0: Kaliforniáig. Ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz. Tudni, ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
1: Na ezeket most, egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
0: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor...
2: Kanyarpisztoly.
0: Igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye, miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon, ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
2: és ez te voltál ez a nem diplomata?
0: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Tehát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is egy véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk a kameránkkal. Tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
2: Dániába.
0: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Koppenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
2: volt
0: van a pokriba. Persze,
2: megcsíptél egy-két érdekességet?
0: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország.
2: Nehezen megközelíthető,
0: jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kisbutha című film. Kisbutha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Butánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzeteseket? Átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény, vagy bármi. De szerzetesek itt már nem lehetnek, hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbuthát, leraktuk a kamerát, és tudod, ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelentet, de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthában. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthában benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetnek bizonyos részeig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Sotozen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
2: Annyira csend van ott.
0: Hát a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
2: Az zazenben.
0: Igen, az zazenben. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor csukjon, elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákokkal szaladnak négykézláb egy felmosorongya, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
1: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
0: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életemben, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszban a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld. Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francban nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
2: Afrikából,
0: meg Afganisztán felül is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát mondjam, élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom. Irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
2: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene is, ugye? Szóval, hogy most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nagy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, hogy filmeket akartatok reprodukálni, filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
0: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot, mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálban, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. És ott sertepertét körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majdnem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit, itt is megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a mit tudom én, kielől féltik az élelmiszerüket.
1: Maoisták.
0: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról, kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefele a labda, amire le kell futni, föl kell hozni. Na,
2: hol most a srácok
0: ezt úgy teljesít. Nem, ők ezt pikpak, szóval ez a semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lánya a teraszon egy gyerekkel a kezébe. És hát konstatáltuk, ott egymásra néztünk a stábban, hogy igen, szemre való ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván a lányt is forgattuk, este vagy elbúcsúztunk a faluból, megkértük, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Magda, magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvasom, és azt a magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Álljunk meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, egy kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon erős rokonságot éreztünk. Ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
2: Még földrészeknél tartunk.
1: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt, gondolom itt a mobiltelefonnal és mikrohullámú sütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál tévé. Igazándiból boldog emberekkel?
0: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmába egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ne azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, meg simán Kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát ezek, vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
1: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valahogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió. egy nagyon furcsa monarchikus uralkodás van. Igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénz vásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak. Északról támogatja őket az ópium. Egy zárt, nagyon zárt közösség.
3: Elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
0: Persze, hát ez nagyon sok országra elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor, mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is, hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani. Persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
2: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természetközeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az, hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
1: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
2: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
0: Egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a territóriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb territóriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükben, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család mint olyan meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. No, mert persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen más hova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd majd találkoznak most, ha kimennek Londonba a magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy tömeg megy ki most ki, és ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyart ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
2: Ez is elég magyaros szerint.
0: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
2: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel, segítettek-e?
0: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze, volt közte Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
1: Aranyásóval hol találkoztál?
0: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Most sőt, most megint nagyon az Aranyásos. Én magam...
3: Magánvállalkozóként? Vagy...
0: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebbe egész normális jövedelemre tesznek szert. Én Aranyásokkal Peruban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek,

0: tenni a kezemet. Igen. Hát volt ilyen a 60-os úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra a kezemet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
1: gyorsan
0: kettő mérföldre. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk ki, mert eszünkbe se volt, de hogy is. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam meg, barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam, na onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
2: és
0: megmondani,
2: hogy a szúnyogok, meg a békák.
0: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ekvádorban is, meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezeslábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvértesztük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, ami úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívószíne a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is mondja, jó. Na az volt a szerencsém, hogy abban a pillanatban, hogy fölvettem, szétszakott a nagy méregdrágán vett ruha a fenekemnél, és levettem is, na ez volt a jó, tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapat, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. Na én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
1: Malária, vagy ilyen izé?
0: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
1: Na jó, ez túlzás.
0: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgessed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnapok, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor, már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
1: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát egy Isten is azt akar, hogy túléljen.
0: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelmszerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatni a hegyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem, tehát ezt igazából, tehát nem vagyok egy ilyen élturista.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a tibeti fennsíkon akkor hogy forgattál? Hogy biztatasztak
0: el? Képzeljétek el, ott nem is ez volt, tehát az egy fantasztikus élményem volt, gyerekek, az fantasztikus. A Tibetbe kapsz egy tolmácsot, ez megkerülhetetlen, vagy akkoriban megkerülhetetlen volt. Na most tudjuk,
1: aki a besúgó is.
0: Aki a besúgó. Most tudtuk, hogy tud magyarul, egész végig azon szórakoztunk, hogy magyar vicceket meséltünk, hogy röhögje már el magát. Az utolsó nap elrögte magát, de nem ez volt az érdekes. Állunk egy teraszon, Lászában, és egy lakótelep van a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az,
1: ami régen.
0: Ugye inkább Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshova. Na lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak, de amikor már hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember odasukta, hogy arról van szó, hogy ez ős is zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanatban megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen, illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegye az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem

0: bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
1: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem és ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
0: És milyen mert
1: olyan rossz híre volt az országnak a televízió igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
2: Ti nem tudtatok
1: ezt éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
2: És voltál olyan helyen, ahol magyarok se voltak, vagy ne Isten, turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
0: Hát magyarok mindenütt vannak.
2: Klasszik.
0: Egyszerűen hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel az azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok az élvezője, hogy na, ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, sem titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kólaautomata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyok, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval, hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
2: A mi mennyi időket forgattatok?
0: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikkoltott fel az operatőr, hogy na most elég. Ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, hogy gyerekek, szögezzük le. Nekem akkor is jár az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap, mondta ki, jó Gábor, rendben. Nem kapta meg, forgatunk végig. Na magyarul kevés idő volt, de megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferret megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy ilyen 3-4 napos...
2: Mert vagy, az öreg halász?
0: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
2: Ne viccelj!
0: De, és nagyon érdekes...
2: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
0: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépődíjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe, mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették, és a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikailag neki ez ciki volt, hiszen ebből egy pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na, amikor mi ott voltunk, akkor már kovácsolt belőle, akkor ment valami úttörő avatás volt, ahol ez a kisfiú avatta föl az ország úttörőit. Na most képzeld el, hogy velem szembe az öreg halász, aki ilyen lassan, de azért csak meséli, spanyolul beszélő operatőrünknek az ő történeteit, míg a periférikus látásommal látok egy tévéképernyőt, ahol meg megy ennek a kisfiúnak az úttörő avatása. Szóval van, most megint egy kép, amiben egy képen belül ott van minden, ott van Kubának ez az egész x éve. Az elmúlt akárhány.
2: És ott a karibi világban merre jártatok meg?
0: Hát igazából...
2: Jamaica.
0: Nem. Kuba volt akkoriban, nem láttuk. Tehát ezek nagyon drága utak, és akkor az ember koncentrált olyanokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Adja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni, össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen. Igen. Nagyon sokat foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu, ez egy vudu. Tehát van házi oltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más, de nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy
1: közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nem érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffer, sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
0: hallgatóknak. Az MTV archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen, tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-ken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV előhalásza őket, akkor tudják, de megvan nekik, az biztos.
2: Hát ez nekünk is itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézi a műsorait.
0: Talán nem is tudják, hogy van. Ez nem feltétlenül most hát eltelt 10 év vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
1: Praktikus tanács, hova utazzunk?
0: Hova utazzunk?
1: Igen, tudod, hát, szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
0: Hát nyilván, ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere, couchsurfing, amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, de egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marha nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
1: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házaspárhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
0: Hát
1: tehát, ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek
0: vannak. Bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatározza, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspirációra, akkor az egészségnek tud nagyon jól, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog. Tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, hát nagy szavakat, tehát az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat és megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadálya a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezekkel én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
3: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy úgy alakul, meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra.
2: Tényleg még Kínát is bejárt az ember.
3: És tehát, hogy nyilván ez, az, ilyenkor az ember nem, úgy, nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott, de legalábbis van egy ilyen ingyen.
2: Én is most ezt hallom, hogy a, például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérést, 83 hely, tanítsál ebbe az iskolába, sőt, a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ott marad, és elkezd hegedűt oktatni, mert mint népzenei hegedűt, akkor Kanada. Kínába.
0: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valóban Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadály a nyelvtudás hiánya. Tehát, hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen alkalom, onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről, nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárgy. Vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni. Ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történet, tehát ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este tapasztalataira, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, egy minimális összegért, logikus. Na, jön a magyar házaspár. Megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense. Jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak kisebbség, ezt most belebonyolultam. Szóval itt most csak...
1: Olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
0: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevül. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulvövő, az
1: ahol félelem van, ott félelem van. Igen. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
0: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog.
2: Na
0: most hát ez nem mesélni meg a komfortzónáról. Ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónáról, na most ennek ellenére csillogó szemmel mesélés, hát tehát hogy mondjam, ha egy lábvidéken, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan háló a föld körül. Ez a kapcsolati háló, hogy téged tovább visz a tekinteted miatt, az önbecsülése miatt, közötök nincs egymáshoz, vagy barátod barátjának a barátja, mindig van egy segítő kéz, aki tovább visz, akárhol vagy. És ezt most persze, mondjuk, ha hallgatnak ezt a rádiót, mondjuk a drogfutárok, akik börtönbe ülnek Dél-Amerikában, nyilván azt mondják, hogy na most hagyd abba. De igazság szerint még talán náluk is van valamilyen segítőkéz, ami legalább azt a helyzetet elviselhetővé teszi. És ez egy csodálatos élmény, mert hiszen ezzel vagyunk hiány, amikor egy munkahelyen vagyunk, ott mindenki abban érdekelt, hogy elvégezze a munkáját, és a hierarchiában betöltött szerepe szerint érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden föld, a föld összes országában van egy emóció az emberekben, én itthon vagyok, te vagy a vendég, mind akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet, hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba, el kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, míg a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, ez én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
2: Isteni zárószó a szeretetteljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
1: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
2: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhart Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt. Egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
1: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos
2: Rádiót. És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamos jegy, egy gang. Micsoda vadromantika, felteszem, mint a hang lenne, körbe hullámzó szurrogátumot. Tiszta szívvel, a magyar ugaron. A Tilos Rádió tematikus versnapja a költészet napján 2012. április 11-én egész nap. Tiszta szívvel, magyar ugaron. Lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta. S biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, Parti Nagy Lajos, hiszen nem értelem. Nehézkedés a vers, valami mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. Hallgassák a Tilos Rádiót 2012. április 11-én egész nap, és április 12-én, 13-án, és így tovább. Mi kell még?

0: Egy ember olykor halkan pampog itt, s ha elvigyordul, úgy vélnéd feléled, az STK-ból kapja fogait. Ó, élet, élet, áldott kurva élet. Darabok a 22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lomptalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető elé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város ahonnan ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd mint a zöld ág, slammá lepszik balett és ortopédia. Mit szájba vett az élet, gríz galuska, leszel STK viplafok te is még. Volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdené el ismét. De rongyos élet, lóbáj, amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kannarózsa trampli, trampli dúdol, lesz a szív még kicsomagolt bőrönd. Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. Konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is Gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napikrát, ne kérdezd már most, miért megyek. Pénzem lesz, fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog. Körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust. Mégis belefér az egész egy táskába, a turista osztályon adnak kicsike bort. Fogom a mozit látni szemcsuktomban, fölfényezem a szívem bőrét képes napnak. Dum-dum, pecsételi le az izgalmi állapot, s tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreérték. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet. A kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd, egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, s bekalkulálok, mint a rémhiány. Eloltalak magamtól, pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán, de madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensz tej a pilóták után. Nem emlékszem. Egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők, s csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre taksál, s megint nem old meg semmit sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagy második, esik a hó. Hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt, mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar, kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Iparkodunk, tehát ezért Uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajasbabában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő mereng el. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappat másodosztály. Most arra légy üveg sík, sötétül, végre lágyul, s késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestél, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcszél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengél.
1: dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll, éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal világos holddal. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonard. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru Zsálem felé gyalog. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva mosta nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatól. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo, kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik, ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyiratban, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúl a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve. Mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé. Ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, A gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánya, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés? Az éjszaka járó kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Kassák van is, jeru, jeru, zsálánk.

elsőzseb ebbe bújva. Lehetne élni szépen. Dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se cifra mező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ember. Szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának kurma eljött.

áll az áll lógó zakó vagy, oly bár talán akár egy dalszöveg, talán a szúr a szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 perc jót a bőrhurokra lógva, oly áll az áll, akár egy jó zakó, de jobb tükörrel együtt megcsomózni, egy dalszöveg, ahogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött az árba. A papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és rád hagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed a rohadt időt, hogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing, bing, a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha. Nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén. Nincs tafotából az ember, bárha lafognos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávós én miért? Zörgés és suhogás elegyek miért? Hűvös kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik. Csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből. Akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz, csak a teste, hallali szárny közi bűrepülés, s hűvös kérlik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strutz, aki erlány. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaj a szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszűrk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, uramisten, hányas ingnyak a holnapé, elhúzom számat, kiskocsi, javítófesték fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Kilátott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt kötények mesztelekedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. Szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hangleme, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, de ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalomhang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás. Ki lát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves, veri magát, veri a tompa hang, a dúcolások éleséhez. Elfogy szívem, az utolsó zsitán is, a rossz kuplék kezdődnek így. Előttem ím felpöndörödve Párizs, hogy beledobban masamód a szív, ő árul kis kuplékban Margaréta, mély zölden ül az este Párizson, ó, láthatárom zizgő barna héja, halomba gyűl a zsírpapíroson. Húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassanként itt is este lesz, Tóth Árpádló szomori nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el, kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán, teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gördül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed, hóesés, oly szépen gyászol, trabantunk betlehemi jászol, boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hozz virágot. Húvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik. Szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is.
az ember lassan úgyis hurka süt. Magát kifutja éppen, mint a zsír. És a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban, filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, a torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, s ahogy a kagyló, só, széllen, megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon, hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kell lesz, csak hogy hívjalak. Ma kell itt tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom, nem tudom mi lesz, hanem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kell lesz, józanul, tényleg te kell lesz, és nem idegbajos, telefonok sikolyába szorul, a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése. Ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, a jelszavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

jönne Finch. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért is. Volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos? Úgy lehet, hogy ellapul. De hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében. Baltába úszik úgyis, és kutyába. Vödröt fogott a macska, pacsmagol. E végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei. Aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet a küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron? Trikómon hány kiló, és merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét, hosszává fordíthatom? Hány perc a macska? Hány cirom, ha van? Hány perc, ha nincs? És hányszor írja át a csótányidő plélapátodon perfekt jövőnk kis ákombákomát? Hány rossz szabály a jó szabálytalan? Hát hány kiló az ősz kabátodon? Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír, aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van, se valahová nem rohad, aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul, a tájradír egy reggelen, ló is szekér, ha elvonul velem. Látod, a nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén, düb-düb, és a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj, táncolok az éj sintér telepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd, cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy, nem kell alá söpörnöm és söpörnöd, élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád, gőzöl a kerek gyöp, bögre jó tea, tolluk szeget kerúbok, angyal szauna, citrompótlóval labdázunk, belásd, s egymás ízét nem leljük meg soha. Ez a vasédes nyári város, e képtelen ragyoghatóság, hisz tudtam én, hogy átszivárok, és kiüt bőrünkön a jóság. Nyárfa és az oszlopok, a szőlőzöldje és a nyár, ahogy a nagy kilopkodott cseresznyefához odajár, a tücsökteknő és a szél beléfekvése is hasa, az egész csihadó tüdő zörgése, sóhajtásosa,
hogy a holdfény eltörik, s a rezzenésben, mintha gész pólyálná össze az örök félfényt valami egész világgá, s minden őkben ő momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy vásik és roszog, a hűlő éjjé pléjek bonganak. Július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy szájig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forre nyári porhó. Beléd vakultam fástól, holdporostól, amíg kialszom benned, mint a foszfor, a sistergő sötétig. Mennyi sokszor hull rám e sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngysor, fonárja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok lomha éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömpernyi líra fér bele? Ha verset, szemcsés nedved granulál az ember hentes, trubadúr, a szájam minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, teve garázs az ég, teve garázs, rongy púpjaival szárny csattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgott gyöngyök, repülőtér. Uram, hogy tudsz így fényleni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét estét kései nyomán? Nézed, rossz helikopter, hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire felszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, ahogy csak ül, begubbolódva állig egy kanna bitumenbe. Majd szépen besötétedik, s billenne elmi belekötve önnön formájába már döglött és kemény, a pamut árnyék volt, tán költemény. De nincsen mit kiöntsön. A jó cukor még eluszik, tiszeg a tócsa, bejeged, ölére zárja csengő terpeszét, reves, taros gyárrépa föld, gyárrépa ég, babák a dérben szerteszét, oly szerteszét, daravetítőn a babák. A film szomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár, riszál húsos oldat fölé, s szedetlenül prizmába áll a jó sugár, a jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonatfütty, rámpafény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy iszamos vagonok jól emléke lett, patákon ragacsos vigasz.
kacsos vigasz. Cukorvágó híd üssei sivító falához tapaszt, csitúj csak tente-tente répaszú. Habzó síkos szárnyát fölcsapja az agytó, s tollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elhalszol, máma már nem hasad tovább, nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak kilopkodott nagy éj van, minek hazudnánk habruló sütőt. A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon és nyúzott kópia, Zeherites tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelmem mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak kézen közön a villanyizadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájig felpirosló dézsa vű még a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnalig, csak van, hogy nem is venné észre, ahogyan nem kép még a kép se, holdja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, e keletmondén paranoia, mögöttem ezt a véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment. Belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. A kút, a kút, a kút, a kút, a kút, téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, vakult, vakult, vakult, vakult. A félhomályban mégis úgy vagyok. Magnézium ez a keserűség is. Szerelmeidből majd előhívod. S vakut, vakut, vakut, vakut, vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut. Akut, akut, akut, akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az akasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbász az taxit. Ezt a bumszli-muxli megnézheti, kérem, mint egy marha farnő az én arcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ipik lúdmájat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúdmájat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel, van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldök drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket.

Angyorsulak szerintem. Játszom önnek még mást is, Ádámot, sőt Évát is, és cserébe várok forró csorgocsát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játsszon nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra búzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok ekte gaj, kis zsidónak születtem én. Ajjajjajjajjajjajjajj! Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icipicit zsidó nem nagy baj.

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon a krógató, dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Hát, balkonom van. Megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem ez zajt forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve. Puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap. Úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, és így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vakbizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta, és biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike gép lesz, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkas vakod a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek, a szánkasikló, szánka nedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kisgyerek. Ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt. Tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki. Már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam is veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép, töröttes én. Hajnali arcod hol marad? Szőlők, ligók, csalánk közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé a babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magammá lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz? A szócsunk új szócsonkokat hoz,
karom, hajtanám karodhoz. Kikötne kit magához, véres gézzel. Magamba néz, magába nézel. Virít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni, valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga, már nincs több elégia bennem, elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mint hiány, most rád szakad rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, s loppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, s nem most bocsásd meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia. És minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni, ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, de visszasatírozza vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a rézmeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen, el nem új, és rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén. Ég az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul feléd, hogy nem egészít, és nem is egészül. Kerek szerelmem, szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül. A rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény. Kislábos ezüstben, Budapest.

küzdek a Csécsi szalonna. Szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már. Mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben vejsz dupla végizella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, a múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum. Belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír az, hogy fog összeállni. Öltezve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla W Gizella. Nőnek a kőporárak, Deci Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, dajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humállik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölött. Deci Rozália. Jönnek a felhők elefántlag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, grübedli támad rossz szívén, fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap, 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mész sör húrám általad, kvarelinak adta torkomon is vág a szép aranypapírja, hogy a méhek ozsonnáznak, jövök, megyek vajarózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal, vigyázban ülök, el ne védselek is, ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édes köd? Az édes köd kandelábere boldog a lórony. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontaktlencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, hogyan meg se billen, hogyan elmegy innen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: suta.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kártakarót halljátok, és folytatjuk a korhatáros regényfeldolgozást. Figyelem, hallgatását senkinek sem ajánljuk. Garci László, bombásan buszozunk, harmadik része.

0: Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit, próbájait nekünk torna óra előtt felvezetni. Miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi. Mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón, osztály vigyáz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Mert hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem. Rekeszizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskola udvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor be menne szép, gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, mély fahangon hadarta válaszul a mamó mememe mimememe máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette szövegdallam, és a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgölittem, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halálrémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizika tanár, akinek óra közben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott. Nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát. Amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával, a mamó mememe mimememe máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki oda bent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön, Kornyika? Kati néni kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titá szűnből, nem ismerjük fel, a lipim lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót. A hangos résznél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegő. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról. Készülnek novhétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában mezzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyorgánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nő hegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak, mindenki a mezzóra pályázik. Noná, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, hogy ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Ellenük tört a kényuralba, vérben áztatja a zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját. És mindenkit felvesz a medzőba. Kati néni, hurrá, kérek három lepedő takarékbélyeget.
1: Medzó vagyok, anyu, medzó!
0: Egy büszke medzós. Ülök a medzó közepén a hetedikes csajokkal, és helyvargáni. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük a moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni, nem bánom annyira, néha mindig izzad a tenyerem, neki meg szaga van és vizes a dereka. Öltöny kötelező, Dezső bácsi klimpíroz. A bites táncok az, hogy megálltok szemben és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bites táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a Táncdal Fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül suhannak Austin, Simca, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Az a kullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nejét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pista bá a lábas alátétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tod miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben, bajeszt húz, válba boxol, a Lúdláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémáit citálja sztentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista neki is benyalt, sejttéglából szurkálós virágtartót tervezett. Kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérges szívébe. A dörgölődző eminens és a nyálladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek. Hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót. Repült a forgács, szállt a por. Körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szeme sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba, hogy miért pont engem, azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkoshajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a moskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni. Ez lesz még egyszer 10 év múlva. A csajom felszívódott. 2 hete nem fürödtem. Viszont naponta fókáztam, viszont a zsebemben lapult egy katonakórházi beutaló. Zsebretett kéz, feltolt tányérsapka. Fütyörészve vonulok a főutcán, mikor kinyúl egy izmos kar, beránt a kapu alá és feltárul egy hatalmas száj roppant örlőfogakkal. A rettenetes halálordítás intonációja kérdővé kunkorodik, támadóm hörögve beszív egy újabb hordó levegőt. De hogy addig sem újjon hiába az idő, gyors egymás utánban 3-szor a falnak taszít, amit én tévesen ösztökélésnek vélek, hogy válaszoljak, már amennyiben egy halálordításra létezik értelmes válasz. De újból rám hajol, feltárulnak a roppant zápfogak, és szélvészként csap arcomba dühének fülsiketítő tornádója.
2: megkapcsoltam. Ez egy vápos. Ordít, hörög, beszív, taszít. Vápos. A folyamatos üvöltésbe emberi szavak törmelékei keveredtek.
3: Ha! Képze! Katona! Györészgetünk!
2: Halmazati vagyok. Értesíti parancsnokomat, hogy letartóztatta egy garázda ámokfutó katonáját, akire reméli példás büntetés vár. A Szemere utcai iskolaszertár dohszaga dől a szájából. Összetéveszthetetlen stílus jegyek, ugyanaz az iskola. Ekkor értem meg, hogy a hegyi Pista miért szervezhetett sejemhernyó szakkört egyetlen egy darab sejemhernyó nélkül. Ennyi jár egy kiszuperált katonatisztnek. Vonszolódom a laktanya felé. Nem visz a láb. Foxy Maxi. Futkosó. Nyilvános akasztás. Látom tikkelő századparancsnokomat. Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Zsebemben a kimenőkönyv. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Parancsnokom becserkészte őrségben egyik katonáját, hogy nem-e horpaszt? Akkor lőtték fejbe. Bilux százados. Én meg a Lignimpex titkárnőjét lőttem le. Azért bűnhődök életem végéig. Úgy is lehet mondani, pislogi százados, pislogi. Ahogy növünk felfelé, egyre kisebb vétségért, egyre nagyobb pofon jár. Nem szabad fütyülni, kezet zsebre dugni, úttesten menni, tányérsapkát feltolni, nem szabad bemenni az Ibolya presszóba. Felnőni ráfizetés. Lemondani arról, ami elegáns, nagyvonalú, szellemes, szabad, játékos és eleven. Felnőni annyi, mint megtanulni bárkinek engedelmeskedni, aki ostoba, gyáva, boldogtalan, elnyűtt és oktondi. Önfegyelem, szervilitás, lenőttség. A lenőttek társadalma. Akkor is hazudnak, ha alszanak. Akkor hazudnak a legnagyobbat. A lódítást is elhazudják. Szakasz parancsnokom dörzsöli markát. Nem megmondta, hogy ez a szemüveges kopasz egy született szabotőr? Iszákosság miatt lefokozták őrmesterré. Azóta nagyon harap, a gumikat is szivatja. Kiprovokál még egy balhét, irány a futi. Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani, mi a baj. Odafúrom magam pislogi százados hóna alá. Kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyörészve sétálni a fő utcán, összelucskolni a vállapját. A katona szomorú. Kezében a kimenő könyvem az apát teremtését. A zöldre mázolt bot a szekrény tetején. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Fütyültem a fő utcán, egy vápos lőjön le engemet. Nem visznek a lábak, csoszogok egy helyben. Kedves Bilux bácsi, ne bántsál mosta egyszer. Kópéságon kaptalak. Kék asszony fütyöltet fő utcán. Ez itt Tapolca, baszd meg, nem a riói karnevál. Rebekka, túlvilági róka tündér pajtásom, szerelmes őrangyalom megint kihúzott a csávából. Biluxot interurbán Pestre hivatták a minisztériumba. Elveszett a parancsnok. Kezdtem megnyugodni. Beletemetkeztem a most és mindörökkében. Fekete zászló a kapu fölött. Benkó Gyuszi elaludt a matracon. Besodródott a tengerbe. Csak vietnámi papucsa maradt kinn a fövenyen, és rólóvászon strandtáskája PVC zsinórfogantyúval. A strandolók nem vettek észre semmit, tovább lármáztak, a megafon recsegett. Kalmár Zsuzsa hazamegy a napköziből, és kész, meghal, nincs többé. A halál titokban fészket ver. Alattunk jár kettővel a húga. Attól kezdve nem tévesztik szem elől, minden lépését figyelik, az anyja mozdulatlan, fekete árnyék a tér közepén, ő meg a homokozó sarkában turkál, vagy a cipője orrát néztegéli. Inkább átmegyünk a balára tengózni, Balassi tér. Annál is inkább, mert úgy hírlik, jön a bütyök. A bütyök szereti kirúgni a labdát a kocsik elé, szeret pofoszkodni, egyszer például alaposan bemocskolt Kőszeginek. Kőszegi lángoló orcáján látványosan tusakodott a sértett önérzet az eminens önfegyelemmel. De nem mert visszaütni, mert látta magát, Kőszegit, a leendő jónevű ügyvédet a Szemere utca latyakjában hemperegni egy utcagyerekkel. Látta hibátlan nejlomba burkolt indigókék füzeteit sárba tiporva, látta a bütyököt, e garázda suhancot, flaszterbetyárt, gátlástalan süvölvényt, a környék rémét, aki intézet is lányokkal jár az Ilkovicsba, aki fogadásból szétveri kalapáccsal a körmöt az ujján, és aki most véletlenszerűen ő rajta vett revansot, mert miközben a Mohácsi tündét várta, fejbe lőtték hógolyóval. Látta Kőszegi, amint a bütyök vigyorogva apró fecnikre tépi ötösökkel telehímzett csodálatos üzenőfüzetét, és a látvány jóvá tehetetlenül és visszavonhatatlanul megbénította cselekvőképességét. Reszkető hangon megpróbált érvényt szerezni a törvényes igazságnak, de bütyök sáros lett a fejbugyit felkiáltással, leverte Kőszegi jumbó sapkáját, megköbdöste, megtaposta, és Mohácsi tündével az oldalán elégedetten távozott. Kőszegi másnap beadvánnyal fordult az iskola igazgatóságához, testi bántalmazás megtoroltatásának céljából ismeretlen, bütyök alvilági nevű tettel követő ellen. Szünetben nem hagyta el az osztálytermet, ami a világrend vészes felbomlására utalt, és mikor kihívták történelemből felelni, csak lélektelenül ledarálta a bécsi udvar fondorlatait. Sápadtan, összetörve ült a padjában. Őrölte magában a bosszú gondolatát. Ha nem kap elégtételt, átfordul benne hatalom és engedelmesség dialektikája törvénytelen elnyomássá és törvényszerű lázadássá. Felkelő szabad csapatot szervez a 7. A-ból. A nagy szünetben csúzlikkal és fejes vonalzókkal fölfegyverkezve vakmerő rajtaütést hajtunk végre az igazgatói irodán, dúlva, fosztogatva vonulunk végig a Lipótvároson, lángba borult iskolák szegélyezik utunkat, dühötten kutatunk bujkáló pedagógusok után, akiket lámpaoszlopra akaszthatunk táblával a nyakukban. Erre járt Kőszegi és az igazság. Bütyök átszökött a török jugó határon. De visszafordult, mert a barátját eltalálták. Bütyök helyből szaltót ugrott, de a focilabdát képtelen volt megszelidíteni. Nagy igyekezetében hanyat vágódik, ordítva lezavar mindenkit a pályáról, mára ki vagyunk tiltva. Középen áldogál Lepos a bácsival a csősszel. Akkurátusan rágyújtanak, és ha valaki megpróbál visszaóvatoskodni, kidüllesztett mellel elindul felé. Nagyon tud pofozni. Egy kis terrorlegény. 15 éves, mikor lelövik a határőrök. Közöltük Joli nénivel, hogy példásan fogunk viselkedni, de azt is éreztettük, hogy gorombaságnak tekintenénk, ha háláját nem tudná kifejezni egy később meghatározandó módon. Joli néni olyan napközis foglalkozásokat tartott, hogy puzli készítése békével kapcsolatban, galambhajtogatás, sókerámia, télapó öntés hébó gipszkiöntővel, szívószálból térelválasztó anyák napjára. Mondtuk és gomboztunk tovább. De tudtuk, hogy vele is csinnyán kell bánni, mert alamuszi engedékenysége hisztériát takar, szeszélyes és bosszúálló, akár a többi felnőtt. Csak ő még gyenge, gyáva és ostoba is. Mikor közeledett a távozás ideje, ellenőrzőinket a tanári bejegyzések rovatnál kihajtogatva az asztalára helyeztük. A kikényszerített dicsérő azzal a bizalmatlan fordulattal zárul, hogy sok örömet szereznénk vele, ha máskor is így viselkednénk, azaz nem hagynánk el engedély nélkül a csoportot. Társainkat nem buktatnánk lábbal, nem kiabálnánk, nem késnénk el, nem gorombáskodnánk, fütyülnénk, szotyoláznánk, verekednénk, köpködnénk, stb. Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet, igazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja, rossz tanulók bukottak, társadalmon kívüliek. A vesztesek, a leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacskakezű, üres kenyeret majszoló, sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Frici azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni? Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba, Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. Ahogy az addigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem, de az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt. Kábel az arcban. Jóli néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgatói irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy továbbképzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt, fellopóztam, belestem a tanáriba. Röhik, csélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs bent tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni melső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-ját, és utánom a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyázz, nehéz idők jönnek, rálépek a farkadra, elveszem te néni az életedet. Nincs igazam? Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök, és arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni. Véletlen. Intőt kapni. Vagányság. Igazgatóit. Veszettség. 4-kor hivatnak, és szigorú szava kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Dribblizek. Egy követ rúgdosok, egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő, végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói rovó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Ülök a tér közepén, fölállok, nem tudok fölállni. Leposa bácsi, hány az óra? Csak gőgicsért valamit az öreg, nincsen órája. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megállt az idő, hogy nem kéne az időt folytatni. Benyálazott ujjamat feltartom. Nincs szél. Minden mozdulatlan. De akkor meg az idő mégis miért megy tovább? Miért alkonyodik be? Miért kell mindenképpen hazamenni? Ugyanezen a helyen tegnap, vagyis 1000 éve, a zombai rám förmet, hogy biciklizés nincs, mert loptam a távolságot. Ó, boldog ártatlan aranykor, ó, fejelő bajnokság, és mikor megszomjaztam, abból a pocsolyából szürcsöltem vizet. Nem megyek haza. Aztán hazamentem. És ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre se vettem, rá se bagóztam, fittyet hánytam rá. Itt és most a bottalverés a rettenetes csihibúj árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. kitör a frász, érintési fóbia. Azért lettem a banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi, bazd meg, Timur és csapata? Mi van? Cukkol később Herendi, mikor újból felmerül a vérszerződés terve. Vattában neveltek? Ha megvágom az ujjam, csak egy kis szúnyogcsípés. Velük maradhatok délután, és nem köszörülik rajtam többi a nyelvüket. Vagy bezárkózom a slóziba, és felvágom az ereimet, hogy ki a gyáva. Tényleg bezárkóztam a WC-be. Az új begyemet nyiszatoltam, hogy menne-e a vérszerződés. Nem ment. Beszúrtam a pengét az ülőkébe. Vizeltem. Jöttek, hogy akkor most. Hogy hol? A padláson. Ennek a trükkjét még a kercsák szaszerolta ki. Ha a lakat kampóját vízszintesbe fordítod, el lehet húzni a riglit. Anyám a riglit szépasszonyzárnak hívja, hamiskásan somolyog. Négyen ülünk körben, Frici, Petya, Herendi. A kajakos brigád és én, viccnek. Egy pohár víz és a Herendi bicskája jól kifenve. Miattam csinálják az egészet, tudom, szorcsiból, hecből, cukkolásból, mégsem tudok kiszállni. Ez is lesz majd 10 év múlva. A bolondot fejjel előre csizmába gyömöszölték. Nem tudtam elmenni. Végignéztem. Később megint arrafelé dolgoztunk, azaz dolgoztunk volna, mert már minden répát összeszedtünk. De azért kivittek hajnalban teherautóval, és letettek a csupasz répaföld közepén. Mégsem lebzselhetünk egész nap a körletben. És mi azonnal az ebédről kezdtünk ábrándozni, mint a suliban az utolsó órán. Csak most nem a meleg osztályteremben, hanem szemerkélő, kónos esőben a puszta ég alatt. A tanyasi ember a pityubába allagott arra, elázott cigaretta fityeget szája sarkában, a faluba indult pálinkáért, és elújságolta, hogy a kutyát, a bolondot, leadta a sintérnek. Mert a műtéti beavatkozás után, amire mindenképp sort kellett keríteni, mert éjszaka kóbor szukák után koslatott, a műtét óta a bolond nem volt hajlandó ugatni. Végérvényesen lemondott az ugatás élvezetéről. Illetve megátalkodott makacsággal ellenállt az ősi parancsnak, hogy az ismerősöket vidám csaholással köszöntse, az idegeneket pedig vérszomjas morgással riassza el. Alkalmatlanná vált a házőrzői feladatok ellátására. Ő pedig nem etett egy éhes szájat, ha az a száj közömbösen hallgat, mikor a kukoricatolvaj átmászik a kerítésen. Herendi a zavaros vízű pohárba csöpögteti a vérét. Én jövök. Nyújtja a bicskát. Sötét pontok robbannak szét a szemem előtt, mint amikor bemondtam a szuszfájrontot az úttörő avatáson. És mint amikor majd kihelélik a bolondot Berettyó újfalú határában. Nem, kösz, mégse. Kitántorgok. Csúfondárosan heherésznek. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicsal. Az oknim kirukadt. Lett egy picisebb a talpamon. Csipkedem, hátha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba. 2 fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatukban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok. Üres angyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakban, elaludt. Kigyúlt, semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Lehúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekapok egy szalmiákos cukrot. Rókatündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom. Kezemhez ragad a kanál. Kilöttyen a tej a kockás plédre. Hatodikban a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak kifelelni szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat. A tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg. Tapizni sem hagyják magukat. Szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többen magukkal agyba főbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a peh, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyellik. Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, srácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű, ki ez? Na majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás, az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelon. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerre züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvár csajok. Mi meg maradtunk kisöcsink balonpantallóban. A komolyan felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiút, Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de édi. Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és az egyre gyakrabban előfordul, le pá mondják, és faképnél hagynak. Le pá. Ez a belvárság. A le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy tejes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Ilyen figy-figy kis divatfigurák köpenyükre omega jelet hímeznek, hajukat tupírozzák. Úgy nézel ki, fiam, mondja igazság néni, mint akit megtépett a tornádó. A Tausz fodrász lesz, jampi foglalkozás, kitatarozza a többiek fejét. A viaszbabát nyerítik kórusban, koncertre járnak, Údó Jürgensz a kis stadionban és a hullámos hajú Vikotoriáni. Kidagadnak az erek Kovács Kati nyakán. Botrányos ízléstelenség. Neményi Béla műbőr kabátja. Majlát Júlia a tolókocsiban. Cini show műsora. Te jó Isten! Kilátszik a köldöke, és azt énekli, ne kóstolj meg minden almát. Ella Fitzgerald KB tagok szoros gyűrűjében, Beat Misa a Mátyás templomban fellép a Zenit együttes. A Sanremo-i dalfesztiválon nem fogadják el a Beat együttesek nevezését. Gianni Morandi és a Protest Song. Rita Pavonét lexikonokra állítják, hogy elérje a mikrofont. A miniszoknyás énekesnő tért feletti tájai. Valami eddig ismeretlen zizegés twist pulóverben megy Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik, riszálja gírhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem, mintha kéne, de azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék? Hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni? A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. A nyolcadikos Mohácsi tündével rokizik a zsúron. Mi oldalt állunk, muki fejek, ünneplőben, kísérő szülővel. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi tünde nájlonharisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari-keveri zenés lárma, mondja apám, a kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a Kiskatit? De aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. a hagyományos szerelem sorokról hallani sem akarnak. És már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézet is lányok hajviseletét utánozzák, és bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a kercsáknak nő, meg a csillagszeműnek, meg a ki tudja még kinek nő. A nylonnadrág zacskós tejfelirattal már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is biggyesztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. A lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudok boldog gőgje. Útjukra bocsátottuk őket a kárhozatba, lepra társaság. Belestem a zánkai lánysátor ablakán. Tausz úgy zavart el onnan ordinári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban? Mennyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka. És a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte? Rászámoltak a pápára? Megsorozom a bíborosomat? A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett. Mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el, hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett, de a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni. Mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltatsz, bizonyos híreket megszellőztetsz, most a Kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni, egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelemsor olyan változó titkos kód, ami az osztályvezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz, hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelemsorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerben bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek, mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen, mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle. Kiesik a Matrixból. Hajdú Ági átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a Somogyvári Rudolfba is, és fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a Somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskatié, a Beregi Zsuzsié meg a Somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye, ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sosem mondaná, hogy pukkadj meg. Azt se szívesen, hogy lezser. Lezser. El kell ismerni, új idők szele érződik a lezser szóban. Futurisztikus üzenet. Lezser. A jövő immár a jelen kapuit döngeti. Elkezdődött a jövő. Pubertálsz, mámorító. A térden zsebes kovbojnadrág még csak óvatos tiltakozás a felnőttek fafejűsége ellen. Ám a miniszoknya a mértékét betöltő és azon túlcsorduló idő aljas csele, a röhögő apokalipszis. Itt a jövő, zabáljátok! A fémkukát műanyagra cserélik, a lejtős biliárdból flipper lesz, a Földön járó csillagok című vetélkedőben bevezetik a világító eredményjelző táblát. Bácsi néni elárulja anyámnak, hogy ő bizony, ha öltözik, kikapcsolja a tévét, vagy átmegy a másik szobába, őtet ne bámulja a savanyú Jóska azokkal a gülű szemeivel. Lát de, kontrasztos a kép, mondja a lemberdzsekes szomszéd, és megcsavarja a rózsaszín bakelit gombot. Fóliáznak a híradóban, felrobbant a háborúból maradt gyutacs, bravúros motorozás az oroszlánok között. Mongol ajándéktevék érkeztek, Zenóbia az édesanyjával. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi, de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naívak és gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt, rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében. Például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemur Miki. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Klári néninek, hogy a Bea verset ír, és Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasni a osztályfőnöki órán. A tavasz. Jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemur Miki másnap elémtette élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, havas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közértben a hús? Finya. 10:10. Ilyenkor már tilos a porolás. Bácsi néni felszól, tessen kérem azonnal abba hagyni. Bácsi-bácsit elvitte a szíve. Bácsi néni maradt a házmester. Szétosztja reggel a tejet. Hófehér üveg a küszöbön, kék alumínium kupakkal. 10:15. Sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A negyedik emelet 47-ben ismeretlen tettesek bestiális módon kioltották Jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos, egyedüli és első kifejeződése Magyarországon, hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A Kékfény műsorvezetője, Szabó László, napi 2 doboz Philip Morris szívott, az árából egy munkás család simán megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára. Pálffy György kommunista volt. Megölték a kommunisták, és elnevezték róla a Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére emlékeztetett. Pálffy György viszont a hatékonyságára, mely utóbbi viszont akkorra engedékenységgé és megbocsátássá nemesült. Miután bácsi bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába. Vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie, kimehet a temetőbe bácsi bácsihoz. Kilógatták a liftkulcsot a lépcsőházban, de csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételődött meg, mert a rabló a lift segítségével jutott fel a negyedikre észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos köztünk él. Szembe jön az utcán. Nem ismerjük fel. Rémületes. Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették. Sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis. Varga József a tévében heurisztikus erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt. A házmesterség bizalmi állás. Kommunista volt muszájból. De nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József fanyar kommentárban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott, hát nem különös? Varga Józsefet savanyú Jóskának becézték. Lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvön nyugtatta kezét. 3 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 2 millió Kós Jánosba, 1 millió Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki sem volt szerelmes, talán ezért is dohányozta toprondja a tüdejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte lapát kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra. Apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kipattan az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát, teltek múltak az évek, évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos dossziékat. De egyáltalán nem pattant ki az igazság, és szivárogni is csak annyi szivárogni,

cselekménye a Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adott hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető napi 3 havi közel 100 doboz Philip Morris cívott, egy tejkombinát menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőr tisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében. És a rettegett inkvizítort, a pöfékelő hóhért először láttuk hebegni. A rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torzszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjast, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intett a nézőket, hogy bedőljenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek. Lányaink ezreit taszította a végleges züllés mocsarába. Az ellenség nem alszik, hanem állarcot ölt. A lincs hangulat tovább fokozódott a krónikus blitzelő ikoncsempésznél. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi néni nem szerette a női albérlőket, mert azok mosnak is. Bácsi-bácsi utolsó ténykedése, mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a lottó igazgatóságnak. Tisztelt lottó igazgatóság! Én, 72 éves ember, részemről ünnepélyesen kijelentem és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét, felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel, bácsi, bácsi. A jeges ár meghágta a töltést, és nagy recsegés ropogás közepette, legyalulta a nyárfa erdőt. Mint a közeledő ágyúk dőreje 44-ben. Nem lehetett kikapcsolni a közvilágítást. Este kigyulladtak a fények, mutatták a vizen, hol volt a Táncsics utca. Az ordas dűlő északi fertáján látszott még néhány ház. Különben csak a kémények sora, meg az égő lámpák, meg az alkony. Maglódi Pityu bácsi arra ébredt, hogy nem hallja a kutyát. És valahogy olyan kancsalul jön be a fény az ablakon. Azt álmodta, hogy egy fekete ládában fekve ki kell nyitnia egy esernyőt. Sosem volt esernyője, minek? Megszáradsz, kibírod. Bolond! Bolond! Semmi. Hol a csizmám, bassza meg? Maglódi bácsi sokáig nézte a rezgő holdat két példányban. Egyik fönt az égen, a helyén, a másik lent a vizen, ahol se holdnak, se víznek nem kéne lennie. A bugykos után nyúlt. Na, komám, most aztán vagy megtanulsz repülni, vagy... Kiállt a ház elé, immár a folyópartra, és nézte, mit visz a víz. Lovat vitt a víz, felfúvódott tehenet. De nem csak azt, hanem, láss csodát, egy esernyőt is vitt a víz. És az esernyő ringó öbléből, mint egy nagy, fekete kagylóból, sárga kis csibék tekingette kifelé. Pompásan utazunk, Pityubá, jöjjön maga is, nem kell ám félni. Meghibbantam. A kerítés végénél a hold és a lámpák lidérces fényében felbukkant egy motorcsónak, meg egy rohamcsónak. Katonák szálltak ki a rocsóból, meg a mocsóból, és megragadták a kicsit álmélkodó, majd haragosan rúgkapáló, ám mindenképpen nagyon részeg Pityu bácsit. Azzal fenyegetőztek, hogyha a Pityu bácsi úgymond gizdáskodik, és továbbra is azt ordítja telitorokból, hogy mindenkit kivégeztetek, akkor nem veszkődnek vele tovább, homokzsákba gyömöszölik és beépítik a védőgátba. A katonai sátorban egy orvos hajolt Pityu bá fölé, és értesítették Maglódi Vera budapesti napközis tanárnőt, hogy az apja delirál. De mire Maglódi Vera
budapesti napközben.

nevelőházi tanárnő megérkezett, az apja már egyáltalában nem delirált, hanem éppenséggel rá akart gyújtani. Pálinkát követelt, és azonnal vissza akart menni, hogy megkeresse a bolondot. Pityu bácsi minden kutyáját bolondnak hívta. A dömperek forgása hatalmas kátyúkat vájt a földbe. A pesti árvíz vidám operett világ, a kettes villamos helyén bohókás alkalmi fürdőzők a rakparton. A Belojannis utcában az első emeletről horgásznak a lakók. A Bécs felé tartó szárnyas hajón, amely mintha összezsugorodott volna a hatalmas víz közepén, iciri-piciri utasok integetnek pálcika kezükkel. Buzgárok törnek fel a Margit-szigeti nagy szállónál. A belvíz elönti a sportuszodát is. A mentőbrigád tutaja a nagymedence fölött, karneváli hangulat, Velence. A természet érezteti hatalmát, megtréfálja az embert, de az ember érti a tréfát. Munkából hazainduló, atlétatrikós fiatal emberek hógolyóznak hahotázva egy júniusi délután a Csepeli Hév megállóban. A közlekedési katasztrófák már nem olyan mókásak. Kitolat a vonat a nyugatiból. Dunába zuhan a locsolókocsi. A természet és a közlekedés hajlamos rá, hogy kataklizmákban fejezze ki magát. Borzadozni mégiscsak a nyugatnémet szuperkémmel lehet a legjobban, aki haditechnika lopási kísérletének tanúit sarlóval feldarabolta és eladta a Berlin étterem szakácsának. Már akkor felfigyeltek rá az éber nyomozó hatóságok, kalandjai felügyelő és a Hód névre hallgató szuperkémmel hárító tiszt, mikor egyszerű turistaként átlépte a határt Hegyeshalomnál. Hód árnyékként követte, és egy kántor nevű kutya segítségével kiszimatolta, hogy a lopótök, ez volt a kém kalandjai felügyelő által adott fantázia neve, a húskombinált hűtőházában barikádozta el magát. Rettenetes kézitusa után letépik róla a maszkot, és kiderül, hogy lopótök valójában Kádár János, aki így módon tette próbára emberei rátermettségét. És a Berlin étteremben eredeti, valóságos, igazi őzragut szolgáltak fel, nem emberbe csináltat. Kádár kiküldte az őröket, és leült Hóddal sakkozni. Ez régi, kedves szokása volt a Kádárnak, még a mozgalmi időkből, mikor vájárként dolgozott egy kelengyeboltban, hogy kiküldi az őrt, Hód szívósan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen a sakkozóra szégyen, arcába vágja szabadság, szerelem, E2 kell nekem. Kádár vicsorogva letépi magáról a második maszkot, és kiderül, hogy mégse őzragú volt a vacsora, hanem mégiscsak emberbe csinált. Lopótök a fekete királynőt Hód bordái közé csumázza és elinal, de rajta veszik. Mert mikor az igazi echte, ő így mondja, Kádár ellen készít elő merényletet, immár apró Antal cserzett állarcában, kalandjai felügyelő keze abroncsként szorul a csuklójára, és földre hull a gyilkos fegyver, egy hangtompító szíjáj és tukker, ami annyi egyszerű gondolkodású magyar munkásembernek oltotta ki az életét. A kihallgatások során megtörik, bevallja, hogy Magyarország esküdt ellensége. A síralomházban fejest ugrik az emeletes ágyról, mint az a korábbi, szerencsésebb szíjái ügynök, aki így úszta meg a kivégzést 56-ban, és ma a svájci Alpokban síoktató. Az akasztás után derül ki, hogy kalandjai felügyelő valójában az áruhás Kádár, aki tehát már a sakkpartinál sejtette, hogy a másik Kádár nem lehet az igazi, echte Kádár, mert ő az igazi, echte Kádár. De nem akart Hübele Balázs módjára cselekedni. Előbb-utóbb úgy is kibújik a szög a zsákból. Mondjuk ez Hód életébe került, sajnos. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, Walkman. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képei közt való élvetek kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Nem sokára felébredek. Mellettem piheg a rám. De melyik is? Nem szerettem senkit. Elalvási puszinál belestem anyunak. Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra,
hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál. Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer a Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam. Téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes, nem engedem. Anyajegy a homlokán, barna kitüremkedés a bőrön. Az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik, lucskosan bőgni kezd. Sípol a vérráspoly. Azt képzelte, hogy egy frissen öltöztetett, illemtudó baba, akivel még nem játszott senki, illatos és megérinthetetlen. De a lépcsőházban a bütyök várta, kiráglak a bugyitból, te! És akkor arra az elhatározásra jutott, hogy vagy felakasztja magát, vagy belém szeret halálosan. Lábamra kúszik a fény. Pipaszár. Így hívtam mindig viccesen, mert öniróniában nagy voltam. Nem sokára gonosz kis őrangyalom furujázza rajta az illszilenciót. Azért lettem író, mert féltem, hogy mások kövérek. A fájást érzékelő idegdúc még mindig józanul, célszerűen működik. Oda kell visszahúzódni a funkció közömbösségébe. Nem sokat mocorogni. Teve alakú repedés a plafonon. Kispárnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt. Idill, kétségtelen. A múlt képei, a szép emlékek többnyire egy nagy berugáshoz kapcsolódnak. Aztán felébredni, gyorsan bekapni néhány előre kikészített kolbászos katonát, 7:30-kor vár a Frici a stollár sarkán, és nincs még meg a nyelvtanom. Hamarosan kisöcsi lettem balompantallóban. Tausz Jutka a hosszú hajú krapekjával a Beat Klubban csörög. Szégyen, megvetés, felejtés. Ugyanezek a szériák, remény, gyönyör, szégyen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan. Mintha egy fekete spulniról tekernék le az áttetsző szálat. Délután Inotai doktornő, az utolsó liaison, fecsivel matat a fenekemen. Mogorva, rögtön kéri a lét. Így van ez jól, ezt érdemlem, ez dukál. Nem lettem szentimentális. Szívem hidegen forog, néhány távoli szerv emlékezik tétován a lehetséges és langyos érzelmekre. Üresen lepergő pillanatok befejezett sora. Ha nagyon fáj, vinnyogni nem illik. A repedés a plafonon felszakított seb. Ordítsak. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszan letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát, ugyanazt ismétli, akkor is, most is. Mindig. Örökké. Elkezdtem írni a híres embereket és az osztálytársakat, hogy tudjam, ha lelövik őket. U-tant nevében az U jellegzetes burmai jelölése a 40 éven felülinek. Legjobb barátja U-nu, azaz öreg Nu, Burma híres miniszterelnöke. Furceva a Su népművelési minisztere. Pályafutását a bolsevicska gyárban kezdte, mint szövőnő. Aztán a légi flottához került, bár igazából a tenger vonzotta, a cirkálók. Mozgalmi érésének következő szakaszában 600 matrózt tartott állandó készenlétben. Csombe, Mobutu talpnyalója. 10 millió csikkaszt megzsarolják, így lesz belga kém. Fidel Castro. Egyszer Batista, a véreskező diktátor egy falusi iskolában felemelt egy kisfiút, és így szólt hozzá. Kuba jövője a hozzád hasonló ifjak kezében van. Batista ezúttal nem tévedett. Hoover, FBI főnök, kedvenc kifejezése, belső felforgatás. Ő terjeszti el az új lenyomatokat. Luigi Longo, látta Lenint élőben. Szigorúak voltak a konspiráció szabályai.
Őt viszont senki sem látta élőben. Mikor kitört a háború, a fronton termett, hogy az első sorokban harcoljon. Akkor látták őt élőben. Mobutu, a belga titkos rendőrség ügynöke. Bejelenti, hogy 5 éven keresztül ő lesz Kongó elnöke. Talpnyalója Csombe. Nikolaje Ceausescu. Börtönévei során meleg baráti kapcsolatba kerül a veteránokkal, és mikor egyesül a két munkáspárt magja, póttaggá választják. Fan Van Dong, mandarinnak születik. 7 évet tölt a Halálszigetén, majd bekapcsolódik a munkás mozgalomba. Fejszál, Saud herceg. A régi típusú konok kényúr az olajkutak terhére felvett előleget háremének mértéktelen felduzzasztására fordítja, mire az ulemák tanácsa Fejszál herceget nevezi ki az ország uralkodójává. Chiang Kai-shek. Fél szívvel működik együtt a Kuomintang baloldalával. Engedelmes eszköz. Grecskó marsal, világszerte elismert hadvezér. Barátja Konyev marsal. Együtt mulatnak, együtt harcolnak Konyevvel. Julius Nyenyere, a zanaki törzs egyszerű sarja begyalogol a városba. Pártot szervez, és egyesíti Zanzibár Tanganyikával, Tanzánia néven. Johannes Virolainen, tagba szakadt szőke óriás, szenvedélyesen szerelmes a mezőgazdaságba. Kenyatta Jomo, neve azt jelenti égő lándzsa. Földrészméretekben gondolkodik. A megrémült angol gyarmatosítók azzal a koholt váddal veszik őrizetbe, hogy Mau Mau névvel titkos bukméker irodát tart fönn Kikuyu földön. Aldo Moro. Finomabb római szalonokban azt játsszák, hogy felolvasnak Moro beszédeiből egy nyakatekert részt, és a jelenlévőknek ki kell bogozniuk, mi a kérdésről a szónok valódi véleménye. Skrofulák Tibi. Árnyékban élő nyúlagyú hebefrén, gyászszegély a köröm alatt. Csimbókokban lógó haj, vigyorog, mint a vadalma. Néhai Csesznegit idézi a feleleteivel. Ludas Matyi számba vette anyja lábait. A vékony munkás réteg egyre vastagodott. Asztrik apát felkente Szent Istvánt a trónra. Mazányi Mónika, vidékiesség, csöndes cseléd alázat unalom. A nevetségesség és mellőzöttség sötét bugyra. 8. kinövi szemüvegét, kitelik, megszépül. Mazányi a femme fatale. De már késő, nincs idő. Bójai Feri. Szórakozottságból telehímzi az ellenőrzőjét ötösökkel. Azt hazudja, elvesztette. Onnantól 2-es könyvelés. Nagybátyja Klosár Párizsban. Tarnai József, bukott gyerek, megfagyva érkezik. Óraközben állatokat rajzol hangulati alapon. Üvegharangban él, tűvel szurkálja kisöccsét, csak telefonon vagy messziről hajlandó beszélni. Nyaka hátul csupa tinta, senki sem figyelmezteti, nem tartozik ide. Mária néni felszólítja és megdicséri a helyes válaszért, pedig csak hallgat. Lélektani módszer. Töltőtollal elefántot tetovál a lekötözött szomszéd Gyurika hátára hangulati alapon. Javítóintézet. Diszidál a család. Nem hallunk többé róla. Dormán Enikő jelentést ír az úttörőszobában, egyik hajfonata a vállán, másik az őrsi naplóra hull. Festmények a falon. Scsipakov először szánt magáén a béres, a jelképes csőszkunyhó, és Kántorede mezitlábasok a csasziban. Kedves Berta csapatvezető néni! Őrsvezetőnk magatartása az utóbbi időben gyökeres változáson ment keresztül. Évelején jól végezte dolgát, hívott őrsgyűlésre régi úttörőt a kerületből, őspajtást, de mostanra megszelesedett. Mezitláb jön be tornaóráról, és azt kiáltja, hol a csukám, habsikáim. Mezőgazdasági munkán henyél, lemarad a szüretelésben. A vonatindító tárcsáját palacsinta sütőnek nevezi. A legutóbbi őrsit úgy nyitotta meg, őszinteségi rohamában, hogy előre, fel a WC-tetőre, és meg akarta szavaztatni, hogy indítsuk be a munkás őrs riadó láncát hamis parancsal. Új őrsi indulónak a következő vers Berta csapatvezető néni által való megzenésítését javasolta. Egy kerek erdőben puff, szarkák verekedtek puff, Szarka Matyi meghallotta puff, szúnyoglábát kirántotta puff, bagolyt küldtek orvosér puff, még a bagoly ballagott puff, szúnyog néni megfagyott puff. Hozzáteszem, a puffokat ő találta ki.
mindent az őrsvezető helyettessel, Dormán Enikővel, azaz én velem végeztet. Elesett őrs vagyunk, mely etikai értelemben a megsemmisülés felé hanyatlik. Rajzászlónk tisztaságát mindössze 27 pontra értékelték. Lemúr Miklós, a paraszt őrs megszelesedett vezetője, a szomszédos könyvtárszobában éppen egy érdekes cikket olvas a fiúk évkönyvében a hidak statikájáról. A falun itt is festmények. Resetnyikov ismét kettes. Egy másikon rongyos gyerekek csorba bögrével ingyenlevesért tülekednek a csarnok előtt. Valamint egy teljes alakos József Attila, akiről azt mesélte Olgi néni, hogy 39-es lába volt, de 43-as gombos, betétes lakcipőben kellett járnia. Ha a parasztörzs egyszerre ugrálna a folyosón, gondolta Lemúr Miklós, leszakadna az emelet. Összedőleszteni a sulit. Lemúr Miklós utolsó őrsvezetői ténykedése, mielőtt Klári néni célirányos ösztökélésére őszintén feltárta vívódásait, és visszahullott a nótafák és zászlótartók közlegényi televényébe, a mókamesteri tisztség létrehozása volt. Az újonnan választott mókamester, vagyis maga Lemúr Miklós első indítványa szintén egy új őrsi tisztség létrehozása volt. Őrsi kivégző osztag parancsnok. Tudod, mi a véleményem rólad? Mondta Dormán Enikő. Hogy szétzülleszted a mozgalmat. Nem züllesztem szét a mozgalmat, válaszolta Lemúr Miki, mert egy napon születtem Majakovszkijjal. A tisztségválasztáson fejetlen kavarodás. Ki legyen az őrsi hírszerző, nótafa, twistfa, tejfelelős, hiányzó felelős, jó tanulás felelős, hulladékgyűjtő felelős, iskola virágosítási felelős. Témákban Dormán kifogyhatatlan. Aktíva ellátás, őrsi kohézió, utcaügyelet. Következő napi rendi pont, Navratil szégyent hozott a parasztőrsre. Navratil puskázott. Jellegtelen tanuló, kirívó öltözékben. Elveszünk tőle egy magatartáskártyát. Nem az első eset. Társadalmi munkán kijelentette, kapálják a krumplit azok, akik kitalálták. Rosszul állunk a pontversenyben. Első a munkás, második az értelmiségi őrs, harmadik a paraszt. Eredetileg munkás paraszt őrsöt akartunk Kukorica Jancsiból, de a középső padsorban több a jó tanuló, ők lettek a munkás őrs, mi meg a paraszt. Volt még, hogy kommunizmus őrs, meg osztály nélküli társadalom őrs. Berta néni nem engedte. A november 7-i iskolai ünnepségen, mikor a Szent Iványi Bea azt szavalta, hogy és aláhull a kétfejű sas, őrsünk egyik tagja, Bójai Feri, bemondta a szuszfájrontot. Más szóval elájult. Lerogyott, kivitték. Végül is nem telt róla. Mostantól Mihin hadnagy sírját fogjuk gondozni a kerepesi temetőben. Azért esett Mihin hadnagyra a választás, mert láttuk a síron a fényképét, és megbolygatta érzelmi világunkat, hogy arcának vidám kifejezése milyen ellentétben áll azzal, hogy meghalt. Ez egy szovjet katona, úgy hívják, hogy Kosztya, testvérekkel együtt szabadságunk hozta. Vendégül látjuk Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nénit, Mihin hadnagy nővérét. Bricker nénit meghatott a Pest felszabadulásának hangszórón keresztüli ünneplése, és kiderült, hogy személyesen ismeri J.B. Levitánt, a moszkvai rádió világhírű bemondóját. Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nővér néni időskora ellenére benne volt a legkülönbözőbb csintemésekben. Mikor tudomást szerzett felajánlásunkról, hogy a Pákozdi csata emlékére 40 kiló száraz kenyérből kisképernyős televíziót vásárolunk a patronáló szerv nyugdíjas otthonába, Műm 14, lemondott az ankétról a golyós csapádgyárban, és elvállalta az őrködést a Stollár Béla utca sarkán, ahol a hulladékot tároltuk a mérlegelésig. Ott állt Bricker néni inkognitóban a pincelejáró előtt, és hálás volt, hogy újraélheti az illegalitás éveit. Bricker néni segítségével megismerkedtünk V.I. Goblein elvtársnővel is, valamint Madár elvtárssal, akik együtt vettek részt Budapest felszabadításában. Vált válhoz vetve harcoltak a gyilkos pergőtűzben Goblein és Madár. Bricker, szovjet elvtárs nővér és nagymama néni elhozta magával kisunokáját, a 8 éves Lónyát is. Lónya
Szalamandrát fogott a budai hegyekben. Eltette spirituszba, hazavitte. De nem bírta ki, órán körbeadta, és az amúgy jelesrendű, jó magaviseletű diák magyar gyíkért intőt kapott. Később levelet írt a parasztőrsnek, megemberelte magát, űrhajós lesz, csókol mindenkit, lónya. Berta csapatvezető néni az esti zászló levonásnál négy rendetlen kispajtást megdorgál, mert csendes pihenőben elhagyták körletüket, s necire horgáztak bottal. Drámai hangon sorolja a neveket. Rónai László, Sabján László, Gara László. Ekkor már az egész kállai csapat hegyezi fülét, a szúnyogok elnémulnak, a napkorong odatapad a kíváncsi döbbenettől a badacsony oldalához, és folytatja Berta néni, de megremeg a hangja, és... László Endre! Röhög a tábor. A bűnösök hősökké avanzsálnak. Harsan a kürtszó, ki az ágyból, frissen, mosolyogva kezdjük a napot. A későnkelőket gúnyos taps fogadja. Egész napos kirándulás, akadályverseny. Libasorban vonulunk, veszélyben a helyezés. Pajtások! Szegény, őzgidának nagyon fáj a lába. Részesítsétek elsősegében. A meglepetéseket hozzátok magatokkal, és ne feledjétek, a néphadsereg a mi hadseregünk. Lepényevő verseny? Már leharaptam volna a középdöntő egyforintosát, de Navratil az arcomba tenyerelt, és mikor Mária néni megpuszilt, lekváros lett az orra. Slambucos kondérba zöld hernyó potyog az eperfáról. Itt volt elrejtve a kállai Éva csapat zászló, rohadt friccek, csak az esőben össze kellett csomagolni. Mutatja Berta néni a csomagot, körbeálljuk a szemerkélű esőben, és darra fakadunk, míg jön az Ikarusz. Pompásan buszozunk. Őrsi portja. Az alsógödi MHS telep felől friss énekszót sodor felénk a szél. Összekovácsolódunk a csillagtúrán egy terjedelmes vidéki alapszervel. A helyes válasz? Ságvári átoperálta arcát, és lelőtte a cukrászdában a detektíveket. Jó Gabi készítette a ládikát, amiben a szihalmi iparőrs egy szihalom határából vett őrsi rögöt küldött Csillebércre. Zöld katonai helikopterek a kuruc felkelés zászlait húzzák a ködben. Bolgárpajtás jelvényt tűz mellemre. Azóta jó barátom, javítgatja oroszomat. Bugy Gatov, légy résen. A letűnőben lévő kis polgári erotika füllet szelleme itt lengedez az új világ épülő intézményei között. Timuristák koreai lány nyakába csimpaszkodnak az ősbükkösben. Beregi szerint a fő timurista Somogyvári Rudolfra hasonlít. Kiskati szerint Marcello Mastroiannira. Akár meg is pukkadhatsz, hülye ficsa, ordítják a sátorban. Vörös nyakkendős ifisták szöges drótot tekernek a fatörzsre, hogy a gonosz macska ne tudjon felmászni a fészekhez. Együtt kajálunk. Kolkaja, mondják. Bedobod uzsonnád a közösbe, sietnek, exportból visszamaradt strandhintákat fognak felszerelni a Kékesi Béla altáborban. A fekete kávé rabjai is megtalálják napi adagjukat. A vörös nyakkendő a munkásság vérrel festett zászlajának darabja. Másra használni, szembekötőnek, zsebkendőnek, törülközőnek, úszónadrágnak, sapkának, térdvédőnek, korbácsnak, szögletzászlónak, szalvétának, borogatásnak, légcsapónak, gyújtózsinórnak szigorúan tilos. Ki tud szebb hurkot kötni? Gubacsot fűzünk bele hurok helyett. Berta néni betiltja a gubacsot, de a nejlonkendő fölött szemet húny. Engedmény a reakciónak? A táborparancsnoksága nagy tábor ügytőre. Áll a zászló, űrkarnevál, gyarmati ifjúság. A tábortűz vitt jellegének ismertetése. Sátorról sátorra megy a hangulatbrigád. Unokákról a dal, nagyapákra marad. Félszemmel Kodály Zoltán bácsit lessük, tetszik-e neki dalunk? Tetszett neki a bohókás csasztuska, jazzt játszottak Tihonovnak, magyar népdalt követelt. Lövés jelezte, hogy elfogták a határsértőt. A pajtások feloldódva kíváncsian jöttek a tisztásra, biztatták az illetőt, nosza, induljon az őrszobára, de gyorsan. Értékeléskor a határőrparancsnok elárulta, hogy az egész határsértés meg volt rendezve. A határsértő nem éppen rokon szenves szerepére, egy színjátszó csoportos katonatársuk vállalkozott. Este határőrök tették színessé, feledhetetlenné tábortűzünket. Április 4-én mi zászlóval díszítjük fel otthonunkat, mondta a határőrparancsnok, amit úgy hívunk, laktanya. Szent Iványi Bea elszavalta a tavaszt.
Tausz Jutka meg a tábortüzes verset. Jött az este, a nagy alkalom, legszebb lett ő a kultúrműsoron.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok. Garaci László Pompásan búszozunk című regényének hangjáték feldolgozása. És a jövő hétre maradt még egy kis rész. További jó tilosozást!

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítés, elismerem.
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
2: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág.
2: Elment hagymát keresni.
1: Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Metánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
2: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina.
2: Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad,
1: fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla! Azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengélyű kést, és közelhajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott. Nyitva akarja látni, Vidor!
2: Oho!
1: Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt. Nézze, mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
3: Oh, igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva.
3: Természetesen ez egy varázslatos láda, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, Vidor, vannak lábak a te oldaladon? Hm? Nincsenek?
1: Két virág torkához szorította a kését.
3: Állati zabos vagyok ettől,
1: közölte.
3: És Vidor is, aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát.
1: Megfordult, és a láda oldalába rúgott. Csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
3: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se bagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve Vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a fejszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
2: Hallok valakit, mondta a férfiak egyike. Odalent a sziklák közt. Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
4: Hé!
2: Mi van? Mondta Heréna.
4: Nagy veszélyben vagytok!
2: Kiabálta széltoló.
4: Azonnal oltsátok el a tüzet!
2: Nem, nem! Magyarázta Heréna.
4: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
2: Válaszolta Heréna. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
4: Abszolút igaz!
2: Ordított a széltoló kétségbe esve.
4: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
2: Nem teheti? Heréna tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
4: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
2: És akkor megmozdult a padló. Ménységes nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán, két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a ma. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, s megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvó tájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték, és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvőtámaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, és hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
5: Barlangrengés! Vidor megragadta Gáncsér karját. Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
2: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a pontgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
6: Nem tudnánk elvinni,
2: vélte.
5: túl nehéz,
1: tette hozzá.
5: De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét, kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott.
1: A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott, csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná, gyere csak, hadd legyen egy jó napom. Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra.
5: Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket, javasolt a turista. Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert.
1: Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
6: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
1: panaszkodott Cohen, miközben Bepám talpra segítette.
5: Mit kezdjünk ezzel az emberrel? Kérdezte a lány.
6: Elvesszük a készét, és elhajtjuk a francba,
1: jelentette ki Cohen.
6: Rendben!
7: Igen, uram. Köszönöm, uram,
1: hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény nesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre hömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné mint gyakorlást, viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszú álló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszmé zümmögte körül a sziklát, amely korábban vészséges nagyapó ökle volt. Majd leszállt egy kakukk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből, akár egy üregből előtekergő kígyó. Hanyat feküdt, és a dermedt troll fölötti eget bámulta. A troll egy szemernyit sem változott, eltekintve mozdulatlanságától, de már a szeme is kezdte becsapni a varázsló. Éjszaka látta, mint válnak a kő repedései szemekké és szájakká.
2: Most, ahogy a hatalmas sziklaarcot nézte, azt tapasztalta, hogy az arcvonások, mintha csak mágia mosná el azokat, puszta foltokká válnak a kövön.
3: Húha, nyögte. Úgy tűnt, ez nem segített.
2: Felállt, leporolta magát és körülnézett. A poszmétől eltekintve teljesen egyedül volt. Némi mászkálás után rábukkant egy kőre, amely bizonyos szögből nézve meglehetősen hasonlított Berylre. Eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Ő. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján.
4: Van valaki odalenn? Ha-ho! Hé!
2: Kiáltotta a varázsló.
4: Tán örüljek, hogy láthatlak?
2: Nem tudom, felelte két virág.
4: Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről!
2: Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
1: Az összes ló megszökött, jelentette két virág. Már találjuk őket, mondta Cohen.
2: Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá széltoló.
6: Tele van az erdő kajával.
1: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban, mondta két virág. Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
2: Már próbáltam, fanyalgott széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy...
1: Cohen felállt, az arca megrándult. Elnézést, mondta szintelen hangon. Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
2: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta melkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
1: Hé, az az én podgyászom! Kiabálta két virág. Hát miért támad rá a podgyászomra?
2: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy ciklának. Nem is rossz, jegyezte meg széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megreccsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
1: Csinálj már valamit!
2: Nyögte két virág.
1: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
2: A podgyász panaszosan felnyikordult a gazdája hangjára. Olyan erővel csapta fel a fedelét, hogy Cohen hanyatt leesett róla. Ám a barbár már is feltápászkodott, és a láda felé lódult. A podgyász tárva nyitva állt. Cohen belekotort. A podgyász nyikorgott egy csöppet. Ám valószínűleg felmérte annak lehetőségét, hogy ha tovább kekeckedik, egykönnyen felkerülhet a mennybéli gardrób tetejére. Amikor széltoló kimert kukucskálni az ujjai között, azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba, és szitkozódik az orra alatt.
6: Szennyez! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyez!
2: Remegett a dütör.
8: Lennie kell egy kevés kétszersültnek is, jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
6: Aranyi szólt benne! És azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
2: Cohen szinte könyörgőn mered széltolóra. A varázsló sóhajtott.
9: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
8: Én pedig egy boltban vettem,
2: szabadkozott két virág.
8: Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
2: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség, jegyezte meg széltoló. Rendkívül hűséges, jegyezte meg két virág.
9: Na ja, értett egyet széltoló, feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
6: Várjunk csak!
2: Szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
6: Olyasmi bolt volt, úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél, már nem volt bolt? Úgy bizony!
2: Ragyogott fel két virág.
6: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál, furaholmival. Pontosan! Sosem találtam meg még egyszer.
8: Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén is, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább...
2: Cohen vállat vont.
6: Ez olyan bolt volt!
2: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig, még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után, eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyike teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
6: Ez olyan bolt volt, mondta. Ez mindent megmagyaráz.
2: A hátát tapogatta és grimaszolt.
6: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
2: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
6: Ez az!
2: Örvendezett Cohen.
6: Igazi varázsló vagy!
2: Lopva két virágra pillantott.
6: Legyőztem volna,
2: jelentette ki csendesen.
6: Ha nem palancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
8: Ebben biztos vagyok,
2: vélte Betán.
6: Ti ketten tegyétek hasznos számagatokat,
2: dörmögte a barbár.
6: Az a podgyás trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
2: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Lilis az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág, őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, na meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta.
8: Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem,
2: ismert el két virág. Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni. Miért teszélt ura?
8: Ez elég hitvány trükk, nem?
2: Nem lesz semmi bajunk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában, a
9: aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra. Nos, ezt talált. Ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is. Úgy gondolod? Teljes mértékig. Felelte Széltól. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, majd nekivágtak arra, amit Széltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a bokrok közül, és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét.
2: Megnőtt az éjszaka alatt, közölte két virág. Miért nem csinál valaki valamit?
9: Úgy, mint mit?
2: Két virág gondolkodott. Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok.
9: Már próbálkoztak hasonlóval, felelte Széltoló. Varázslók próbáltak ráhangolódni nagy Atuin tudatára.
2: Nem jött össze?
9: Simán összejött, mondta Széltoló.
2: Csak éppen léteztek bizonyos előre nem látható kockázatok egy olyan hatalmas tudatolvasásakor, mint amilyen a világteknőcé, magyarázta. A varázslók előbb szárazföldi, vagy pedig óriási tengeri teknősökön gyakoroltak, hogy ráérezzenek a teknőc tudat szerkezetére. De bár tudták, hogy nagy Atuin elméje óriási lesz, arra nem döbbentek rá, hogy ugyanakkor lassú is. Egy falka varázsló fürkészte a gondolatait, váltott műszakban 30 éven át, folytatta Széltoló. És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire. Mire? Ki tudja.
9: Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg.
2: Vissza kellene fordulnunk. Nem gondolod?
9: Figyelj. Holnap elérjük a gabajt, mondta Széltoló.
2: Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk. Így nem értem, hogy miért...
9: Magához beszélt. Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva. Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette.
2: Mit bámulsz?
9: Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit. Nézd, én nem vagyok felelős érte, magyarázta Széltoló. Ezt feltétlenül le kell szögeznünk. A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette.
2: Jó, gyerünk, menj utána. Neked semmi között hozzám.
9: Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett.

0: sziszegte Széltuló. Akkor beszéljünk valami másról?
1: Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől,
0: dörmögte Széltuló. A csuklóján feszülő kötelet rángatta.
2: El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos, jegyezte meg Heréna.
0: A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltuló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult.
2: Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok?
0: Széltuló hevesen bólintott.
1: Jó, mondta Heréna.
2: Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e, de a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról, ha a nap nem kell fel épp időben. Nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan.
1: Na már megint bajban vagyunk,
0: dörmögte Széltuló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit. Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen.
1: De miért vadáztak ránk? Kérdezte két virág. A csillaggal függ össze, ugye?
0: Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltuló. Egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen.
1: Hát, szerintem a végén minden jóra fordul, vélte két virág.
0: Széltuló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan?
2: Hát, az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja.
0: Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csőttömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe.
2: 27,
0: mondta két virág. Mi?
2: 27-szer?
0: Ismételte két virág segítőkészen.
2: Én kiszámoltam. De végül is egyszer sem.
0: Mi? Egyszer sem számoltam ki? Mondta Széltuló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde.
2: Nem. Nem haltál meg.
1: Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit?
0: De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte Széltuló. A lábfejét bámulta. Két virágnak persze igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetné magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is, lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje.
2: Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved.
0: Amikor kilovagoltak a mélyedésből, Széltuló és két virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltuló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
2: Kikerülni?
0: Rendelkezett Heréna.
2: De ez csapda.
3: Úgy van,
0: mondta Vidor sápadt képpel.
3: Nekem elhihetitek.
0: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csávítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt.

0: Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet. Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan. Mi? Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mint a teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pufa be! Kiáltotta Vidor. Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy azt mondta, pufa be! Herina hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
1: Én nem félek semmitől, érted? Mondta rekedten. Köpök az ilyen varázslói izékre.
0: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek. Jegyezte meg széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt. Ám széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a padgyász feltűnt még néhányszor. Hol egy szirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyó ágy fölött. Kop, mondta széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben. Há?
2: Csak a
0: torkamat köszörülöm, mondta széltoló és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat. Pofa le! Ugratott oda Herina. Ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva móló tűnt föl, és egy jókora bronz gong. Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Herina. Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot. Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk. Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött, a köd pedig kezdett sűrűsödni. Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát? Vidor felkapta a kalapácsot, és akkorát vert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott. Néma csendben vártak. Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a feléken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
2: Csak ketteszével,
0: matyogta.
2: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
0: Széltoló nagyot nyert, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült. Te nem a szokásos révész vagy, mondta Herina. Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
2: Ma szabad, ma posz!
0: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn. Ez esetben... Ez meg mit röhög? Két virág vállai rázkódtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Herina rámerett, aztán keményen a révészre pillantott. Ti ketten, kapjátok el! Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
2: Kit? A révészt?
1: Igen.
2: Miért?
0: Herina kifejezéstelenül merett maga elé.
1: Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe,
0: az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
1: Azért, mert ezt mondtam.
0: Ennyi telt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
2: Így?
0: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
1: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
0: A két férfi összenézett.
1: Hát alig hinném, hogy... mondta az egyikük.
0: Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt bele a vesélyébe. Cohen átkozódott, és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Herina felé. Széltuló felnyögött, a fogát csikorgatta, és keményen hátra csapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából. Széltuló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Herina lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Herina csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vén bolondot.
2: Rendítsek!
0: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoró látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Herina tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett. Herén a Cohen felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, hogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Herén a kénytelen volt meghátrálni, amikor Cohen egy rabasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló oda támaigott két virághoz, és megpróbálta elvonszolni, de nem sok eredménnyel.
1: Ideje lelépni, mormolta. Ez remek volt,
0: lelkesedett két virág.
1: Láttad, ahogy Cohen az előbb? Igen, igen, igen, csak gyerünk már! De én meg akarom... Hú, ez igen!
0: Herén a kardja kiperdült a kezéből, és remegve fúródott a földbe. Cohen elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlan már vermett. Herina meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Cohenre. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
3: Jaj, már megint a lumbágója,
0: suttogta két virág.
3: Mit tegyünk?
1: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
0: Nos, mondta Herina, nem tudom, ki vagy. Sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy feje. Herina ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Cohenre nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
2: Megszűnt,
0: mondta.
2: a lumbágom megszűnt!
0: Két virág széltolóhoz fordult.
4: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtófélfán,
0: közölte csevegő stílusba. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe. Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csarpanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
4: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
0: No ne, dörmögte széltoló, mintha nem lenne elegendő aggódni való menélkül is.
2: Azt viszont nem értem,
0: szólalt meg Cohen hátmasszázsa közben.
2: Hogy kapattak el titeket anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padgyászatok nem ugrál fel, ész le!
4: És szűkölt is,
0: tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek.
4: Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami szűköl,
0: magyarázta a lány.
4: Szerintem igazán édes pofa.
0: 3,5 szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
2: Könnyű etetni,
0: vélte Cohen. Nehéz elveszíteni, tette hozzá széltoló.
4: Hűséges,
0: helyesbített két virág.
2: Tágasz,
0: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édes pofának, mondta széltoló.
2: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
0: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta.
4: Nem hiszem, hogy megértené.
2: Nem. Szerintem sem,
0: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
2: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
4: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
0: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
1: Hát ez nagyon...
4: Amint találunk egy várost, ahol van pap, jelentette ki Betán, annak rendes módja szerint akarom az esküvőt.
1: Ez nagyon fontos,
0: jegyezte meg két virág komolyan.
1: Ha több erkölcs létezne a világban, nem rohannánk bele csillagokba.
0: Ezen eltűnődtek egy pillanatig. Aztán két virág vidáman megjegyezte.
1: Ezt meg kell ünnepelni. Van egy kis kétszer sültem és vizem, ha nektek maradt még a szárított húsból.
0: Ó, remek, mondta széltoló ernyetten. Félrehívta Cohent. Megnyírt szakállával a vénembert könnyen 70-nek nézhetné bárki egy sötét éjszakán.
1: Ez komoly? Valóban feleségül fogod venni?
2: Úgy bizony. Van valami kifogászod?
4: Nem, dehogy, persze, hogy nincs, csak úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
2: Úgy érted, ideje letelepedni?
0: Széltoló keresgélte a szavakat.
1: 70 évvel vagy nála idősebb, Cohen. Biztos vagy abban, hogy...
2: Tudod, voltam már nősz,
0: mondta Cohen szemrehányóan.
2: És remek a memóriám!
4: Nem, én arra gondolok, nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg, azzal mi van, tudod?
1: A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és...
0: Mondta Cohen lassan.
2: Értem már, mire célzol?
1: A megerőltetés. Erre még nem is gondoltam,
0: Nem. Széltoló felegyenesedett. Nem. Nos, erre számítani lehet.
2: Na most aztán van, min eltöprengenem ezt, két széktelen!
4: Remélem, nem rontottam el semmit.
2: Nem. Dehogy,
4: mondta Cohen tétován.
2: Nem empegetőz! Jó tetted, hogy felhívtad rá a figyelmet!
4: Megfordult, Betárra pillantott, aki odaintett neki, aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
2: Veszélyes időket élünk,
4: mondta végül. Ez tény.
2: Ki tudja, mit hoz a holnap?
4: Én nem. Cohen megveregette széltoló vállát.
2: Néha vállalnunk kell a kockázatot, mondta. Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
4: Betárra pillantott és sóhajtott.
2: Mosz! Reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
4: A következő napon úgy déltájt belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még buján zöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószág csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé, egész háztartásukat meg egy-két cénakazlat cipelve a hátukon. Járvány? Kérdezte széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
0: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égbolton?
1: Kénytelenek voltunk észrevenni,
0: valóban.
2: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak,
0: sorolta a pasas.
2: Jó magam a hegyekbe igyekszem.
0: Az majd segít, mi? Kételkedett széltoló.
2: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
4: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
2: Mindenkit aggaszt a csillag,
4: számolt be nekik.
2: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített.
4: Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van?
2: Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
4: bólogatott két virág.
2: Kifejezetten forróság van, szerintem is. Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan,
4: nyilatkozta Cohen.
2: Gyerünk be a városba!
4: Keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
2: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutassatok fel egy templomot, meg egy papot! Mindjárt jövök én is!
4: Ékszerész, firtatta széltoló.
2: Meglepetész!
4: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
2: Jó, majd lopok neked egyet.
4: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festettek.
5: Hátborzongató, jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot. Vagy elriasztani, vetette fel két virág.
4: Nem fog összejönni nekik. A csillag túl nagy, felelte széltoló.
5: Látta, hogy erre minden arc feléje fordul.
4: Nos, ez magától értetődik.
5: Vagy nem?
4: Mondta akadozva.
5: Nem,
4: válaszolta Betán.
2: A csillagok apró fények az égen,
4: okította két virág.
2: Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkor, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt.
0: Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja.
5: Honnan tudod?
4: Kérdezte két virág.
0: Mit honnan tudok?
4: Kérdezett vissza széltoló.
5: Hát, amit most mondtál, a strandokról meg az óceánokról.
4: Nem mondtam semmit.
5: De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szállt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott.
4: Széltoló lehúnta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelki ismerete mögé, miközben magában motyogott.
1: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
5: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
4: Befordultak a sarkon. Minden körkörös tengermelléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az isten, hogy egy isten hajlandó legyen a szent negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni. Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádása szólongatásában. De ez az utca most csöndbe burkolózott. Abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, s mogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett. Mi a... kezdte Széltoló, s azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja. Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi.
5: Valójában egész jól ismerjük már egy...
4: Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különösképp nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrális a melletti sziklaszemre.
1: Hú,
4: nyugodt fel Széltoló. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig. A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején.
5: Mindig úgy tudtam, hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán. Akkor most miért nem?
1: Csend legyen!
4: Förmett rá valaki mellettük.
1: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
4: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpang frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpang hajú beszélni kezdett. Széltoló növekvő rémülettel hallgatta.
6: Hol vannak az isten?
4: Kérdezte a férfi.
6: Elenyészt. Talán soha nem is léteztek. Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag.
4: És így tovább, halk-hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatás. És úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard.
1: Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla?
4: Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérvük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami Széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csukjás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuki alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halált. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett Széltolónak.
1: Jöttél kárőrvendezni?
4: Suttogta Széltoló. A halál vállat vette.
1: A jövőt jöttem megnézni, mondta.
4: Ez a jövő?
1: Egyfajta jövő. Hajlamos vagyok egyet érteni veled,
4: bólított a halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
1: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme... Ilyen halálát nem tudom megérteni.
4: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, gyanakvóan bámult Széltolóra. Senkihez, válaszolta Széltoló. Nem mehetnénk el innen, fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás marmogott és feléjük mutogatott. Széltoló megragadta a másik kettőt, és sietve a sarkon túlra vonta őket. Nyerek be és gyerünk, javasolta. Van egy olyan rossz érzésem, hogy... Egy kéz landolt a vállán. Megpördült. Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
7: Varázslónak látszol?
4: Mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én? Hát, de, hogy én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan. Hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá, Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
7: Hosszám, te varázsló vagy!
4: Jelentette ki a pasas. Na ide figyelj! Felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? Azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
7: Megöltük az összes varázslónkat!
4: Büszkélkedett a csillagosok egyike.
7: Néhányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi.
4: Széltoló rámerett.
7: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
4: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
7: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
4: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudománya. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
7: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával! A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja. Komolyan mondtam,
4: kiáltott a Széltoló. Halott ember vagyok, gondolta. Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak... A varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintűz sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő, hideg, köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és Betán megragadták karját, és átfurakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni más-más utat választva, de aztán tovább loholtak magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
8: Varázsoltam, motyogta izgatottan. Varázsoltam.
4: Úgy van, nyugtatta két virág.
8: Akarod, hogy varázsoljak neked?
4: Kérdette Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
8: Ujj!
4: A kutya sértett pillantást vetett rá.
8: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
4: mondta Betán morcosan.
8: Há, persze! Rikkantott a Széltoló. Lábak, fussatok sebesebben! Na, nézd, hát nem megtették!
4: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
8: Most merre?
4: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét. Egy kicsivel odébbról hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
8: Képes vagyok rá!
4: Kiabálta vadul.
8: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
4: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
1: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
8: De hát varázsló, ez egy cseppet bonyolult,
4: mondta két virág, miközben Széltoló után nyargalt.
8: Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
4: Széltoló vadszemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
8: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak,
4: közölte.
8: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már,
4: csítított a két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolt a Széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
8: Megállni!
4: Visította.
8: Úgy van! Úgy van! Van egy varázslónk, és nem félünk használni!
4: Rikoltott a két virág.
8: Komolyan beszélünk!
4: Sikított a Betán, úgy pörgetve Széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
8: Igen, nehéz, hogy verzetünk van,
4: mondta két virág.
1: Azt kérdem, hol a podgyász?
4: Sziszegte Betán Széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
1: A podgyász nem volt sehol.
4: Mindazonáltal Széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
1: Na de hol lehet?
8: Honnan tudhatnám?
4: Adta két virág az ártatlant.
1: A te podgyászod?
8: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
1: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
4: jelentette ki két virág.
1: Különben is gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
4: A csőcselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy Széltoló nincs abban az állapotban, hogy sérdéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett.
8: Betán!
1: Mi van?
4: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
8: Ez egy zsákutca.
1: Biztos vagy benne?
8: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
4: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
8: Hát, akkor annyi,
4: felelte Betán.
8: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
4: Nem.
8: Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást,
4: tette hozzá Betán. két virág megtekintette a csillagosokat. Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogy ha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, telisteli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra, meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusi Filkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve.
9: Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
2: Igen,
4: felelte Cohen.
2: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
4: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát papráltak.
9: Roppan békezi, marmolta a törpe ékszerész,
4: aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
2: Nem megy a pult mostanában,
4: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
9: Igen. Rossz idők járnak.
2: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
4: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
9: Elmebetegek, felelte. Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
4: Cohen elgondolkozva bólogatott, s figyelte, ahogy hat férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
2: Fura!
4: Jegyezte meg Cohen.
9: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
4: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
9: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
2: Fokszor!
4: Válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek, és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
7: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz!
4: Fröcsögte.
7: Hogy élve vagy halva, nekünk az tök mindegy, de tisztuljál innét! Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan!
4: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
7: Mi kéne, tata?
4: Röffentette. Cohen szünetet tartott. Még meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme,
1: és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogékkövet fedett fel, és ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
2: Háromig számolok, mondta barátságos hangon. Egy! Kettő!
1: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd fél fordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vese tájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
2: Három!
1: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta a hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
2: Ó, ne!
1: Hadonászott Cohen a kezével.
2: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
1: A pasi oldalvást rásandított.
2: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
1: A férfi társai felé fordult biztatásért. Nem
10: sokat, ismerte be.
2: Nem túl gyakran.
1: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
2: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
1: A férfi a kezére pislantott.
10: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.
2: Ide süss, Kale! Az ilyesmiről van valamicska fogalma. Na, gyere ide, egy percre, gyere, nem bánod, ugye? Na, így a bal kezed odaped, úgy a markolat köré, jó van? A jobb kezed meg az, ott pont jó lesz, úgy van. És a penge akkor, figyelj, egyenesen a lábadba dőf!
1: Ahogy a férfi sikoltott és combjához kapott, Cohen kirúgta alul a sértetlen lábát, s úgy általában a szobához fordult.
2: Na fiúk, ha megy ez! Miért is nem rohantak rám?
7: Úgy bizony,
1: szólt egy hang kb. Derék magasságban. Az ékszerész elővadászott valahonnan egy óriási és nagyon rozsdás bárdot, ami garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyég latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
2: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat,
1: javallotta Cohen.
2: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Cohen a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát. Oké?
1: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bárd belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Cohen szandáljának orrából.
7: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
1: Cohen az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel.
2: A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet. Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
1: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
7: Rendben, kész vagyok.
2: Már nem jössz!
7: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod, felelt az ékszerész. Nem baj, ugye?
2: Nem. De a bárdot hagyd itt!
1: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fényböttyök világították meg az árnyékokat.
2: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
1: mondta.
2: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
7: Ála nincs.
2: Jó, na, van erre valahol egy hely, ahol én...
1: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
2: Ahol egy jó rostélyos tehetnék!
9: A csillagosok bezárattak minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom,
5: szakította félbe Cohen.
9: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megy. Nincs semmi, amit helyeselnének.
5: Ála nincs egy pillanatig gondolataiba merül.
9: Nyújtogatás, égetés,
5: válaszolta végül.
9: Abban elég jók. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
5: Cohen megdöbbent.
11: Ágjára veszik a könyveket?
9: Igen. Hát nem szörnyű.
11: Az!
5: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákor egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv. Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
9: Attól tartok, hogyha a barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
5: mondta szomorúan Ála nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők Szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott. Égett papír összepöndörödött pernyei repkedtek a forró levegőben, szálltak el a tetők fölé.
11: – Mit csináltok?
5: – kérdezte. A csillagosok egyike, egy nő, koromtól feketéllő kézzel elhúzta szemébe lógó tincseit, szúrósan Cohen bal fülére merett, s így szólt.
8: Megszabadítjuk a korongot a gonosztól!
5: Két férfi lépett ki az épületből, s bámult Cohenre, vagy legalábbis a fülére. Cohen kinyújtotta a kezét, és elvette a nőtől a nehéz könyvet, amit épp cipelt. A borítót különös, vörös és fekete kőberakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Ála nincsnek.
9: A nekrotelekomnikon,
5: olvasta a törpe.
9: Varázslók használják. Azt hiszem arról szól, hogyan lép kapcsolatba a holtakkal.
11: Igen. A varázslók már csak ilyenek,
5: bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai közt. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta.
9: Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet.
11: No, mi van? Akarsz valamit?
5: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
7: Minden varázskönyvet el kell égetni,
5: nyilatkozta a fickó, noha kicsi bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
11: Miért?
5: Írtatta Cohen.
7: Így szól a kinyilatkoztatás.
5: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
9: Én azt hiszem, mennünk kéne,
5: vetette közben idegesen Ála nincs. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
11: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
5: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
7: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
5: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
11: A csillagok nem tudnak beszélni,
5: szögezte le Cohen kardot rántva.
7: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
5: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
11: Igen.
5: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
11: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
5: A fickó Ádám csutkája jojóként ugrándozott, lebandzsított Cohen kardjára.
9: Ebben van valami,
5: egyezett bele.
9: Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha elholtanánk a tüzet?
11: Jó ötlet!
10: bólintott Cohen.
5: Alanincs megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elindult. Még Alanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
2: Röhely! Röhely!
5: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba. Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig.
2: Az ördög! Vigye az olyan mókát!
5: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, vagy több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímérte bütykeit. Alanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Alanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
2: Nos, lihegte, te mit szereztél?
9: A fűszertartót, felelte Alanincs.
2: Csak annyit?
9: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugye bár? Te még annyira se villogtál.
5: Cohen rosszkedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
2: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
5: mondta áthalakva a héjat.
9: Kész egy kis sót rá,
5: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: És most mit szándékoztok tenni? Firtatta egy csengő hang. Megfordultak. Betán összefont karokkal haragos tekintetet vetett rájuk.
1: Tessék!
0: Ámult vér. Varázslók lennétek, vagy mi a fene, nem? Pattogott a lány. Tessék! Akkor csináljatok valamit!
2: Mi küzdjünk meg ezekkel? Sápadt el Széltoló.
1: Ki más?
0: Vért előre tolakodott.
3: Asszonyom, nem hiszem, hogy ön teljesen tisztában van azzal.
0: A tömlöc létsíkok át fognak ömleni a mi univerzumunkba, nem? Kérdezte Betán.
3: Nos, igen.
0: Mindnyájunkat fel fognak falni olyan izék, amik kocsányt hordanak arc helyett, ugye?

0: próbált karddal eltűnni egy ajtóba. Széltoló lába meghozta saját döntését. Méghozzá, legalábbis józan esze szempontjából, az abszolút helytelen döntést. A többi varázsló csak nézte, ahogy elindult. Nos? Firtatta Betán. Ő legalább nekivágott. Végül Vért megszólalt. Felteszem, akár meg is próbálhatnánk. Úgy tűnik, nem terjed. De gyakorlatilag szóra sem érdemes. A mi mágiánk még megmaradt. Alig-alig, protestált az egyik varázsló. Akkor talán van valami jobb ötleted? Szertartásos köntösük meg-megcsillant az elképesztő fényben, ahogy a mágusok egyesével megfordultak, és a torony felé vánszorogtak. A torony belül üreges volt. Lépcsőjének kőből faragott fokait csigavonal mintában vakolták a falba. Két virág már több fordulót megtett, mire széltoló utolérte.
1: Ne siess úgy, mondta olyan vidáman, ahogy csak tehet tőle. Ne vedd zokon, de az ilyenfajta meló a Cohen-féléknek való, nem neked.
0: Neki több hasznát vennéd? Széltoló fellesett a sugárzó fényre, ami a lépcsőház tetején lévő lyukból döfött lefelé. Nem, ismerte be.
2: Akkor én pont olyan jól nem felelek meg, mint ő, nem de már?
0: Elemezte a helyzetet két virág, zsákmányolt kardját suhogtatva. Széltoló utána szökelt, olyan szorosan, amennyire csak lehetséges, a falhoz simulva.
1: Te ezt nem érted, kiabálta.
0: Odafönn elképzelhetetlen borzalmak várnak rád.
2: Mindig azt mondtad, hogy nincs semmi képzelő erő.
1: Oké, ebben van valami, látta beszéltoló. Viszont
0: két virág lejött. Figyelj csak, kezdte. Amióta csak idejöttem, valami ilyesmire vágyottam.
2: Úgy értem, ez egy igazi kaland, nem? Olyasmi, mint amikor a hős egymaga az istenek ellen küzd, igaz?
0: Széltoló néhányszor szólásra nyitotta, majd becsukta száját, mielőtt a megfelelő szavaknak sikerült előkeveredni.
1: Értesz a kartforgatáshoz? Kérdezte elerőtlenedve.
2: Nem tudom, még sose próbáltam.
1: Te tisztára megőrültél.
0: Két virág félrehajtott fejjel nézett rá.
2: Veled aztán érdemes beszélgetni, mondhatom, mondta. Itt vagyok, mert nem tudom, mi jobbat tehetnék. De te mit keresel itt?
0: Lemutatott oda, ahol a többi varázsló cammagott fel a lépcsőkön. És ők? A torony belsejében kék fénylándzsa villant lefelé. Az ég is zengett. A varázslók beérték őket, borzalmasan köhögve és lélegzetét kapkodva.
2: Mi a terv?
0: Érdeklődött széltoló.
1: Terv az nincs, válaszolta Vért. Rendben, nagyszerű, mondta széltoló.
2: Akkor hagylak is benneteket boldogulni vele.
3: Velünk jössz,
0: jelentette ki Panther.
1: De hát én még csak nem is vagyok képesített varázsló. Kirúgtatok, emlékszel?
2: Ha megfeszülök, se tudok alkalmatlanabb diákat elképzelni,
1: vallotta be az öreg mágus.
2: De itt vagy, és jelenleg ennyi képesítés megteszi. Na, gyere!
0: A fény villant egyet, és kialudt. A szörnyűséges hangok elhallgattak, mintha megfojtották volna őket. Csönd töltötte be a tornyot. Egyike azoknak a bizonyos nehéz vészterhes csöndeknek. Abba maradt, hozta két virág a világ tudomására. Valami moccant. Magasan a vörös ég lyuk keretezte körében. Lassan hullott le, örögve, forogva, ide-oda csapódva. A fölöttük levő lépcsőfordulóra esett. Széltoló ért oda elsőnek. Az oktávó volt az. De olyan erőtlenül és élettelenül hevert a kövön, mint egy közönséges könyv. Lapjait meglengette a toronyban lengedező szellő. Két virág fellihegett széltoló mögé, és le

0: nézett. Üresek a lapok, suttogta. Minden egyes nap patyolat.
1: Akkor hát megtette, mondta Bért. Felolvasta a varázsigéket. Méghozzá sikerrel. Hát, nem hittem volna.
2: De hallottad azokat a zajokat? Kételkedett Széltoló. Meg volt ez a fény is, az alakok. Ez nekem nem tűnik sikeresnek.
3: De hát, ha bármilyen komoly mágiába vágod a fejszéd, az mindig jelentős érdeklődést kelt bizonyos extradimenzionális körökben,
2: vetette ellen Panther.
3: Az ilyesmi csak arra jó, hogy a népet elkápráztassa, semmi másra.
4: Eléggé szörnyetegeknek látszottak azok ott fönn, ráncolta homlokát két virág, és közelebb húzódott Széltolóhoz.
3: Szörnyek? És ha szabadna kérdeznem, hol vannak azok a szörnyek?
2: Pessegette el két virág ellenvetését Bért.
1: De azért mind ösztönösen felfelé pislogtak.
4: Nem hallatszott semmi. A fénykörben nem moccant semmi.
1: Szerintem menjünk fel, és gratuláljunk neki, javasolta Vért.
5: Gratuláljunk, robbant ki Széltoló. Ellopta az oktávót, titeket meg bezárt.
2: A varázslók beavatott pillantással néztek össze.
1: Nos, igen, köszörülte torkát egyikük. Ha majd haladó szintig jutsz a mesterségben, fiú, akkor majd rájössz, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a siker számít.
3: Az számít, hová jutottál, mondta Vért kereken. Nem az, hogyan utaztál odáig.
2: Nekivágtak a csiga lépcsőnek. Széltoló lerogyott, smogorván merett a sötétségre. Valaki a vállára tette a kezét. Két virág volt, húna alatt az oktávóval.
4: Hogy lehet így bánni egy könyvvel?
2: Zsörtölődött.
4: Nézd, egészen meggyűrte a gerincét. Az emberek állandóan ilyeneket csinálnak, hát fogalmuk sincs róla, hogyan kell egy könyvvel bánni.
2: Remegte Széltoló határozatlanul.
1: Ne aggódj, bíztatta két virág.
6: Nem aggódom.
5: Csak mérges vagyok,
2: csattant fel Széltoló.
5: Add ide azt a nyavajást!
2: Végig kotorta elméje hátsó felét, ahol az ige felütötte volt sátorfáját.
4: Rendben,
2: acsarogta.
4: Kimulattad magad, tönkretetted az életem. Most marsz vissza, ahova tartozol!
1: De én...
2: tiltakozott két virág.
5: Az ige, úgy értettem, az ige, nem te!
2: Morogta Széltoló.
4: Na, gyerünk!
5: Nyomás, vissza a lapra!
2: Addig bámult az ősi pergamenre, amíg kancsítani nem kezdett.
5: Akkor kimondalak!
2: Kiabálta. Hangja visszaverődött a torony falairól.
5: Csatlakozhatsz a többiekhez! És úgy kell neked!
2: Belecsapta a könyvet két virág kezébe, és felimbolygott a lépcsőkön. A varázslók már felértek, és eltűntek a szem elől. Széltoló utánuk csörtetett.
4: Fiúnak neveztetek, mi? Motyogta. Amikor majd haladó szintre jutok a mesterségbe, mi? Ahhoz képest, hogy évekig sikerrel hurcoláztam a fejemben a nagy varázsigék egyikét, anélkül, hogy teljesen becsavarodtam volna. Nem? De igen.
2: Ezt az utolsó kérdést minden szemszögből megforgatta.
4: De igen, igen, igen, igen. Nem hibbantál meg,
2: bizonygatta önmagának.
4: Nem hibbantál meg. Még akkor se álltál szóba a fákkal, amikor a fák beszéltek hozzád.
2: A torony tetején kiemelkedett a füllett levegőre. Arra számított, tűz feketítette köveket fog látni, amiket össze-vissza karistoltak karomnyomok, vagy esetleg valami még rosszabbat.
4: Ehelyett
2: Hét varázslót pillantott meg Armand mellett ácsorogni, aki tökéletesen sértetlennek látszott. Megfordult, és kedvesen Széltolóra mosolygott.
5: Á, Széltoló, gyere, csatlakozz hozzánk, légy szíves!
2: Hát ennyi az egész, gondolta Széltoló. Hatalmas felhajtás a nagy semmiért. Talán tényleg nem vagyok alkalmas varázslónak. Talán. Felnézett egyenesen Armand szemébe. Lehet, hogy a varázsige okozta, ami annyi évi bentlakozás után hatott a szemére is. Lehet, hogy a két virággal együtt töltött időt tette. Mert az, hogy a turista csak is olyannak látta a dolgokat, amilyennek lenniük kéne, őt megtanította arra, hogy olyannak lásson mindent, amilyen valójában. De bizonyos, hogy még soha életében nem esett semmi olyan nehezére, mint belenézni Armand szemébe anélkül, hogy rettegve elrohanjon, vagy a beleit is kiokádja. A többiek úgy tűnt, nem vették észre. Mozdulatlanul ácsorogtak. Armand megkísérelte a hét varázsigét elméjében tartani. Elméje ettől összeomlott, s a tömlöc létsíkok megtalálták az oly rég keresett lyukat. Remek. Butaság volt azt hinni, hogy a dolgok majd rágószerveiket és kocsányaikat lóbálva fognak kimasírozni az ég valamiféle hasítékát. Ez már elavult módszer, arról nem is beszélve, hogy túl kockázatos. Még a névtelen borzalmak is megtanulták, hogy haladni kell a korral. Csupán egy fejre volt szükségük ahhoz, hogy szabad bejárásuk legyen. Armand szemei üres lyukak voltak. A felismerés úgy döfött Széltoló agyába, mint egy jéghidegkés. A tömlöc létsíkok olyanok, mint egy magánlovi a felső 10 000 sarjadékainak, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a dolgok mire képesek egy rendezett világegyetemben. Az emberek rendre vágynak, és meg is kapják az egyet forduló csavar rendjét, az egyenes vonalak és számok megváltoztathatatlan törvényét. Esdekelni fognak a pokolért. Armand őt nézte. Valami őt nézte. És a többiek még mindig nem kaptak észbe. Képes lesz egyáltalán elmagyarázni? Armand ugyanúgy nézett ki, mint mindig, kivéve a szemét, és egy könnyű kis ragyogást a bőrén. Széltoló csak bámult, s tudta, vannak sokkal rosszabb dolgok a gonosznál. A pokol minden démona örömmel kínozná meg a lelked minden ízét, de pontosan azért, mert sokra becsülik a lelkeket. A gonosz mindig meg fogja próbálni ellopni az univerzumot, de legalább ellopásra érdemesnek ítéli. De a szürke világ azok mögött, az üres szemek mögött csak megtiporna és elpusztítana anélkül, hogy legalább méltó módon gyűlölné áldozatait. Még csak észre sem venné őket. Armand kinyújtotta kezét. A 8. igét, mondta. Add nekem. Széltoló elhátrált. Ez engedetlenség, Széltoló. Végül is a felettesed vagyok. Ami azt illeti, megválasztottak az összes rend legfőbb vezetőjévé. Tényleg? Krákogta Széltoló. A többi varázslóra pislantott. Mozdulatlanok voltak, mint valami szobor. Na, igen. Erősítette meg Armand kedélyesen. Méghozzá különösebb buzdítás nélkül. Nagyon demokratikusan. Nekem jobban tetszett a hagyomány, mondta Széltoló. Akkor még a holtaknak is volt szavazata. Át fogod adni nekem az igét. Mégpedig önként, jelentette ki Armand. Vagy bemutassam, mi történik veled, ha ellenállsz. A végén
5: úgy is át fogod engedni. Könyörögni fogsz a lehetőségért, hogy nekem adhasd.
2: Ha valahol, hát itt kell meghúzni a határt, gondolta Széltoló.
5: El kell venned,
2: mondta.
5: Nem adom neked.
2: Emlékszem rád, merengett Ármán. Ha jól rémlik, csapnivaló diák voltál. Sose bíztál igazán a mágiában. Azt hajtogattad, kell legyen valami jobb módszer egy világegyetem működtetésére.
5: Nos, most majd elválik. Vannak terveim. Mi együtt képesek, semmi mi.
2: Szögezte le Széltoló határozottan.
5: Add ide az igét.
2: Próbáld meg elvenni, hátrált Széltoló.
5: Szerintem nem tudod.
2: Széltoló félreugrott, amikor oktalin tűz csapott ki Ármánd ujjaiból. A találattól bugyborékoló sziklatócsa keletkezett a köveken. Érzékelte, hogy az ige elméje hátsó felében meglapul. Érzékelte az ige félelmét. Agyacsöndes barlangjaiban utána nyúlt. Az ige döbbenten visszamonulót fújt, mint a puli, a kergebirkával kerül szembe. Széltoló követte, dühösen keresztül toporzékolva tudatalattiának használaton kívüli parcelláin és belvárosi katasztrófa sújtotta területein, míg nem megtalálta egy halom megsemmisítendőnek nyilvánított emlék mögött kusadva. Csendes dacot harsogott felé, ám Széltolónak dacolhatott.
5: Hát ez az! Ordított vele. Amikor a nyakunkon a krízis, akkor mész és elrejtőzöl? Be vagy tojva!
2: Az ige erre azt mondta, hogy
5: badar beszéd, ilyen botorságot nem hihetsz, én egyike vagyok a nyolcaknak.
2: De Széltoló dühösen közelebb ment hozzá, azt kiabálva. Lehet, de tény, hogy igenis, ezt hiszem, és jobb lesz, ha eszedbe jut, kinek a fejében is vagyok, oké?
5: Itt benn én abban hiszek, amiben csak akarok.
2: Széltoló megint félrevetődött, ahogy a következő tűznyaláb átsűvített a forró éjszakán. Ármánd vigyorgott, és még egy bonyolult kézmozdulatot tett. Nyomás préselte össze Széltolót. Bőrének minden hüvelykje úgy érezte üllőként használatos. Térdre esett. Vannak ám sokkal rosszabb dolgok is, nyájaskodott Ármánd. Leégethetem a húst a csontjaidról, vagy megtölthetem a testet hangyákkal. Ahhoz is van hatalmam.
5: Nekem meg egy kardom van, tudod?
2: A hang elvékonyodott a benne rejlő kihívástól. Széltoló felemelte fejét. A fájdalom bíborködén át két virágot látta Ármánd mögött állni. A kardot richtig, pont fordítva tartotta. Ármánd kacagott, és megfeszítette ujjait. Egy pillanatra elterülődött figyelme. Széltoló mérges volt. Mérges volt az igére, a világra, minden dolgok méltánytalanságára, arra a tényre, hogy az utóbbi időben nem sok alváshoz jutott, arra a tényre, hogy nem tudott kristálytisztán gondolkozni, de legfőképp Ármándra volt dühös, aki ott árt, csordultig mágiával, azzal a mágiával, amire Széltoló mindig vágyott, de mind hiába, és nem tett vele semmi értelmeset. Felugrott. Fejével Ármánd gyomrába öklelt, és kétségbe esetten rácsimpaszkodott. Két virágot félretaszították, ahogy a köveken csúszkáltak. Ármánd vicsorított, és kimondta egy varázsige első szótagját, mielőtt Széltoló vadul kaszáló könyöke belemélyedt nyakába. Véletlenszerű mágia kisülés pörkölte meg Széltoló haját. Széltoló úgy harcolt, ahogy mindig. Ügyesség, vagy sportszerűség, vagy taktika nélkül, ám jelentős forgószél jellegű erőbedobással. A stratégiája úgy szólt, meg kell akadályozni az ellenfelet abban, hogy ideje legyen rájönni, hogy valójában Széltoló egyáltalán nem ügyes, nem erős, verekedő, és ez gyakorta bevált. Most is bejött, mert Ármánd túl sok időt töltött ősi kéziratok olvasásával, s nem jutott elég egészséges testmozgáshoz meg vitaminhoz. Ugyan sikerült több ütést is bevinnie, de Széltoló túlontúl elmerült az örjöngésben ahhoz, hogy ezeket észrevegye. Míg Ármán csak a kezét használta, addig Széltoló munkára fogta könyökét, lábát és fogait is. Ami azt illeti, győzelemre állt. Ez meg is döbbentette. Még inkább megdöbbentette, amikor Armand mellkasán térdepelve és fejét buzgón csépelve a férfi arca elváltozott. A bőre úgy vonaglott és hullámzott, mintha hőfüggönyön átnézné, és Armand így szólt.
0: Segíts rajtam!
2: Egy pillanatig szeme félelemmel, fájdalommal és esdekléssel merett Széltolóra. Aztán már nem voltak azok a szemek, hanem sok fazettás valamik egy fejen, amit csak akkor nevezhetünk fejnek, ha a szó jelentését a végsőkig kitágítjuk. Kocsányok és fűrészfogú lábak és karmok bomlottak ki, hogy leszaggassák Széltoló testéről kevéske húsát. Két virág, a torony és a vöröség mind-mind eltűntek. Az időfutása lelassult, majd megállt. Széltoló keményen beleharapott egy csápba, ami az arcát akarta letépni. Ahogy a szkinnyában össze-vissza csápolt, kilökte karját, eltalált, s így el is tört valami forrót és vizenyőset. Ők figyelték. Elfordította fejét, s látta, hogy egy hihetetlenül nagy amfiteátrum pástján küzd most. Minden oldalon, lépcsőzetes padcsorokból lények bámulták, lények olyan testtel és arccal, amiket kizárólag lidércnyomások gondos keresztezésével lehet csak előállítani. Elkapott egy pillantást, sokkal gusztustalan a bizékről a háta mögött, óriási árnyakról, amik a beborult égre vetődtek, mielőtt az Armand szörny egy láncsa nagyságú fullánkkal újra rávetette magát. Széltoló oldalvást lebukott, majd körbelendült, két kezét egyökölbe szorítva, amivel pont nyomorszájon kapta a dolgot, vagy az is lehet, hogy a torán, és a kitinreccsenés roppant kielégítő zaja méltón zárta a felütést. Előre rontott, immár attól a félelemtől is üzve, mi minden történhetne, ha leállna. A kísérteties arénát megtöltötte a tömlöc lakók martyogása, a zörejek valóságos fala, ami, ahogy harcolt, a fülét kalapálta. Elképzelte, ahogy ez a hang betölti a korongot, és csapást osztott csapás után, hogy megmentse az ember világát, hogy megőrizze a tűz kis fénykörét a káosz sötét éjszakájában, és hogy bezárja a hasadékot, aminál a lidércnyomás közeledik. De legfőképp azért ütött, hogy a lény abba hagyja a visszaütést. Mancsok vagy karmok fehéren izzó vonalakat véstek a hátára. Valami a vállába harapott, de ő meg talált egy sor puha csövet a hosszú szörcsimbókok és pikkelyek között, és alaposan megszorongatta őket. Egy tüskékkel horgazott kar elsöpörte, és meghempergett a smirgli jellegű fekete porban. Ösztönösen labdává gömbölyödött, de nem történt semmi. A vad örjöngő támadás helyett, amire számított, arra nyitotta ki a szemét, hogy a lény elsántikál a másik irányba, miközben különféle folyadékok szivárognak belőle. Ez volt az első alkalom, hogy valami elfutott Széltoló elől. Utána vetette magát, elkapott egy pikkelyes lábat, és kitépte. A lény rácsipogott, és kétségbe esve csapkodott azokkal a nyúlványaival, amik még használhatóak voltak. De Széltoló markolása lerázhatatlannak bizonyult. Összeszedte minden erejét, és egy utolsó, elégtételt adó mozdulattal csak kirúgta a lény még meglevő egyetlen szemét. És ezek után a teremtmény csak egy helyre menekülhetett. A torony és a vöröség visszatért a helyreállt idők kettyenésével. Amint újra érezte a kőkockák szilárdságát talpa alatt, Széltoló teljes súlyával az egyik oldalra betődött, átgördült a hátán, miközben a lényt kartávolságra tartotta. Most! Üvöltötte. Mit most? Értetlenkedett két virág. Ja, oké! Minden szakértelem nélkül, ám erőteljesen megsuhintotta a kardot, alig pár hüvelykel hibázva a Széltolót, és sikeresen beleállította a dologba. Fülhasogató zümmögés hallatszott. Mintha egy darásfészket zúzott volna össze, és a karok meg lábak zűrzavara cséphadaróként hadonászott kínjában. A lény még egyet gördült, sikítva és a kockaköveket csapkodva, aztán már a nagy semmit ütötte, mert átfordult a lépcső szélén, magával rántva széltolót. Néhány kőlépcsőnyit szortyogva lebukfencezett, majd egy távoli és gyorsan elhaló sikoltás hasított a feketeségbe, amikor végül lezuhant a torony mélyébe. Utoljára egy folytott robbanást lehetett hallani, és egy oktarin fényvillanást látni. Két virág egyedül állt a torony tetején. Egyedül, kivéve hét varázslót, akik még mindig helyzethez fagyottnak rémlettek. Összezavarodva letottyant, amikor hét tűzlabda emelkedett fel a sötétségből, s ugrott fejest a félrehajított oktávóba, ami ettől rögtön régi önmagának és sokkal izgalmasabbnak látszott.
4: Ó, egek! Sóhajtotta. Feltételezem, ezek a varázsigék.
3: Két virág!
2: A hang mélyről jött és visszhangzott, és éppen csak fel lehetett ismerni, hogy céltolóé. Két virág könyv felé nyúló keze félúton megmerevedett.
4: Igen? Mondta. Te vagy?
3: Te vagy a széltoló?
7: Igen!
2: Felelte a hang, síri mélységgel zengve.
3: És van valami roppant fontos, amit megtehetnél nekem, két virág?
2: Két virág körbenézett. Kihúzta magát.
3: Szóval végül a korong sorsa rajta múlik, úgy bizony. Készen állok bármire,
2: jelentette ki büszkeségtől dagadozó kebellel.
3: Mit akarsz, mit tegyek? Először is azt akarom, hogy nagyon figyelmesen meghallgass!
2: Válaszolt a széltoló, testetlen hangja türelmesen.
3: Figyelek! Rendkívül lényeges, hogy amikor elmondom neked, mit kell tenned, ne kérdezz vissza, hát azt meg hogy érted, vagy vitatkozz, vagy ilyesmi. Érted?
2: Két virág vigyázban állt. Legalábbis az elméje vigyázban állt, ha már a teste erre képtelen volt. Több tokáját is kitüllesztette.
3: Tettre kész vagyok,
2: nyilatkozta.
3: Remek! Akkor, amit tőled akarok, az az? Igen?
2: Széltoló hangja a lépcsőház mélyéről szárnyalt fel.
3: Azt akarom, hogy gyere ide, és húzz fel, mielőtt lecsúszik a kezem erről a kőről!
2: Két virág szája szólásra nyílt, de sürgősen becsukta. Oda rohant a szögletes lyukhoz, és lebámult. A vereslő csillagfényben épp hogy csak ki tudta venni széltoló felfelé egyenesen rámeredő tekintetét. Két virág hasra feküdt, és kinyúlt, érte. Széltoló keze úgy markolta meg két virág csuklóját, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, ha ő, mármint széltoló, nem lesz itten felhúzva, kizárt dolog, hogy a markolás bármiféle módon, kivéve a közös sírt, megszűnjék.
4: Örülök, hogy élsz,
2: lelkendezett két virág.
4: Pompás!
1: Én is,
2: közölte széltoló.
1: És egy kicsit csak lógott úgy a sötétségben.
2: Az elmúlt pár perchez képest ez csak nem élvezetesnek számított, de csak majdnem.
3: Hát akkor talán felhúzhatnál,
2: javasolta.
4: Azt hiszem, kicsi nehezen fog menni,
2: nyögte két virág.
4: Igazából nem hinném, hogy meg tudnám tenni, de tényleg.
1: Na jó, mibe kapaszkodsz?
4: Beléd.
3: Úgy értem, rajtam kívül.
4: Hogy érted, hogy rajtad kívül?
2: Széltoló kiejtett egy bizonyos szót.
4: Na, figyelj,
2: mondta két virág.
4: A lépcsők csigavonalban kanyarognak, nem? Ha esetleg valahogy meglengetnélek, és te elengednél...
2: A szándékodban áll azt indítványozni, hogy próbáljak 20 lábnyit zuhanni egy korom sötét toronyban abban a reményben, hogy talán kis, csúszós lépcsőfokokon fogok landolni, amik esetleg nincsenek, és ott akár el is felejtheted. Szögezte le széltoló vehemensen.
4: Van még egy választási lehetőség.
1: Ki vele, ember?
4: 500 lábnyit is eshetsz egy korom sötét toronyban, és akkor az egész biztos ott lévő kövekre fogsz érkezni.
2: Magyarázta két virág. Ezt halotti csönd fogadta alant. Aztán vádlóan széltoló kijelentette,
1: ez szintiszta szarkazmus.
2: Én azt hittem, csak a magától értetődő döntöttem szavakba.
4: Széltoló nyögött.
2: Feltételezem, nem tudnál varázsolni valami...
4: Kezdte két virág.
2: Nem. Csak egy ötlet volt.
4: Messzelen fény villant.
2: Zavart ordibálás hallatszott, aztán még fény, még több üvöltözés, és egy libasorban vonuló fáklyás menet indult felfelé a hosszú csiga lépcsőn. Emberek jönnek fel a lépcsőkön, jelentette be két virág, aki mindig boldogan osztotta meg tudását.
4: Remélem futva, mondta Szirtoló. Már nem érzem a karom.
2: Á, jó neked, felelte két virág. Én bezzeg érzem a sajátom.
4: A vezető fáklya megállt, s egy hang csendült, megfejthetetlen visszhangokkal töltve be az üreges tornyot.
2: Azt hiszem,
4: mondta két virág, teljességgel tisztában a ténnyel, hogy fokozatosan csúszik a lyuk felé, hogy
2: valaki azt mondta nekünk, kitartás.
4: Széltoló újabb olyan szót ejtett ki. Aztán egy mélyebb és sürgetőbb hangszínnel hozzátette. Ami azt illeti, nem minném, hogy bírom még.
2: Próbáld meg!
4: Mind hiába. Érzem, hogy csúszik a kezem. Két virág felsóhajtott. Ideje valami drasztikushoz folyamodni.
2: Rendben, mondta. Csak ess le! Engem aztán nem érdekel.
4: Mi? Széltoló annyira megdöbbent, hogy elfelejtette elengedni két virág csuklóját.
2: Csak rajta, dögölj meg! Válaszd a könnyebbik megoldást!
4: Könnyebbik?
2: Semmi más nem kell tenned, csak egyenesen lezuhanni, átsikítva a légen és összetörni minden porcikád,
4: mondta két virág.
2: Ennyit bárki tud. Nosza! Nosza! Nem akarom, hogy azt hidd, esetleg szükség van rád, hogy kimond a varázsigéket és megmentsd a korongot. Dehogy, kit érdekel, ha esetleg mi mindnyájan elégünk? Rajta, csak gondolj magadra, csak magadra! Ess le!
4: Ezt hosszú, szégyenkező csönd követte.
2: Nem tudom, miért van ez, jegyezte meg végül Széltoló a szükségesnél hangosabban.
4: De amióta csak találkoztam veled, úgy tűnik nekem, hogy rengeteg időt töltök lógva, foggal, körömmel kapaszkodva bizonyos mélységek torkában. Te is észrevetted?
2: A halál,
4: javította ki két virág.
2: Mi halál?
4: Értetlenkedett Széltoló.
2: A biztos halál,
4: mondta segítőkészen két virág, miközben megkísérelte nem tudomásul venni, hogy lassan, de biztosan csúszik a teste a kockaköveken.
2: A biztos halál torkában. Utálod a magasságot?
4: A magasságot egyáltalán nem bánom, nyilatkozta Széltoló hangja a sötétségből. A magasság gondolatával együtt tudok élni. A mélység az, ami jelen pillanatban figyelmem előterében áll. Tudod, mit fogok csinálni, amikor ebből kivergődtünk?
2: Nem, nyekerekte két virág, a macska kövek közti lyukba plántálva lábujjait, és puszta akaraterő által igyekezve megmozdíthatatlanná válni. Házat építek a leglaposabb országban, ami csak fellelhető, és annak is csak földszintje lesz, és még csak vastag talpú szandálokat se fogok viselni.
4: A vezérfáklya megtette az utolsó kanyarulatot a csigavonalból, és két virág egyenesen Cohen alant vigyorgó arcába nézett. Mögötte észrevette a podgyász megnyugtató tömegét, amint a köveken szögdécselve közeledik.
7: Minden rendben?
4: Kérdezte Cohen.
7: Tehetek valamit, értetek?
4: Széltoló mély levegőt vett. Két virág felismerte a jeleket. Széltoló arra készült, hogy valami ilyesmit mondjon.
2: Igen, a nyakam hátsó fele viszket, nem vakarnád meg, amikor lefelé mész, vagy? Nem, én kifejezetten szeretek feneketlen mélységek fölött lógni.
4: És elhatározta, hogy valószínűleg ezt most nem tudná elviselni. Így hát gyorsan válaszolt.
2: Húd Széltolót vissza a lépcsőkre!
4: Vakkantotta. Széltoló kénytelen kelletlen leeresztett, még mielőtt kiacsaroghatta volna magát. Cohen megragadta a derekát, és minden különösebb teketúria nélkül a kövekre nyekkentette.
7: Ocsmány, egy mocsok van oda le, a köveken, ott lem,
4: mondta csebegő modorban.
7: Ki volt az?
2: Voltak neki, Széltoló nagyot nyelt, voltak neki, tudod, olyan kocsányai, meg
5: csápjai?
7: Nem, felelte Cohen. Csak a szokásos darabok, egy kisé elkenődve, persze.
2: Széltoló két virágra pillantott, aki a fejét rázta.
8: Csak egy varázsló, aki hagyta, hogy a dolgok fölébe kerekedjenek,
2: zárta le a témát. Széltoló ernyedt karokkal tűrte, hogy visszatámogassák a torony tetejére.
4: Hogy kerültél ide? Kérdezte.
2: Cohen a podgyászra mutatott, aki odatalpalt két virághoz, kitárta fedelét, mint a kutya, amelyik tudja, hogy rosszul viselkedett, és azt reméli, hogy egy gyors érzelem nyilvánítás esetleg kivédi a tekintély összecsavart újságpapírját.
7: Rázós, de gyors!
2: Dicsérte Cohen elismerőleg.
7: Szavamra, nincs, aki megállítsa!
2: Széltoló felnézett az égre. Továbbra is teli volt holddal. Hatalmas, krátercsipkés korongokkal, amik mostanra vagy tízszer nagyobbra nőttek a korong csipetnyi mellékbolygójánál. Különösebb érdeklődés nélkül szemlélte őket. Úgy érezte magát, mint a mosott rongy, amit aztán szakadási pontján túl ki is feszítettek. Olyan törékenynek találta általános fizikai állapotát, amilyen csak az ősöreg gumiszalag lehet sok-sok mosás után. Mindazonáltal észlelte, hogy két virág a képdoboz felállításával kísérletezik. Cohen a hét rangidős varázslót bámulta.
7: Kész röhely ilyen helyre szobrokat állítani, mondta. Senki se látja őket. Na nem, mintha érdemes lenne ezeket megnézni. Elég silány munka.
2: Széltoló odaimbolygott, és óvakodva megkopogtatta Bért mellkasát, ami szilárd kőnek bizonyult. Hát ennyi, gondolta. Én csak haza akarok menni. Hoppá, de hát otthon vagyok. Többé-kevésbé. Akkor csak egy jó nagyot szeretnék aludni. És talán-talán minden jobb lesz majd reggel. Pillantása az oktávóra vándorolt, aminek körvonalain apró oktarin tűzszikrák csillámlottak.
4: Igen, gondolta.
2: Felkapta és léhán pörgette a lapokat hüvelykével. A lapokon tülekedtek a bonyolult és cikázó írásjelek, amik átalakultak és újraformálódtak, ahogy figyelte őket. Úgy tűnt, határozatlan a kérdésben, milyennek is kéne lennie. Egyik percben rendezett, prózai nyomtatás volt, a következőben meg ékírás. Aztán kacskaringós, kítiai varázsjelek kialakult. Aztán piktogramok jöttek valami ősi, gonosz és elfeledett írásmódban, ami kizárólag kellemetlen hüllőszerű lényeket ábrázolta, mint visszataszító dolgokat csinálnak egymással. Az utolsó oldal üres volt. Széltoló sóhajtott, és elméje hátsójára vetett egy pillantást. A varázsige farkas szemet nézett vele. Annyiszor álmodott erről a pillanatról, hogyan fogja kilakoltatni az igét, és újra birtokába venni az üres lakrészt a fejében, és megtanulni a csekélyebb varázsigéket, amíg egész addig túl félősek voltak ahhoz, hogy megmaradjanak az agyában. Valahogy arra számított, hogy az esemény sokkal izgalmasabb lesz. Ám valójában, végletekig kifáradva, és olyan hangulatban, amely nem tűrt ellenvetést, hidegen rámerett az igére, és képletes hüvelykével átbökött a válla fölött. Te! Figyelj! Ki veled? Egy pillanatig úgy látszott, hogy az ige neki áll vitatkozni, de aztán bölcsen meggondolta magát. Csak egy csiklandós érzés volt. Egy kék villanás a recéhártyáján. És az üresség váratlan érzése. Amikor lenézett a lapra, az tele volt szavakkal. Éppen a rúna fázisban. Ennek örült. Már csak azért is, mert a hüllőképek nem csak kimondhatatlanul csúfok voltak, de valószínűleg kiejthetetlenek is. És olyan dolgokra emlékeztették, amiket amúgy is csak nagy nehézségek árán tudna elfelejteni. Üveges tekintettel merett a lapra, míg két virág mellőzötten sürgőt forgott, és Cohen a kővarázslók gyűrűit próbálta lefeszegetni, de hiába. aztán emlékeztette magát, hogy valamit még tennie kéne. Na már most, mit is? Kinyitotta a könyvet az első napon, és elkezdett olvasni. Ajkai mozogtak, mutató ujja minden egyes betűvonalát végigkövette. Ahogy elmormolta az egyes szavakat, azok hang nélkül megjelentek mellette a levegőben, ragyogó színekben, s lengtek, libegtek az éjjeli szélben. Lapozott. Mások is feljöttek a lépcsőkön. Csillagosok, polgárok, katonák, még néhányan a patricius személyes testőrségéből is. Két csillagos egy eléggé bágyat kísérletet tett, hogy megközelítsék Széltolót, akit mostanra betűk örvénylő szivárványa vett körül, s aki tudomást se vett róluk. Ám Cohen kardot húzott, és ettől valahogy megjött az eszük. Széltoló görnyet alakjából úgy terjedt szét a csönd, mint hullámfodrok a pocsolyán. Lezubogott a tornyon, szétterült az alatt nyüzsgő tömegen, áthullámzott a falakon, átcsapott sötéten a városon, és elöntötte a környező földeket. A csillag tömege vészjósló csendben derengett a korong fölött. Körülötte az égen az új holdak lustán és nesztelen forogtak. Az egyetlen hang, ami hallatszott, Széltoló reket suttogása volt, ahogy lapról lapra felolvasta az igéket.
4: Hát nem ész ki?
2: Kérdezte két virág. Cohen, aki épp cigarettát sodort a dohány őseinek kátrány maradványaiból, értetlen pillantást vetett rá, a sodormánnyal félúton szája felé.
9: Mi hizgi?
2: Firtatta.
4: Ez az egész mágia.
9: Csak fények,
2: legyintett Cohen kritikusan.
9: Még galambokat se varázsolt elő az ingójából.
4: Jó, de nem érzékeled az okkult lehetőségeket?
2: Rökönyödött meg két virág. Cohen előhalászott egy nagy sárga gyufát valahonnan a dohányzacskójából, egy másodpercig vértre nézett, majd nyilvánvaló szándékossággal végighúzta vért megköbült orrán.
9: Ibesüss!
2: Mondta két virágnak. Olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
4: Mire számítasz?
9: Én már elég régóta élek. Láttam ennek a mágia dolognak színét és fonákját, és megmondhatom neked, hogy ha állandóan leesett állal mászkálsz, valaki előbb-utóbb odasóz rá egyet. Különben is. A varázslók épp úgy meghalnak, mint bárki más, ha beléjük dösz.
2: Széltoló hangos csattanással becsukta a könyvet. Felállt, s körbenézett. Ami ezután történt, az ez volt. Egy semmi. Beletelt egy kis időbe, amíg a népek ezt észrevették. Mindenki ösztönösen lebukott, arra várva, hogy lesz egy fehér fényrobbanás, vagy sziporkázó tűzgolyó, vagy Cohen esetében, aki nem sokra számított, egy néhány fehér galamb, becsetleg egy kis sékajla nyúl. És még csak nem is egy érdekes semmi volt. Néha a dolgok egy eléggé lenyűgöző módon tudnak nem megtörténni. De ami ezt a jelenlegi nem eseményt illeti, ennek még volt mit tanulnia.
9: Ez minden?
2: Kérdezte Cohen. A tömegből az általános elégedetlenkedés moraja kélt, s több csillagos nézett dühösen Széltolóra. A varázsló gyulladt szemekkel Cohent bámulta.
4: Azt hiszem, igen,
2: felelte.
9: De hát semmi se történt!
2: Széltoló értetlenkedve pislantott az oktávóra.
4: Esetleg a hatás annyira titokzatos, hogy észrevehetetlen,
2: említette reménykedőn. Végül is nem tudjuk pontosan, minek kéne történnie.
4: Mi tudtuk?
2: Sűvítette a csillagosok egyike.
4: A mágia nem működik! Az egész csak ámítás!
2: Egy kő bukfencezett le a tetőről, s vállon találta Széltolót.
4: Aha!
2: Kiabálta egy másik csillagos.
4: Kapjuk el! Vessük le a torony tetejéről! Csípjük el is! Hajítsuk le a toronyról!
2: A tömeg előre nyomult. Két virág felemelte a kezét.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez
8: Valami félreértés? Kezdte, mielőtt kirúgták alul a lábát.
9: A francba!
8: Szólalt meg Cohen, míg lepottyantotta a csikket, és szandálos sarkával eltaposta. Kardot rántott, és körülnézett, hol van a podgyász. Ami nem sietett két virág segedelmére. Széltoló előtt állt, aki úgy szorította az oktávot a melkasához, mintha forróvizes palack lenne, és tébolyótnak látszott. Egy csillagos rárohant. A podgyász fenyegetőleg felcsapta fedelét. Én tudom, miért nem sikerült, közölte egy hang a tömeg hátuljából, mégpedig Betáné. Hó, csak nem, rikkantotta hozzá legközelebb álló polgár. És miért kéne ráthallgassunk? Egy másodperc töredékével később Cohen kardja feszült a nyakának. Másrészt, folytatta a férfi rebbenéstelen, esetleg figyelmet szentelhetnénk annak, amit ez az ifjú hölgy tudomásunkra óhajt hozni. Ahogy Cohen lassan körbesúgtatta kardjával a tüzelésre készen állókat, Betán előlépett, s rámutatott a varázsigék még mindig örvénylő alakjaira, amik széltoló körül lebegtek a levegőben. Azottan nem lehet jó, mondta egy piszkos barna foltra bökve, a lüktető élénk színvillamások közepette. Biztos rosszul ejtettél ki egy szót. Nézzük csak meg. Széltoló szó nélkül átnyújtotta neki az oktávót. Milyen fura írás, jegyezte meg a lány. Állandóan változik. Mit csinál az a krokodilszerű a polippal? Széltoló átpislantott válla fölött, és gondolkozás nélkül elárulta neki. A lány egy percre elhallgatott. Ó, mondta aztán szintelen hangon. Nem tudtam, hogy a krokodilok csinálnak ilyesmit. Ez csupán egy ősi képírás, sietett széltoló hozzátenni. Meg fog változni, ha vársz egy kicsit. A varázsigék bármilyen ismert nyelven meg tudnak jelenni. Vissza tudsz emlékezni, mit mondtál, amikor a hibás szín felbukkant? Széltoló végigfuttatta ujját a lapon. Igen, ez az, azt hiszem, ahol a kétfejű gyík akármit is tesz. Két virág bukta át fejét a lány másik válla felett. A varázsige átváltott egy másik írásmódra. Hát fogalmam sincs, hogy lehetne ezt kiejteni, nyilatkozta Betán. Kacskaringó, kacskaringó, pont, pont, veszőcske. Igen, ilyenek a cupumugú hórúnák, bólogatott széltoló. Szerintem szpknak kell ejteni. Viszont az nem volt jó. Mit szólnál egy szpkhez? A szót lesték, ami eltökélten nem váltott színt. Vagy a szpkh, sugalmazta Betán. Esetleg lehet, fanyalgott széltoló két helyek közepette. Ha lehet, hát a szín még piszkosabb barna lett. És nem lehet esetleg zsvvv? Kérdezte két virág. Nem marulj, intette széltoló. A hórúnáknál... Betán belekönyökölt a gyomrába, és odamutatott. A korábban barna levegő folt, most élénkpiros lett. A könyv remegett a lány kezében. Széltoló megragadta Betán derekát, elmarkolta két virág gallérját, és hátraugrott. Betán elvesztette a fogást az oktávon, ami a föld felé esett. De nem ért le. Az oktávó körül ragyogott a levegő. A könyv lassacskán felemelkedett, szárnyakként csattogtat valapjait. Aztán jött egy pengő-bongó andalító zaj, ami úgy tűnt, egy cirkalmas és csöndes fényvirággá robbant szét, ami kinyílt, elhervadt, s már nyoma se volt. Ám valami más is történt, sokkal, de sokkal magasabban, fönn az égen. Odalenn, nagy Átúin óriási agyának földtani mélységeiben új gondolatok áramlottak 8 sávos autósztráda szélességű idegpályákon. Abszolút lehetetlen, hogy egy mennyei teknőc arckifejezése megváltozzék. Ám meghatározhatatlan módon pikkelyes, meteorhelyes arca mégis meglehetősen várakozás teljesnek látszott. Mereven fixírozta a 8 gömböt, amelyek szünet nélkül kerintek a csillag körül magán az űrstrandon. A gömbök töredeztek. Hatalmas szikladarabok repedtek le, és kezdtek bele a hosszú spirálba le a csillaghoz. Az eget megtöltötték a csillogó szilánkok.
2: Az egyik üreges héroncsból egy aprócska csillagteknőc totyogott elő a vörös fénybe. Alig volt nagyobb, mint egy aszteroida. Teknője fényes a ráolvat tojássárgájától. És volt rajta négy kis világelefántborjú is. Azok hátán meg egy korongvilág, még pöttöm, csupa füst és vulkán. Nagy Atui megvárta, még mind a nyolc bébi teknőc kiszabadította magát héjából. Őrbe csöppent, és összezavarodottnak látszott. Akkor óvatosan, nehogy valami is lepottyanjon a helyéről, a vén teknőc megfordult, és jelentékeny megkönnyebbüléssel belekezdett a maratoni úszásba az űr áldottan hűs, feneketlen mélységei felé. Az újszülött teknőcök követték, szülőjük körül keringve. Két virág lenyűgözve bámulta a fenti előadást. Valószínűleg neki jutott az egész korongon a legjobb kilátás. És ekkor egy borzasztó gondolat ötlött fel benne. Hol van a képdobozom? Kérdezte sürgetőleg. Mi? Vetette oda Széltoló, akinek szeme az égre szegeződött. A képdobozom! Harsogta két virág. Ezt muszáj lefényképezni!
8: Nem tudnál csak úgy emlékezni rá? Kérdezte Betán, rá se nézve.
2: Esetleg el fogom felejteni.
8: Én sose fogom elfelejteni, mondta a lány. Ez a leggyönyörűségesebb látvány, amit valaha is láttam.
9: Sokkal jobb, mint a galambok meg biliárd golyók,
2: értett egyet Cohen.
9: Ezt elismerem, Széltoló. Mi a trükkje?
2: Holvány dunsznom sincs, vallotta be Széltoló.
8: A csillag egyre kisebb,
2: jelentette Betán. Széltoló hallotta két virág hangját, amint az a dobozban élő festő démonnal vitatkozott. Egy eléggé technikai vita volt a képmélységről, meg hogy a démonnak volt-e, vagy sem még elegendő vörös festéke. Ki kell mutassuk, hogy e pillanatban Nagy Atuin nagyon elégedett és boldog volt. És ilyen érzések egy ekkora agyból, mint több Metropolis együttesen, nyilvánvalóan messze sugároznak. Korong legtöbb lakosa már olyan lelki állapotba került, amit amúgy csak egy teljes, a meditációnak szentelt élettel, vagy az illegális fűvészkedés kb. 30 másodpercével lehet elérni. Hát, ilyen a jó öreg két virág, gondolta Széltoló. Nem, mintha nem értékelni a szépséget, csak a maga módján teszi. Úgy értem, ha egy költő megpillant egy narciszt, jól megnézi, és ír róla egy hosszú verset, de két virág biztosan eloson, hogy keressen egy alkalmatos botanikai szakkönyvet, és közben rátipol. Cohen igazat mondott. Két virág csak megbámulja a dolgokat, de amit megnézett, az többé már nem lesz ugyanolyan. Beleértve magamat is, az gyanított. A korong saját napja felkelt. A csillag már amúgy is homályosodott, és már nem jelentett komoly vetétársat. Igazi, megbízható korongfény öntötte el a látképet, mint egy aranytenger. Vagy, ahogy szavahihető megfigyelők szokták jelenteni, mint aranyló szirup. Ez egy kellemesen drámai befejezés. Ám az élet nem ilyen. És még más dolgoknak is meg kell történnie. Például ott volt az oktávó. Amikor a napfény rásütött, a könyv egy csattanással bezárult, és elkezdett leesni a torony irányába. Számos megfigyelő döbbent rá, hogy a feléjük eső könyv bizony egyedül állóan a legvarázslatosabb dolog a korongon. A gyönyör és testvériségi érzése elpárolgott a reggeli harmattal. Széltolót és két virágot arrébb taszajtották némely könyökök, ahogy a tömeg előre nyomult, küzdve és egymás hegyén hátán kinyújtott kezekkel. Az oktávó a kiáltozó sokadalom kellős közepébe pottyant. Csattanás hallatszott. Egy nagyon határozott csattanás, az a fajta csattanás, amiből egyértelmű, hogy ez a fedél bizony egyhamar nem fog újra felnyílni. Széltoló valakinek a lábai közt két virágra merett. Tudod, hogy szerintem mi fog történni? Kérdezte vigyorogva. Mi? Azt hiszem, hogy mikor kinyitod a podgyászt, csak a fehér nemű lesz benne. Ezt gondolom. Egek! Szerintem az oktávó tud magára vigyázni. Hidd el, a lehető legjobb helyre került. Én is úgy vélem. Tudod, néha az az érzésem, hogy a podgyász pontosan tudja, mit csinál.
4: értelek.
2: Kikúsztak a nyüzsgő tömeg szélére. Felálltak, leporolták magukat, és nekivágtak a lépcsők irányába. A kutya se figyelt rájuk. Most mit csinálnak? Kérdezte két virág, megkísérelve átlesni a csődület feje fölött.
4: Úgy néz ki, hogy megpróbálják felfeszíteni,
2: felelte széltoló. Csattanás, és egyidejűleg vérfagyasztó sikoly hallatszott.
8: Hát, szerintem a podgyász határozottan élvezi, hogy a figyelem középpontjába került,
2: jegyezte meg két virág, amikor megkezdték az óvatos leereszkedést.
8: Igen. És valószínűleg jót tesz neki, ha emberek közé jár, új ismerettségeket köt,
2: tódította széltoló.
4: És most azt hiszem, nekem azt tenne jót, ha benyomnék egy-két pohárral.
8: Zseniális ötlet,
2: értett egyet-két virág.
8: Nekem is jól jönne egy kis itóka.
2: Már majdnem dél volt, mire két virág felébredt. Nem tudott visszaemlékezni, hogy került egy csűrbe, és miért viseli valaki más kabátját, de egy kristálytiszta ötlettel ébredt elméjének pont az előterében. Úgy döntött, életbe vágóan fontos, hogy céltolónak elmondja. Kizuhant a szénából, és a podgyászon landolt.
8: Szóval itt vagy, mi? Remélem, nagyon szégyelled magad.
2: A podgyász zavarodottnak látszott.
4: Most meg akarom fésülni a hajam.
8: Tárulj!
2: Mondta két virág. A podgyász alázatosan felcsapta fedelét. Két virág körbe matatott a zacskók és dobozok között, míg nem lelt egy fésűt meg egy tükröt, és az éjszaka pusztításaiból valamics két helyre hozott. Aztán szemét szúrósan a podgyászra szögezte.
8: Feltételezem, nem akarod elmondani nekem, mit tettél az oktávóval.
2: A podgyász arckifejezését kizárólag a fából faragott szerkezettel tudjuk leírni.
8: Na jó, rendben. Gyere!
2: Két virág kilépett a napsütésbe, ami jelenlegi állapotához mérten kissé túlfényes volt, és céltalanul bandukolt az utcán. Minden frissnek és újnak tűnt. Még a szagok is. Viszont nem sok ember volt talpon.
4: Hosszú volt az előző éjszaka.
2: Széltolót a művészetek tornyának talapzatánál találta, ahol egy csapat munkást felügyelt, akik valami csigát vonszoltak fel a tetőre, és a kővarázslókat eregették le a földre. Úgy tűnt, asszisztense egy majom, de két virág nem volt abban a hangulatban, hogy bármin is meglepődjék.
8: Lehetséges lesz őket visszaalakítani?
2: Széltoló odafordult.
8: Mi? Te?
4: Nem valószínű.
8: Attól tartok, az öreg vértet amúgy is lejtették. 500 lábról a macska kövekre. Tudsz ezzel valamit tenni?
4: Pompás sziklakert lesz belőle.
2: Fordult vissza széltoló a munkásoknak vezényelni.
8: Nagyon vidám vagy,
2: jegyezte meg két virág némi szemrehányással.
8: Mi az? Nem aludtál?
4: Nevetséges, de nem tudtam aludni, felelte széltoló.
8: Kijöttem egy kis friss levegőt cippantani, és úgy tűnt, senkinek sincs ötlete, mit is kéne tenni, így hát valahogy összeszedtem az embereket.
2: Rámutatott a könyvtárosra, aki a kezét szerette volna fogni, és elkezdtem megszervezni a dolgokat. Szép időnk van, nem de bár?
8: Olyan a levegő, mint az óbor.
4: Széltoló, én elhatároztam, hogy tudod, azt hiszem újra beiratkozom,
2: vágott közbe széltoló vígan.
8: Azt hiszem, ezúttal tényleg jutnék egyről kettőre. Tök jól el tudom képzelni magam, ahogy elboldogulok a mágiával és jeles diplomát szerzek. Azt mondják, ha a diplomát summa cum laude, akkor az élet szép. Nagyon szép.
4: Az jó, mert...
8: És rengeteg hely van a csúcson most, hogy a nagymenők mind ajtótámasztékkel avanzsáltak, és hazamegyek. Egy magamfajta éleseszű srác, aki járatos a...
4: Mi?
2: Azt mondtam, hazamegyek. Ismételte meg két virág udvarjasan, ám eltökéltem próbába lerázni a könyvtárost, aki amúgy megbolházta volna.
4: Hova haza?
2: Ámult el széltoló.
4: Haza-haza. Az otthonomba. Ahol élek,
2: magyarázta két virág szégyenlősen.
4: A tenger másik oldalán, tudod, ahonnan jöttem. Lesz olyan szíves ezt abba hagyni?
2: Csönd támadt. Aztán két virág így szólt. Tudod, múlt éjjel felmerült bennem, azt gondoltam, nos, az az igazság, ez az egész utazás meg nézelődés, remek dolog, de az is pompás lesz, amikor már csak múlt időben gondolok mindenre.

0: Mikor mész?
1: Azt hiszem még ma. Biztos akad egy hajó, ami egy darabon elvisz.
0: Ebben biztos vagyok én is, válaszolta a széltoló feszengve. Lábára nézett, aztán az égre. Megköszörülte a torkát.
1: Volt némi mókában részünk együtt, mi?
0: Bökött a bordái közé két virág.
1: Aha.
0: Felelt a széltoló, arcát egy vigyorszerűségbe facsarva.
1: Nem vagy elkenődve, ugye?
0: Kicsoda, én? Válaszolt a széltoló.
1: Ugyan, dehogy. 101 dolgom van. Na, hát akkor minden rendben. Figyelj csak, mi lenne, ha együtt reggeliznénk, és aztán leballagnánk a kikötőbe?
0: Széltoló gyászosan bólintott. Az asszisztenséhez fordult, és kivett a zsebéből egy banánt.
2: Már van róla némi fogalmad. Innentől vedd át, motyogta.
0: Mondta a könyvtáros. Valójában egyetlen hajó sem indult volna még az agátai birodalom tájékára se, ám ez csupán akadémikus kérdés volt, mert két virág addig számolt le aranyakat az első félig meddig tiszta hajó kapitányának markába, amíg a férfi hirtelen felfedezte a tervei megváltoztatásában rejlő előnyöket. Széltoló a rakparton várt, míg két virág kifizette a fickónak a hajó értékének körülbelül 40-szeresét.
1: Akkor ez el van intézve, mondta két virág. Kitesz majd a barna szigeteken, onnan meg már könnyen találok hajót.
0: Remek, felelt a széltoló.
1: Két virág egy pillanatra elgondolkodott. Aztán kinyitotta a podgyászt, és kihúzott egy zacskó aranyat. Nem láttad Betánt meg Kohent?
0: Kérdezte.
1: Azt hiszem elmentek összeházasodni, felelte széltoló.
0: Hallottam, amikor Betán azt mondta, most vagy soha.
1: Nos, amikor találkozol velük, add oda nekik ezt, nyújtott át két virág a zacskót. Tudom, drága mulatság első otthont teremteni.
0: Két virág sosem értette meg az átváltási arányok örvénylővéségeit. A zacskó tartalma könnyedén fedezhette volna nem egy új háztartás, de egy kisebb királyság megalapításának költségeit is.
1: Át fogom adni az első adandó alkalommal, mondta széltoló, és legnagyobb meglepetésére így is gondolta. Jó, azt gondoltam, hogy neked is adok valamit.
0: Ó, arra semmi. Két virág kotorászott a podgyászban, és előhúzott egy nagy zsákot. Elkezdte megtölteni ruhákkal, pénzzel, meg a képdobozzal, míg végül a podgyász teljesen kiürült. Az utolsó dolog, amit a zsákba dugott, a szuvenírba kapott muzsikáló cigarettás doboz volt a kagyló berakásos fedelével, gondosan puha papírba csomagolva.
1: A tiéd,
0: mondta becsukva a podgyász tetejét.
1: Többet már nem lesz rá szükségem is, különben se férne rá a gardróbomra.
0: Mi?
1: Nem akarod?
0: Nos, én természetesen, de a tiéd, téged követ mindenhová, nem engem.
1: Podgyász,
0: mondta két virág.
1: Ez itt széltoló, az övé vagy, megértetted?
0: A podgyász lassan kinyújtotta lábacskáit, roppant eltökélte, megfordult, és széltolóra bámult.
1: Hát, azt hiszem, senkihez sem tartozik igazán, önnön magán kívül,
0: jelentette ki két virág.
1: Tényleg, mondta széltoló bizonytalanul. Nos, akkor hát ez volt minden,
0: zárta le a dolgokat két virág, kezét nyújtotta.
1: Isten veled, széltoló, majd küldök képeslapot, amikor hazaértem, vagy valamit.
0: Igen, bármikor erre jársz, valaki biztosan tudni fogja, hol lehet megtalálni.
1: Igen, nos, hát akkor ennyi.
0: Valóban, ennyi.
1: Úgy van.
0: Aha. Két virág felsétált a hajóhídon, amit a türelmetlen legénység azonnal felhúzott mögötte. Az evezés ritmusát adó dob megkezdte pufogását, és a hajó lassacskán kifutott az ang zavaros vizeire, amik már szokott formájukat hozták, és ott, meglovagolva a dagályt, a nyílt tenger irányába fordult. Széltoló addig nézte, míg kis pontán nem zsugorodott. Akkor lepislantott a podgyászra, ami visszabámult rá.
1: Ide figyelj, mondta. Menj Isten hírivel. Magadnak ajándékozlak, érted?
0: Hátat fordított neki, és elindult. Néhány másodperc múlva lépések kis Nessét észlel

0: vette maga mögött. Megperdült. Azt mondtam, nem akarlak! Csattant fel, és belerúgott. A podgyász megrodjant. Széltoló tovább ment. Miután néhány yardnit gyalogolt, megállt és hallgatózott. Nem hallatszott semmi. Amikor visszafordult, a podgyász ugyanott állt, ahol hagyta. Valahogy töpörödöttnek látszott. Széltoló egy darabig gondolkozott.
1: Na jó, rendben van, mondta. Gyere velem!
0: Újra hátat fordított, és visszaballagott az egyetemre. Pár perccel később a podgyász, nyilvánvalóan elhatározta magát, újra kieresztette lábikóit, és utána poroszkált. Tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. Végig mentek a rakparton, aztán be a városba, két pötty a kisebbedő látképben, ami, ahogy a látószög kiszélesedik, magában foglal egy csöpp hajót elindulóban a széles, zöld tengeren keresztül, ami csak a része a fényes, mindent körül ölelő óceánnak, egy felhők koronázt a korongból, négy óriási elefánt hátán, amik maguk egy roppant teknőc páncélján ácsorognak. Ami hamarosan csak egy csillamlássá válik a csillagok tömegében. Végül elenyészik.

0: Pardon, uraságod most érkezett?
1: Most kicsit hideg eleinte, mi?
0: Ja, az ember hozzászokik. A fejére is raktak jeget?
1: Raktak?
0: Persze, persze, az nagyon jó. És persze, egészen betolták, mi? Hányos szám, uraságod?
1: Hányos szám?
0: Hát nem néztem meg, hiszen a lábára kötöztek egy cédulát a számmal és a névvel, ha van. Nekem csak számom van, nevem nincs. Még nem agnoszkáltak.
1: Nem szűk magának ez a cella?
0: Nem.
1: Nekem igen, mert fel vagyok puffadva.
0: 4 nap múlva haláztak csak ki.
1: Nem baj, csak a szemem zsenéroz.
0: Belefolyt a szájamba. Magának még van szeme?
1: Az egyik, a másikat kivitte a golyó. Ott ment ki.
0: Revolverrel tetszett?
1: Pisztolya.
0: Hát az jó. Jó, eleinte én is úgy akartam, de aztán nem tudtam pénzt kapni rá. Nekem soká tartott, de tetszik tudni, a biztos, az biztos.
1: Honnan tetszett?
0: A vasúti hídról. Tetszik tudni, 4 nap múlva tudtam csak feljönni. Utálatos lesz az embernek a tüdeje. Pardon, zöldül már a maga hasa?
1: Még nem. Hát zöld lesz.
0: Ajj, látná az enyémet? Szép, világos zöld. Egészen a köldökömig. Úgy örülök, nem sokára zöld leszek. Csak a hájam szép kék. Most már rendesen megy minden a boncolásig. Csak már túl lennék rajta.
1: Mit csinál?
0: Sem semmit. A víz szörcsök bennem. Na, tessék. Most a másik szemem is kifolyt.
1: Sajnálom.
0: Másképp egészen szabályszerű vagyok, mondta a doktor úr. Igaz is. De mondja csak.
1: Szőke volt.
0: Nem.
1: Barna. És az öné?
0: Az enyém is.
1: Hogy hívták?
0: Pepinek hívták.
1: Úgy. Hát hiszen akkor maga a Frellej Zoltán.
0: Noha.
1: És én szamár. Azt hittem, magához megy feleségül.
0: Hát maga a Nebbik Lajos. Én azt hittem, a magáé lesz.
1: Hát akkor kellett nekem beugrani a vasútiról. És kellett nekem kiadni a pénzt arra a pisztolyra. Őrület.
0: Hiszen akkor hozzám jött volna. Ha én ezt tudom, hogy nem magához akar menni, és hogy maga beugrik a vasútiról.
1: De nekem azt mondta, máshoz megy. És én tudtam, hogy ez csak maga lehet.
0: És ha én tudom, hogy maga pisztolyokat vásárol, és hogy nem akar magához menni. De nekem azt mondta, máshoz megy, és én tudtam, hogy az maga.
1: Jaj. És ezért oszlunk mi itt ketten. Hát kihez ment akkor a Pöty Pepi?
2: Egy úr a 3. cellából. Hozzám. Visszakérem az iskolapénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifogytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra a szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlanná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd. De tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illet a mű eladási joga. Ki hallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle, na né, hát várjon az a kölök. mindezeket az előlegeket elköltöttem. Mától számítva 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vas nélkül ültem a kávéházban. Ekkor odalépett Gárdos Andor, gépészmérnök.
3: Mondd kérlek, hol van Pittsburgh?
2: Nem tudom.
1: Nem tudod?
2: Kérd vissza az iskola pénzt. És eltűnt. És én meghökkenve neszeltem fel a szóra. Hopp, csak ennyi. Fél óra múlva ott voltam az egyetem kvesztúrájában. Kérem, el geográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék erre, bemegyek, a tanár idegesen fogad.
1: Mi tetszik?
2: Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh. Bánom is én, nálam nincs.
1: Mi vagyok én? Lakés címjegyzék?
2: Pardon, tanár úr, pardon, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot. Engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiban van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét. Aztán az én fejemet vakarta meg.
1: Nézze csak, mondta békülékenyen. Gondolkodjék. Biztosan tudja maga, csak elfelejtette. Gondolkodtam, de nem jutott eszembe. Biztos a pénz. Örvendeztem magamban.
2: Nem tudom.
1: Na, mondjon valamit. Akármit. Hát ha,
2: mondta a tanár reménykedve. Megint gondolkodtam. Közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja és felém hajol. Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen. Ne tessék súgni, akkor nem gilt. A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét. Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen. Kérem vissza az iskolapénzt.
1: Hát, kérem, erre nincs felhatalmazásom. Hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebből még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat.
2: Rendes vizsgálatot ejtünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud. Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét 3 hétben állapította meg. Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettség irányában, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérelmemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt. Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolvánnyal kell bizonyítanom, miszerint nem tudok írni. Barátaim, akiknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolnak, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján feltétlenül megállapítható.

0: ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen évek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erején bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával, ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakállog, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszony ina fárad, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág, hogyha tűz van a tűz, ég is kerül hozzá. Kis fazék, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét, ágionszál, pereputy, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenütt csak hűsalom. Csebogár, csebogár a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lelsz, meg se kérded, úgy lelsz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szakadsz le majd anyádról, se apád, se anyád, se ország.

Favor. Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel, ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 litre bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpa alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengerömlöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért vágtam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja.
de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld. Nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányáim vannak a föld alatt, és jó úton járok, hogy az arany és gyémán csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul, fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran elolthatják a csillárokat, mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmit, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és földből eddig elfogyasztott.

Who's the dirty guy? Megy itt ad az ára. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda ment az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonó bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordígy jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat törd el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban, Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sírre vad rohanatban? Kidörömböl az égboltozatját? Mi zokog, mint a malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóban bat, szív és pohár tele búval marral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását, Prométheus halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vanóbul bot. Szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárhányom, mely egy új világot zárhat. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagyj békét a húrra, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatát. Akkor húzd meg újra lelkesedve, Isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Hajnali részegség. Elmondanám ezt néha, ha nem jönnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva az útba nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szíved 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység forult reáljuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk. Ők a szobába zárva, mint a dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan is bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunk. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alá folyt,
egy messze kéklű, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét, hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arraringó, könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog, kacér mosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába, sok száz batár között, patkójuk fölsziporgál. Szájt átva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszer szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regnéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az estél.

szívem visszatöbbe. Halottjaim is itt ott, egyre többe. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök között voltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vedd.

elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes, nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt.

Élben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lám gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is. Le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcári hazadta.
2: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
2: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
2: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is, lefeküdni.

0: To by nás tu Silvestri piknik.
1: Ágyisten!
2: Jó napot! Mondja, magát is meghívták Silvestri piknikre. Somberekké?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimassághoz? Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgő?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ők. Miért? Maga nem visz?
2: De, visz. Viszek ki? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mi pezsgőnket fogják ezek inni.
2: Világos, de igazuk van. A 2 olyan verebet tudtak fogni, mint mi kette. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekinék között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne? 4 üveg pezsgőt innénk.
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk, és kép.
1: Na, és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemednek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget?
2: Nem valószínű, és ha annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk, úgy fejenként, nem igaz?
1: Teljesen igaza van. Elvégre nem leszünk bolondok, hogy a Blazsek szerelmi ügyeinek az anyagi terhét mi viseljük.
2: Úgy van, hát mik közünk nekünk a Blazsek szerelmi ügyeihez?
1: Úgy van. Jelzem, figyeljen csak ide. Ha nem számolják meg, hogy hány üveget vittünk, hát akkor vihetnénk fejenként 3-at is, nem? 2x3 üveg?
2: Az 6 üveg.
1: Hát ez már elég sokat mutat ahhoz, hogy egy szavuk se lehessen.
2: Jó.
1: Na ugye.
2: De hát, ha megszámolják.
1: Nézze, akkor is jobb, ha 3-at viszünk. Mert a 4-ről azonnal látszik, hogy nem 5.
2: Igen.
1: A négy az feltűnően nem 5. Nem gondolja?
2: De. Na és a 3?
1: Jó, 3. A 3-ról az 5 eszükbe se juthat. Meg aztán, nézze, a 3 az... Az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, 3 a kívánság.
2: 3 az igazság.
1: 3 a magyar.
2: 3 a kislány. Ja,
1: a legszebb szám, 3-at kell vinni.
2: Úgy van, és tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
1: Az 6 üveg.
2: A 6 pedig erősen emlékeztet az 5-re, amennyit kértek, nem?
1: Úgy van. De várj csak, nem gondolja, hogy a 4 az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem 5, ahhoz a 4 éppen olyan közel van, mint a 6. Hát, ha 2-4-et viszünk, teljesen rendben lesz.
2: Vagyis fejenként 2-t. Nagyon helyes. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
1: Tudom, hogy vigyünk fejenként 1 üveggel. Eltaláltam?
2: El. Mert ha fejenként 1 üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel. Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
1: Úgy van.
2: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgődtem volna?
1: Szimbolikusan, de hogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy 5, azt nem lehet se 4-nek, se 3-nak, se 2-nek érteni. De 1-nek lehet, mert az 1 éppen olyan rövid szó, mint az 5. Igaz?
2: Igen, pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi 5 üveg helyett vittünk 1-et. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe sem
1: világos.
2: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mit érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem igaz?
1: Úgy van, tehát 1 üveggel viszünk. Mégpedig
2: 2-1 üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen 1 üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem úgy azt van is, hogy mi ketten milyen jó barátok vagyunk.
1: Úgy van, egy szív,
2: egy lélek,
1: Egyek! Gyönyörű! Nézze, vegye meg, aztán majd elszámolunk, jó?
2: Jó, de nem baj, ha pezsgő helyett hablóbot viszek.
1: Persze, hogy nem baj! Hát mire
2: úgysem
1: úgy
2: észrunk meg!

0: Doktor Béla, a dugó.
1: El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserűvizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jussak. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 srófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól húzták ki a dugót az üvegből valamikor régen, mikor én még nem éltem. Ezeket csak ijesztésül teszem az üveg mellé, mert jól tudom, az első pillanatokban szétmarcangolják a dugót, anélkül, hogy kihúznák. Reményt keltőbb a klasszikus közönös dugóhúzó. Ennek a hegyét ráhelyezem a dugó felületének mértani középpontjára. Ebben a pillanatban azonban megszólal bennem egy hang. Egy undok, reszelős hang. Nyom bele, öregem, úgy se tudod kihúzni. Én azonban nem hallgatok a hangra, és kezdem befelé csavarni a dugóhúzót erőteljes mozdulatokkal, hogy biztosan fogjon, mikor aztán már egész biztosan fog, nagyot rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok, dugóhúzó kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megforhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a srófhúzóra. A srófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugón, miáltal a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a srófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó marad. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszúró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbüle egy kevés, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszúró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának 3-szorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosság üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világon.

0: Petőfi Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudj se becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerkszes serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona. Mégpedig vakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga pikkés közlegény, egész a közlegénységig fölvihét. Jó, vakancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok. Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pármit kaszál. De én itt egyre másra, mint malom. Csak darálok, szomjaz. Adjatok bor. A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Tudja, gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malom? Én bizony, hogy a Prézsbe csavarítak, se tudom. Annyi szent, hogy szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környeken. Elég is ma a tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jössz.
0: Szépernő, dal.
1: Vetkezz le!

0: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
1: Thank you.
0: Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
1: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
0: Mikor tért haza?
1: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
0: Mióta él ismét itthon?
1: Azóta vissza sem mentem már.
0: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
1: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
0: Most, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
1: It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
0: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélnem, mi volt ennek témája, illetve a címe?
1: Ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
0: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
1: Yes, it was. A segéd a Stimmel a Gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
0: A filmezést?
1: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
0: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
1: Very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika, a Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelműen azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadságszagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
0: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készül?
1: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
0: Magyar-amerikai.
1: Yes, yeah.
0: Koprodukció.
1: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Európa...
0: mi lesz ez a?
1: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon... tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
0: Érdekes.
1: Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
0: Sir Kist, és jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
1: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
0: fog, fogja hozni az országnak?
1: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
2: Ki mit tud?
0: A népi kisegyüttesek kategóriájában a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezető vagyok.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szerintem említett az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az előtt.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, körülbelül még együtt dolgoztunk már, 2 éve ott voltunk. Az előtt Laci pedig, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtosására, mert szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtosott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtokolása, édes özvegye elbújtokosása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagybújtosására, szegény az édesanyag elvállására. Édesapám húzza szét,
2: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
3: Erzsike.
2: Hogy is becéznek a barátaid?
3: Dizsike.
2: Miért hívnak Dizsikének?
3: Mert sokat jártam Dizsibe.
2: Vagyis lemezlovas klubba.
3: Nem, az a diszkó.
2: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
3: Nem.
2: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én se vagyok egy matyó hímzés, de első kérdésem, a jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
3: Az nagyon elküldött.
2: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
3: Hát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közébe, Boré.
2: Mikor mentél haza?
3: 2,5 év múlva.
2: Az anyuka az agódott, ugye?
3: Nem, a mama az pipa volt.
2: Igen. Pipa volt, mert agódott.
3: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
2: A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
3: Az a Soma.
2: Nem, az a beceneve, hagyj a beceneveket. A rendes neve Rekettyés László.
3: A Soma.
2: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
3: Én nem dolgozom.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Csokonai Vitéz Mihály, Zarándok.
1: Lelkesen óhajtál Fanni, hogy neki valahára bárcsak lennének gyermekek. Elment túl Piréné hóval telt határán, áldozatot tenni Szent Jakabolcsán. Azután megmászván az áltes bérceit, köszöntötte Péter és Pál között. És majd elhaladván öblét Ádrián, Lorétonban gyertyát szentelt Márián. Az Édom tengere felé azután tért, s ottan idvezítőn koporsójához ért, sőt, ájtatos lelke meg nem elégülvén, utazott pusztákon, tevepúpra ülvén, a vad arabsokon keresztül Sínáig ment a Szent Katalin hegye szikláján. De sok zarándokság, kérdett, mit használ? Hazamenvén három gyermeket talál.
0: Petőfi Sándor, Ivás Közben.

0: Arthur Rimbaud, Kóborlásai. Mentem két öklöt, két rongyáról a zsebemben. A köpeny vállam már eszmébe szállt. Szolgáltam, menvén az ég alatt. S nem álmodott még szerelmet senki szemben. Féltett nadrágamon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüvelykmatyi rímet pergetve léptem, s mélán szállásra a nagy medve várt az égen. Csillaghat döngicsélt lágyan fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam, szeptember estjein, s a homlokomra lágyan, mint frissítő ital est harmad csöpje volt. Rímeltem, s még a fák között vad árny hajolt át. Térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját. Pengettem egyre csak, mint lantom mélam.
1: A részek hajó. Hogy jöttem lefelé,

Mentem két öklöm, két rongyáról a zsebemben. A köpeny vállamon már eszmévé szakadt. Szolgáltalak múzsám menvén az ég alatt, és nem álmodott még hely szerelmet senki szemben. Féltett nadrágomon nagy lyuk ékeskedett. Kicsiny hüveg, Matyi, rímet pergetve léptem, s mélám. Szállásra a nagy medve várt az ötlet. Csillag hadd döngicsért vágyam fejem felett. Hallgattam zümzümük, s egy árok volt az ágyam szeptember estjeim, s a homlokomra lágyam, mint frissítő ital, est harmat csöpje volt. Rémeltem, s míg a fák között vadárny hajolt át, térdemre dőltem, és sebzett cipőm zsinórját pengettem egyre csak, mint lanton mél a húrt. Esti imádság. Thank you.

0: magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltem, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni, hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyói járása összeborzott. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág András. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a két lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne, külön famíliák, meg szobaurak, cselébe, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusztak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert a cifrázni vétek, egymásban két haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymás. Reggel fölkelt. Fűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órá, sebbel-lobbal elmegy hazul. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs-sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg megvontam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő lyuk, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, suroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszrű, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behúntam, s elképzeltem pilláim gyászpátyolán keresztül szegény Russzót, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők, annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislány, kuncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnyok. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hófendelyök morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanám, és az angyal a kis könyvet kinyitnám. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsebb kitrittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, így szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, hogy félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez, ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkozni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre, és fák jönnek két oldalt. Némán. Fák jöttek. Leveletlen, füttyetlen és szellőtlen. Mint rabok a rabsétán. Jöttek sorba leverten, fák, jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl árkon berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni, sokáig. Jaj, sokáig! Milyen hosszú fason. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék, olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengnék. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni, várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni, vágyni, vágyni, elefedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan.
1: Ó Istenem, de jó aludni! De jó is elaludni nékem! Elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Balnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm. Fáradt lelkemben angyal zúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én hidegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény varázs. Ott a

Aluírom. Ideiglenes lakos. A 20. század 4., 5., 6., 7. emeletén. Alulírott vagyona, még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ütlensége, és lefoglalja majd ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván,

Én hitetlenségemnek, alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom, alulírott, éjjeli őr, egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassudó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövőn. Alulírott, alulírott, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott. A fájdalom már földjé. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyéért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bújdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás.

0: Seguro.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel. Ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 ice bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot.

Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhát, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat. És add még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam. Persze társaságban. És ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait? Az eltűnt házakat. A társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt. És tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el. Ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag, bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a róvásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpam alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak. Holott az álom sokkal olcsóbb, mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért láttam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kárja. Főúr, ne sajnálja. De azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy gönzölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a gönzöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak.
írja föl a friss levegőt is. Bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell írni, mert ez luxus cég. Csak ritkán jutok hozzá.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás. Halál és születés, tűz és víz. Csillagködök meg anyaföld. Nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ilyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányái vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul. Fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran elolthatják a csillárokat, mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesüte fordítja majd el a fejét a sziporkázástól. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Ki ül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és földből.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Lovamra patkót senki sem veret. De szerencse, hogy senki sem szeret. Kocogok, lógok, követlen úton, s hogy merre megyek, nem nagyon tudom. S a rossz úton, mert minden ellovan, fölüti végre fejét a lovam, s megkérdi, amíg szép feje kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Az égből dühött angyal dobolt a riadót a szomorú.

0: Ha sejteni e négy vagy négy hajónk még már ma, évbe szállan Indiából, másképp fogadna a való.
1: Fölfedezi szép somát megé. Egy szakében ön elrejtezett, én megbüntettem a gyövendöléssel, mert én előttem nem létezt titok ki a sátánnak régen iskolán.
0: Na még azt kéne, csak te vén
1: kibírja. Ének hajóim a már kiterelnek, de ami még örvendetek, egy szép leányka efedett ön.
0: Hogy nyerhetem meg?
1: Már övé!
0: Elutasítom!
1: Én azért övé lesz! Meglátja, itt lesz nem sokára! Emlékezzék már a jó srác a

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták szegény Váci Mihály is közt. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassál! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumát. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lesz. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevenet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék, és ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókas harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbözőbbekre. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tehát nem is tudva hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ér. Az igazi. Fütyülj tovább két hangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentesse karodat, se agyadat, se szádat, dolgoz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: ugyan kész. Ki lehet ez az ember? Töröm, tudom. És B. Azt is tudom. Remek baj. Aki egymaga döntötte már el, nem egy csata sorsát, mielőtt tényleg megkezdődött volt. Mert kezdetével tűnt el a csata. Ő a kedvező előnye, a nagy elébe vágó és megfélemlő, nem is személy, de szinte hivatal. Jó magas polcon őrzik, s azután minden fontosabb ütközet előtt előveszik, hogy párbajt provokáljon, s győzelmével győzelemre serkentse kedves janicsárjait. Halálvető lesz, élethalál, szép szerecsen lovak, borok, ruhát, vésett hangyárok, nyílcsisakú harcok, s minden jók szerelmese, akit tán épp ezért a jók viszont szeretnek. Szóval hibátlan tökény. És amellett kissé már bölcs is, mivel tudja, hogy iszonyú nehéz megnyerni a harcot, melyben rossz kedvel, félve nyitul. Mindez beszél, hallom és tudom. De ki lehet itt önmaga? Legbenső lényege szerint. Miféle ösztön? Az önbizalom miféle kútja buzoghat szívében, hogy csak a győzelem megnőtt esélye leveg előtte, mikor harcba indul, s felejti a szégyen és kudarc megnőtt kockázatát. Ó, mert esélyt és kockázatot együtt kell vállalni. E vasba bújt világot. Tetteinkből, mint valamely tojásból, egyként kibújhat kígyó vagy madár. Kivált a vezér, vigyázzon magára. S vigyázzon, kibe bizalmat vetettek, mert győzelmével csak szemernyit használ, míg kudarcával ezer annyit árt. Én Dózsa György, ha egyszer megverekszem, és bukok vagy győzök, az csak Dózsa György bukása lesz, ha győzelme marad. Ha ő bukik, egy mítosz bukik véle. Ha ő bukik, bizalmat vesztik el. Vállalhat ember olyan harcot, amelytől mások sorsa függ. Ő ilyen harcot vált. Ki lehet? Ki lehet, és mit érez most titokban, hogy másodszor vágtázik fel s alá zászlónk előtt? Öles hangyárt csukogtat, szidalmaz minket, s nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállani. Micsoda ittas bódító öröm, micsoda izzó büszkeség lehet tudni, hogy teljes hadsorunkban senki sem tartja hozzá méltónak magát. És irítlem is. Merő kihívás, merő hegykeség, merő sértés és megalázás, rosszabb, mint egy pofoncsapás. Végre is néki igazság. Mert hogyha akad ellenfele, ráver, vagy elbukik. De ott a lehetőség, hogy nem akad, és ez még nagyobb siker. Nagyobb, nagyobb, még lázítóbb siker. Őket még inkább fellelkesítő, minket még inkább megalázó, még hangosabb, még ordítóbb siker, hogy egy egész seregben nem akad gyaur vitézet törökkel kiállni. Szégyen! Kegyetlen szégyen. És előre. Mert milyen ország az? És meddig állhat, hol senkiben sem él az igaz ösztön leküzdeni a test félelmeit, s vállalni akár a biztos halált is, csak hogy megmentse társait egy rossz kedvel és émelyekbe vívott, tehát eleve elveszett csatától. Széthúlt el. Megrothadt ez az ország. No hát, kiáll ki véle ember? Jál kivéle. Senki. Soha senki. Itt lovagol előttünk fel s alá félelmetes hírébe burkolózva, mely jobban védi testét, mint a páncél, s mi tűrjük, hogy végleg elcsüggesszen. Tűrjük, hogy végig mustrálja pofánkat, és hogy kutyáknak hívjon. Nándor elveszett. Előbb vagy utóbb Nándor elveszett. Nincsen remény, mert nincs közöttünk férfi, ki harcba merne véle szállat. Nincsen remény, mert elnémult szívünkben az ősi hang, a végső bizonyosság, hogy nem számít a harcos élete, mihelyt veszélyben van a vár, hogy végünk, mihelyt magunkra gondolunk. Mi túlságosan szeretjük magunkat.
1: A vár ledől, az ország szerte hull. Hát, Dózsa György, te hogy érzed magad? Hogy tetszik néked szemlél állani? Mit érzel puhány-puhányok közt, gyáva-gyávák közt, patkány-patkányok között? Neked megértés adatok, tán több is, mint társaidnak. Pompásan belátok. Mindenféle közösség elveszett, ha népe széthull és magára gondol, s közben magadra gondolsz magad is. No, Dózsa György, hanyatló népfia, mi lesz, ha jön, mi lesz, ha rád tekint, mi lesz, ha rád néz ez a dögtörök? Mivé leszel, ha mégis eltalál és képen törül egy vad és bátor ember nem is neked szánt nyílt tekintete? Szűkölsz, barátom! Elfödött szemed, tűnődsz tovább a szégyenről, amint minden bizonnyal mások is tűnődnek, csak hogy ne kelljen vívniok, tűnődsz, majd s lapulsz tovább, mivel hogy félsz, barom! Azt sor, ha rám néz, visszanézek. Nem, azt sor, ha rám tekint, ütök. Lehet, sőt, biztos, hogy megöl. Lehet, hogy itt eréten hull a borba, másabb célokra szánt egyetlen életem, de vállalom, de nincs egyéb kiút. Már csak azért is, hogy ne kelljen látnom a vár vesztét, az ország pusztulását, melynek egyetlen katonája sincs. Végül miféle sors, miféle pálya megvénülnöm egy olyan hadseregben, mely szükségképp és mindörökre hátrál. Mi másra nyílik abban alkalom, mint éppen csak a hősies halálra? És hogyha már mindenképp halni kell, miért csak később? És miért ne most? Jön, ismét jön. Harmadszor ugrat erre, harmadszor méri végig a mezős, hódolnak néki sorra a fejek. Jaj, édes Krisztusom, mi lesz, hogyha rám néz? Jön! Hogy gyerünk török, nyakazz le jó török, fordulj török, teljes, szépen csinálod. Na most, előre, úgy, hanem vigyázz, zárd oldaladhoz jobb karod, különben én hangyárostól elcsapom kezed. De jól szökell a ményes, ő maga begombolyaggá görnyed ott a hátán, olyan akár egy pórkemence, melyből csak szemeüszke parázslik elő. Karja viszont még mindig kilóg, karját még mindig ellöki. Nem értem, és egészen hihetetlen, hogy így margonva adja önmagát. Ha így lelem, ha mégis így marad, ha nem húzná be most e pillanatban, nincs egyéb dolgom, mint kitérni balra, annyira, hogy ő el se érjen, s vígan leütni ellökött kezét. És nem húzza be, ügyetlen vagy, dörög, tehát marad a terv. Oldalt fakó, oldalt ugorj, amennyire lehet, s most sújts, gyuró, most sújts, amekkorát nem is igaz, hogy sújthat ember. Úgy van! Kis sétán jobbra csúszott a csapás, de páncélt tört és csontott. Nem lehet, ha látom sem hiszem, hogy ezt kibírja. Perdülj, fakó! Úgy van. Nem bírta ki. Most csúszik le a lót. Ennyi vér. Sugárt lövel, egészen elborítja. Csak arja. Hol a jobb karod, török? Hová lett? Mondtam, hogy vigyázz, Reá. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Ott ráng a porban akár a kaszáspók letépett lába, s még mindig szorítja a hancsárt, amelyet horpaszomra szánt. Hű, Krisztusom, ezt válból leütöttem. Nem így akartam. Nem épp ilyen jól, nem épp ilyen hibátlanul, nem épp így mondhatatlan pompásan. De hát, ha így adódott, nékem jó ez is. Talán 5 perc sincs, hogy szembeálltunk, és már is hátrál, bomlik a török. A vár ledől, az ország szerte hull. Amíg van egy igaz katonája, a vár megáll, az ország megmarad. Vezér! Vezér! Ki hát a vezér? Én vagyok. Hát én... Ki vagyok? A vezér. Mint hogyha tízszer annyi levegőt szívnék tüdőbe. Tízszer annyi vér áramlanék át szívem. És egész mi voltam, mintha megtízszereződnék. Csak? Mert az élre állítottak. Szégyen, hogy így veszettül örvendek. Ez. Mi az? Egy egész sereg. Egy teljes nép. Egy ország egybeforrott irányító értelme. Akarat, mely titokzatos módon százezer szétágazó külön kis akaratból áramlik át egy választott szemébe, és azon túl már csak egy irányba tör. És én lennék az a választott személy. Sors, amelytől mások sorsa. Sors, mely kicsinben és jelképesen egy egész név sorsát jelenti. Fátum, mely egyszer s mint az ország fátuma. Lehetséges, hogy sorsom ez a sors. Az én sors. A Dózsa György kicsiny, kietlen sorsa nő egyszerre így fontossá. Nagyjá, így tökéletessé. Hogy értsen? Mivel szolgáltam reá? Ki voltam én? Gonok székely kölyök, egy ezredszer is becsapott s kifosztott katonanépség duzzogó fia. Csóró! Ki, minthogy egyéb út nem állott előtte, szintén katonának állt. Kis neve sincs vitéz a végeken, tisztecske lent a déli hadseregben. Valaki, bárki, egy a sok közül, aki nem tudta tétlen elviselni egy hasztalan kihívás szégyenét, és alkalma nyílt egy derekas csapásra. És ezért mindjárt sorsá kell lennie, és ezért mindjárt úgy gondoljon magára, mint akitől az ország sorsa függ. Mélyen, s titokban tekintvén magamba, bevallom íme önmagam előtt, hogy én a tisztet meg nem érdemeltem, s tévedésből lettem csak vezér. De még mélyebben és még titkosabban bevallhatom, hogy én, hogy mégis én vagyok csupán a feladatra méltó. Mert volt egy perc, egy döntő pillanat, mikor veszélyben volt a vár, és senki sem kockáztatta érte életét, csak éppen én, s így az ijedelmes vad tévedés, mely vezérré növesztett, egyúttal az igazság útja volt.
2: Hogyan is történt? Hogy történhetett, hogy mi kutatva körbejárt, én rajtam állt meg az a titkos új? Borzongva kérdem, kinek volt az újja? Kérdés, Gyuró, amelyre nincsen válasz. No, rendben van. És most már mit? Mondjak le rögtön. Sündörögjek vissza. Valljam be nékik, mi parány vagyok. Ismerjem el, hogy túl szerény a sorsom ahhoz, hogy mások sorsává legyen. Engedjem át a helyem egy nagy úrnak, ki elzülleszti és kifosztja népét, miközben maga megszedi magát. Szalasszam el talán a legutolsó alkalmat is, hogy visszavessük és megfékezzük a törököt. Soha! Igaz, másfajta képességért lettem vezérré, mint az eszményi vezér. De legalább még nem züllöttem el a harcban, melyet vívni kellene polcáért annak, ki helyembe állna. És most Rákosra. Hallom, százezer jobbágy gyűlt már a keresztes seregbe. Még csak jobbágyok, mennyi gond s vesződtség, míg emberek lesznek, és katonák. Jobbágyok ezek,
1: éhesek, esettek és elnyomottak. Mit nekik? Haza! És mégis, ők azok, kik bármi okból fegyverbe álltak, kiknek érdeke egyési múlt az ország érdekével, akik rám bízzák sorsukat, s akikre örömmel bízom én is sorsomat. Hogy az ország s a kereszt ürügyén a szabadságért harcolnak? Lehet, de hadd tegyék, ha szabadságuk által megmenekül az ország és a hit. Három nagy célért küzdenek titulban. És Úristen, áld meg mind a három célunk, hogy mind elérjük. Rányos, de Úristen, hát ez mit jelent? Egy friss halott alig mered meg. Szörnyű! Mit tettél, jó öreg, hogy így pogányul tönkretettek? Miféle görbe utakon, milyen jog tilosát jártad, hogy így lecsapták sarkaid, s ízekre tördelték a lábad? Ki bűvölt disznóvá, apó, lesütvén álladról a sörtét? Miben törhetted darb fejed, hogy így kegyetlenül betörték? Mi lázad nyúzott ajkadon, milyen röhely, miféle fintor? Mit téptél, mond, hogy körmeid tövig letépték ujjaidról? Mit ettél, vén kiéhezett nagyétű? Mit nyeltél le végre, hogy felhasítván horpaszod, a gyomrodik hatoltak érte? S a szemed, Úristen, a szemed! Mi titkot látod, hogy kitolták? Irtózatos, irtózatos! Mit tettél, ember, és ki voltál?
2: Igen, most már emlékezem. Bekúrta is eszem, betompa. Hiszen te mit rúj, apja vagy, kit este hoztak táboromba? Elém hoztak, hogy lássalak, s most látlak, s elrémülten állok. Pedig hát vén vitéz vagyok, és épp elég halottat látok, de ilyet, ne. Ilyet, soha. Ilyet az Ozmán sem merészelt. Bocsáss meg nékem, jó öreg. Most már tudom, hogy mi volt a hétked. Azt tetted, hogy halálodig húztad a csépet és a járat. Azt tetted, hogy hűségesen szolgáltad édes uraságot. Azt tetted, hogy munkád nyomán nekik jutván a végtelen bér, te megéltél a semmiből, s négy derék fiat neveltél. S most, hogy eljött a legnagyobb, megmenteni hitet és hazád is, büntetésből és bosszúból, s nehogy még jönni merjen más is, büntetésből és bosszúból, s intésül népe sok fiának, kik elhagynák a birtokát és táboromba rajzanának, mondom, mert elszökött fiad, s mert nem talált nyomósabb érvet, merészet gondolt jó urad, s felaprított helyette téged. Irtózatos, irtózatos, hiszen egészen szétvakartak. Irtózatos, irtózatos, egy éjtagot sem hagytak rajtad. Irtózatos, irtózatos, így már az ellenség sem árthat. Goncolnak, marnak, irtanak, de visszamarjuk a kutyákat.

0: Iş okuyor. Ha jól értettem szép latin beszédet, azért jöttél elém, hogy fővezéri megbizatásom visszavond, és felszólíts azonnal, még az éjjel. Eresszem szélnek sereg. Hát a válasz... Nézd csak! Azt hiszem, túl fontos, hogy ez mindnyájunkra nézve. Túl mély és komoly következése lesz, sem hogy egyszerre puszta indulatból dönthetnék benne. Hadd gondolkodom. De most agyám egy órára fogod. Addig döntöm. S ha döntöttem, mehetsz. Hát így vagyunk. A nép és a hatalom titkos viszája nyílt haraggá ére. Tudtam, hogy így lesz. És mégis fáj, hogy éppen én négem kell közöttük dönteni. Nem így mondtam. Közös hat, közös országért, közös ellenségek ellen. Ez volt a célom. Mint hogy ennek vége, választanom kell. Mit tegyek? De ha szót fogadok, egyszerre le kell rombolnom mindazt, amit építettem. Fel kell oszlatnom gyülevész tömegből erős, sereggé ötvözött hadam. Hű fiainkig szabadokká lettek, visszaüznöm a bárgyú szolgaságba, s a népet, amelyet megmenthettem volna, szabad prédára kell bocsátanom. És miért? Azért, hogy megmaradjon a világ töretlen, szent, jobbágyi rendje, hogy ne csorbuljon nagyjaink hatalma, s odázzuk el a belső háborút. No jó! És tovább. Mi lesz? Élünk tovább, tengünk, tenyészünk, kürcölünk tovább, nyúzunk tovább egy olyan életet, melyről már régen bebizonyosult, hogy gyötrelen, és nem érdemes leírni. Mert élet az, hogy pár ezer bitang rendelkezzék erőnkkel, napjainkkal, s mindent tehessünk, ami nékik tetszik, és semmit, ami nékünk tetszenék, hogy mi magunknak kell fenntartanunk karddal, bitóval, bottal, árulással, hatalmuk, melyet ellenünk nevelnek, hatalmuk, mellyel minket nyomnak el. Élet, hogy éhen küzdünk, dolgozunk, értük ki, puffat bendővel hevernek, s ha úgy akarják, farva rúgnak, s ha úgy tartja kedvük, hát fejünk veszik. Élet, hogy akkor hajtanak, s oda, mikor, s hová épp tudnak és akarnak, s egyszer elűznek birtokukról, máskor csavargó ebbként láncolnak reá. Élet, hogy folyton áldanod kell őket, mert minden sóhaj kész botránkozás, kész lázadás a világ rendje és az édes Krisztus tanítása ellen, melyet hatalmuk rögtön megtorol. Élet, hogy már jajgatni sem szabad, bukkanni se, már átkozódni se, mert reát sütik, herétikus lator vagy, s egyházi mágiát gyújtanak alád. Nem élet ez, ez maga a pokol! Világos. Hogyha most feloszlatom jobbágyhadam, azzal pontot teszek minden méltányos népi számításra, sőt, végromlásba döntöm ezt a gyatra országot is. Ha nem teszem meg, nékem rontanak. Egyházi átkot küldenek nyakamba, s kirobbantják a polgárháborút. Akárhogy lesz, pokol lesz. Mit tegyek? Gyerünk. A harcból támadhat egészség. A pusztulásból már soha. Ha győzünk, megélünk, hogyha vesztünk, meghalunk. Kockázat nincs, mert hogyha félreállok és engedek, úgyis csak meghalunk. Nos, egy esély van. Egyetlen kicsiny rés a pusztuláson. Elpusztítani az úri rendet, és új és más alapra felépíteni a reszpublikát. Ezt választom. Egyéb már nem segít. És én... Nagy Isten, én velem mi lesz? eretnekké, latorrá, lázadóvá, jobbágy vezérré változom. De hogyha meggondolod, az voltam eddig is. A sorsom. S a sorsom vált. Mert életemben mindig megvetettem a rongyokat, kik feltalálva sorsuk kapáloztak, s lázadtak el. Az méltó csak az emberhez. Ha már felismerte egyetlen fátumát, ne jövő csupán és senki másé, hogy elvállalja és elébe. Most hát meglelted, vállalod, tudod, egy egész ország élete függ tőle. Nagyon vigyázz sorsodra, Dózsa György. Igen, parancsolj, püspököm, jöhetsz. Hát, mondhatom, sok mindent számba vettem. Egyet azonban árulj még el nékem, megkönnyítvén, mint egy döntésemet. Belátásod és nézeted szerint, mi oka van, hogy ezt a kínosan felcsődített és ellátott sokaságot, melyből én végre sereget neveltem, most egyszerre kapálni tudom? A város tűz a csőcselék hibája! Ne ürügyed! Okot mondj, szent atyám! Ért. Magam is így gondoltam én. Nem tetszik néktek országló nagyoknak, hogy birtokotok néptelen. Nem tetszik, hogy a por ország ügyében fáradt, s fütyül a dézsmára robotta. Nem tetszik, hogy a nép fegyverben áll, mert hát ki tudja, mit tesz majd ahelyett, hogy benneteket hízlaljon. Herék, értem, magam is így gondoltam éppen. Inkább vesszen az ország, mint a dézsma. Hisz abból éltek, nem de, püspök úr? Kész förtelem, kész hazaárulás. Kimondom nyíltan, bármit tettetek ti főurak a keresztes had ellen, ezért tettétek. Ezért szálltok szembe Bakóccal, sőt a pápával. Ezért tartjátok vissza sok hozzám sereglő jobbágyotok, méghozzá akkora vadsággal és oly kegyetlen indulattal, hogy égnek áll a hajam szára is. Ezért siettek most is kicsavarni kezünkből kardunk. Ezért fenyegettek, szorjátok ránk egyházi átkotok. Mind-mind ezért. Mind-mind a hatalom, s a szent kiváltság megőrzése véget. Azért, hogy szolga maradjon a szolga, az uraság meg uraság legyen. De hát, atyám, mindez fordítva sült el. Én nem hunyázom és nem alkuszom. Siess Budára! És mondd meg az uraknak, hogy fellázadt a nép! És azon felül a legnagyobb sértést és durvaságot, ami útközben még eszedbe jut, és most takarodj! Most takarodj, Lator!
1: Na Isten! Mi ez már? Halottak is. Csont és halott. Suhogjatok letényben, beszél. Miféle népek voltak?
0: De vidra prémes félkarú öreg, kit holmi láncsa torkig felhasított, s hangyát emésztik mesztelen szíved. Tiéd a kastély, s tiéd e birtok. Tiéd e rom, amelyben tegnapig megtestesült az ősök büszkesége. Álmodtad-e, mikor nevedre szállt, hogy életeddel kell lakolnod érte? Gondoltad-e, hogy még fizetni kell? Mert itt a földön semmi sincsen ingyen. S te meggyalázott tejfehér leány rózsás papucsban, felrepesztett ingben, sejtetted-e, mikor szíven talált vad és hívatlan vőlegényed ökle, hogy miért gyaláz meg és tipor reál?
1: Védted magad, na védheted örökre.
0: S ti gyermekek, ti gyönge gyermekek, kiket ládákban dugtak el titokban, s kigyúlt a ház, s a végső rémület üvöltésével tátott torkotokban, megfulltatok és szenesedtetek, apró töpörtyük, összesült varangyok, tudtátok-e?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

az irodalmi lépegető mai vendége Kokics Peti, aki indián népmeséket fog felolvasni nektek. Jó hallgatást!

Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Egyszer, régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján, egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni sem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eredj innen, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mihaszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, ott hagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagy sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült. Egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihaltak. Pontosan így történt minden, ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, nyilakat meg a lándzsákat, nekivágtak a prérinek és eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végiggurultak az arcán, és a földre hullottak a porba. Ekkor a fiú, mintha hangot hallott volna. Ne szomorkodj! Inkább tégy valamit! Szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon kiszólítja? És miért mondja ezt neki? Ugyan mit tehetne ő a gyenge, mihaszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve. Eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogyan rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett, egy fikarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska kezei között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított.

lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket. Kitűnő teherhordók. Ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb, akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai. A nagy folyó partjára kell vinned őket, és ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, melyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszerűen életre keltek, felnyerítettek, rögvest neki láttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szem előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap éppen ugyanúgy telt el, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ilyen boldog és büszke. Többé senki nem fogja megvetni, semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek ezek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, és hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak elébe. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták volna mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, és összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Egy kicsit haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, és nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápadt arcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Aztán végül úgy határozott, hogy ezek a lovak aztán már ekkorák is maradnak. Ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolról szinte alig is mutathatnak meg a préri makas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetűt lovait póninak, azaz kis lónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbejárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza lett. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: az öregasszony haja. Az indiánok az ősi időkben nem ismerték a búzát. Amióta csak világ a világ, kukoricán éltek. Ez a történet arról mesél, hogyan jelent meg először a földön, mégpedig indián földön a kukorica. Egyszer, régen, egy öregasszony utazott át az unokájával az indiánok földjén. Senki sem tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Talán ezért is történt, hogy hosszú útjuk során sehol sem kaptak szállást, sem pedig élelmet. Nehéz idők jártak akkoriban az indiánokra. A törzsek kiásták a csatabárdot és folyton folyvást harcban álltak egymással. Ám az öregasszony nem csüggett egy könnyen.
1: Meglásd! Mondogatta unokájának. Előbb vagy utóbb majd csak találunk valakit, aki a gondjaiba vesz bennünket.
0: Hosszú ideig vándoroltak hegyeken, mezőkön keresztül. Míg nem, egyszer elérkeztek az aligátorok törzsének táborhelyhez. Ebben a faluban szegény, de jószívű emberek laktak. Vezérük, aligátorfog, így szólt a fáradt vándorokhoz.
2: Pihenjetek meg nálunk! Alhattok a sátrainkban, és megmelegedhettek a tüzünknél, de ennivalóval sajnos nem szolgálhatunk. A vadászmezők errefelé nem dúskálnak a vadban, a legértékesebb zsákmányt pedig az aligátorok számára kell feláldozni, akik cserébe megvédenek bennünket.
1: Boldogok vagyunk, hogy osztozhatunk a sorsotokban, bármi történjék is,
0: felelte az öregasszony.
1: Hálából, amiért ilyen kedvesek vagytok, majd őrzöm a gyermekeiteket.
0: Aligátorfok egy üres sátorhoz vezette a két vándort, és az öregasszony, miután köszönetet mondott neki, berendezte a szálláshelyüket. Egy sötét sarokba letette egyetlen csomagját, egy bölénybőrből készült zsákot. Másnap hajnalban a vadászok zsákmány után indultak, az asszonyok pedig gyökerekért és gyógynövényekért mentek a mezőre. A faluban csak a gyermekek maradtak, akik, ahogy mindig, most is játszani kezdtek. Hát, ha megfeledkeznek korhó gyomrukról, míg szüleik haza nem térnek valami ennivalóval. Minden nap ugyanazt játszották, és éhesen bizony lassan vánszorogtak az órák. Azon a napon azonban valami egészen új dolog történt. Az öregasszony kilépett a sátorból, és megkérdezte a gyerekeket.
1: Szeretnétek a mesét mondanék nektek?
3: Igen,
0: vágták rá az apróságok. Az öregasszony akkor elmesélte, hogyan születtek a fák.
1: Réges-régen csak is fű meg virág nőtt a földön. Egyetlen egy fa sem létezett. Egy napon aztán a nagy manitu lepillantott a felhők közül és körülnézett. Szerette volna megsimogatni a virágokat, amelyek vékony száron ringtak a szélben. Ezért aztán megparancsolta a száraknak, hogy nőjenek, növekedjenek egyre nagyobbra és nagyobbra, míg csak el nem éri őket a kezével. A szárak bizony engedelmesen növekedni, vastagodni kezdtek, fenyők és juharvák nőttek a virágok helyén, egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodtak. A nagy manitú csak kinyújtotta a kezét, és már el is érte a zöld lombokat, s az ágak között futkározó szellőt.
0: Amikor a történet véget ért, az öregasszony a gyermekekre nézett, és látta, hogy bár tetszett nekik a mese, az éhség mégsem tudta elfeledtetni velük. Az öregasszony bement a sátrába, és egy óriási fazék körül kezdett sürgülődni. Kisvártakra finom, incsiklandó illatok szálltak ki a sátor bejáratán. Az asszony újra kijött, és minden gyereknek egy tál, könnyű, aranyszínű, ízletes és tápláló kását adott.
1: Ez a kukorica kása,
0: mondta.
1: Ha szeretnétek, minden nap kaphattok belőle.
0: Így is lett. A férfiak minden hajnalban vadászni indultak, az asszonyok a mezőre mentek gyökeret és gyógynövényeket gyűjteni. Az öregasszony pedig minden nap szép mesét mondott az apróságoknak, aztán egy nagy tál kukoricakását adott nekik enni. Így telt el az év, annak is az utolsó hónapja, a hosszú éjhava. Az öregasszony mindvégig kukoricakásával táplálta az éhes gyermekeket. Egy napon azonban gyengülni kezdett, lesoványodott, és mintha lassan elillanna belőle az élet, akár az üstből a füst. Egy reggelen már az ágyából sem tudott felkelni. Akkor odahívta magához az unokáját, és azt mondta neki.
1: Gyermekem, hamarosan itt hagyom ezt a világot, ám az aligátorok törzse akkor is emlékezni fog rám, amikor én már nem leszek itt. Elvetettem egy kis kukoricamagot egy kis földterületre, itt nem messze a sátorhelytől. A magok már gyökeret eresztettek, tavaszra rügy is fakad majd belőlük. Én megtettem, amit meg kellett tennem most a gyermekeken a sor. Gondozniuk, öntözniük, kapálniuk kell a földet, ha jó termést akarnak, és ha azt kívánják, hogy egyszer s mindenkorra vége szakadjon az éhezésnek.
0: Az öregasszony hamarosan az unokájára hagyta az óriási, gőzölgő kukoricakásával teli üstöt. Megkérte, hogy ossza szét ő az ételt a gyermekek között. Amikor a sátorhely közelében elterülő mezőn megérett az első kukoricacső, a bölcs öregasszony eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Keresték égen földön, de hiába.
2: Nem látjuk többé ezt a kedves asszonyt,
0: szólt végül aligátor fog a törzsfőnök.
2: De emlékezetünkben és szívünkben örökké élni fog.
0: Aztán a nagyra és erősre nőtt kukoricára mutatott, és így folytatta.
2: Nézzétek, a bölcs asszony növényé változott. Nekünk ajándékozta magát, hogy soha többé ne kelljen éheznünk.
0: Így hálálta meg a titokzatos öregasszony az aligátorok törzsének nagy lelkűségét. Attól a naptól fogva az indiánok nagy örömmel vetették be földjeiket kukoricával, és amikor a fehér kukoricahaj felbukkant a levelek alatt, a szeretett öregasszony őszhaját látták benne. És így sohasem felejtették.

0: a fehérbőrök. Egyszer régen, valahol a préri határán, indiánok éldegéltek egy nagy faluban. Sátraikat bölényszőrből, mokaszínjaikat bölénybőrből készítették. Az asszonyok a bölény csontjából készült tűvel varták a ruhákat. A törzs mindennapi eledelét a bölény húsa jelentette. A törzs totemállata, barátja, védelmezője és uralkodója a fehér bölény volt. A falu közepén a fehér bölényt ábrázoló fából faragott szobor állt. A faluban azonban nem akadt senki emberfia, aki valaha fehér bölényt látott volna. A prérit járó bölények testét sötét, a fiatalabb borjakét sárgás színű, gyapjas bunda fette. Fehér színű állatot teremtett lélek nem látott még soha. A törzs öregjei arról meséltek, hogy eddig csupán egyetlen egyszer jelen meg a falu közelében a fehér bölény. Akkor olyan hatalmas zsákmányt hozó vadászatra vezette el a férfiakat, amilyenre még sohasem volt példa az indiánok földjén. Amikor a férfiak visszatértek a vadászatból, a fehér bölény eltűnt egy fehér felhőben, és azóta nem is látta senki. Ennek a csodálatos vadászatnak már sok száz éve, ám a különös jelen és emléke tovább élt a legendákban, melyeket a tűz körül meséltek egymásnak az indiánok. A vadászok a zsákmány legértékesebb darabjait áldozták fel a fehér bölény totem előtt, a védelem, a gazdag termés és az eredményes vadászat reményében. Fohászaik mindig meg is hallgattattak. A falu egyre sokasodott, senki nem ismerte az éhséget, és mindenki békében élt egymással. Egy nap Havaka, a törzs legvakmerőbb vadásza, épp a prérit járt a zsákmány után kutatva. El akart ejteni valamit, hogy finomat ehessen ebédre. Egyszeriben hatalmas porfelhőt pillantott meg a szemhatáron. Bizonyosan bölénycsorda közeledik felé, gondolta, az kavarta fel a port. Gyorsan elbújt egy kis cserjével benőtt domb mögött, és türelmesen várt. A hatalmas csorda éppen felé rohant. Havaka már attól tartott, menten felöklelik a bölények. A domb lábánál azonban az állatok hirtelen megálltak, és békés legelészésbe fogtak. Lassan eloszlott a porfelhő, és Havaka ámulva látta, hogy egy hatalmas, fehér bölény is legelészik a többi között. Csak úgy dübörgött a szíve izgalmában. Aztán hirtelen eszébe ötlött valami. Én bizony megölöm ezt az állatot, gondolta magában. Ilyen zsákmány csak egyszer kerül az ember útjába az életben. Ez a gondolat egészen eszét vette az elvakult vadásznak. Szerencsétlen feje hirtelennyében még azt is elfelejtette, hogy a fehér bölény a törzs szent állata. Ügyet sem vetett arra, mi vár rá később, ha most elpusztítja a bölényt. Egyedül a zsákmányszerzés öröme lebegett a szem előtt. Megragadta az íját. Célba vette az állatot is. Kilőtte a nyílveszőt. Szörnyű mennydörgés hallatszott. Villám csattant a derűs égbolton, megremegett a föld. A fehér bölény a földre zuhant. A többi állat hanyat homlok menekült, amerre látott. Havaka a hatalmas, mozdulatlan testhez lépett, és lenyúzta a zsákmány bőrét. Csodálatos volt ez a bőr, fehér és puha, mint a friss hó. Szebbet álmodni sem lehetett volna. Ahogy a zsákmányszerzés heve lankadni kezdett Havaka szívében, az ifjú vadász erősen nekibúsult. Mihez kezdjek most ezzel a bőrrel? Gondolta magába roskadva. Nem vihetem a faluba, hiszen onnan örök időkre elüldöznek, ha megtudják, hogy kioltottam a törzsünket védelmező szent állat életét. Az, milyen ostoba voltam! Egy teljes napon át gondolkodott. Emésztette magát. Végül, hogy a bajból kikeveredjen, nagy gödröt ásott, és eltemette a csodálatos fehér bundát. Amikor visszatért a faluba, hallgatott. Senkinek nem szólt egy szót sem arról, ami a mezőn történt. Hazatért a többi vadász is. De hogy nem, aznap egyiküknek sem sikerült egyetlen állatot sem elejtenie. Se szarvast, se antilopot, se nyulat, még egy nyomorúságos mezei egeret sem. Éppen ugyanígy történt a következő napokon is. A férfiak mind üres kézzel tértek haza a vadászatról. Semmit sem hoztak, amit nyársra húzhattak és megsüthettek volna. Szörnyű éhínség tört a falura. A férfiak elgyengültek, mégis minden nap elmentek vadászni, de egyetlen állatot sem sikerült elejteni. Már nem is volt miért tüzet gyújtani, üresen álltak a fazekak. A törzs varázslója elhatározta, hogy a fehér bölényhez fog imádkozni. Hatalmas tüzet gyújtott a fából faragott totemoszlop előtt, a tűzre gyógyfüveket szórt és hívó szavakat mormolt a lángokba. A törzs néma csendben figyelt és várt. Fanyarillatú füst szállt fel a gyógynövényekből, és mély, dühös hangon megszólalt a totem. A nagy fehér bölény szörnyű haragra gerjedt. Egy vadász elpusztította a totem állatot, a fehér bölényt, és lenyúzott bőrét eltemette a préri. A hollók kiásták a bőrt a földből, a szőr szétszóródott a szélben. Amíg annak a szőrnek minden egyes szálát meg nem találjátok, a nagy fehér bölény nem védelmezi törzsét, nem küld zsákmányt a vadászok útjába, és az emberek éhen fognak halni. Ekkor a hang elhallgatott, és kialudt a tűz. A falu népe, a férfiak, az asszonyok, az idősek és a gyermekek utolsó erejüket összeszedve szétszélettek a prérin, és keresni kezdték a nagy fehér bölény szőrét. Találtak belőle a fák ágain, a madarak fészkében, a folyó partján zöldellő fűben, a kidőlt fák üreges törzsében. Egyenként gyűjtötték össze a szőröket, s vitték a varázslóhoz, amit találtak. A rengeteg összehordott szőr hatalmas, fehér kupacban tornyosult a varázsló lába előtt. A varázsló ismét tüzet gyújtott a totemosztop szobor lába előtt. Gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvekből felszálló füstben ismét megszólalt a dühös hang. Nem találtátok meg még az összes szőrt! Az állatfarka hiányzik! A nagy fehér bölény még mindig haragszik a törzsére! Az emberek, akik egyre kimerültebbek és elgyötörtebbek voltak az éhségtől, újra nekiindultak. Tovább kerestek, kutattak a prérin, de semmit nem találtak. Ahogy telt az idő, egyre inkább kezdett rajtuk úrrá lenni a kétségbeesés. Egy este, midőn már alkonyodott, egy éhezéstől elgyengült, és a hosszas keresgéléstől elcsigázott gyermek lefeküdt a földre egy vakon túrás mellé, és keserves sírásra fakadt. A vakond meghallotta a sírást, és előbújt a föld alól. Miért sírt gyermekem?
1: Egy ostoba és gonosz vadász megölte a nagy fehér bölényt, és elásta a búzáját,
0: felelte a gyermek.
1: A hollók kiásták a bőrt, a szél pedig széthordta a szőrt.
0: Hát, ez bizony nagy szerencsétlenség, sóhajtott a vakond.
1: Bizony az, és a nagy fehér bölény addig nem majd zsákmányt a vadászaink elé, amíg minden egyes sört meg nem találtuk. Csak hogy az állatnak eltűnt a farka, és már senki nem tudja, merre keressük. Hát, ha egy javar nem találjuk meg, mindegy szálig éjjel alunk a faluban.
0: Nézzük csak, gondolkodott el a bakond. Milyen a nagy fehér bölény szőre?
1: Puha, fényes és hosszú, és épp a farkán a leghosszabb.
0: Na, várj csak egy kicsit, mormogott a vakon. Visszabújt a föld alá, majd kisvártatva ismét felbukkant, és egy kis csomó hosszú, puha, ezüstösen fénylő szőrt tartott a kezében. Talán ez volna az? Kérdezte. Nemrégiben találtam a folyóparton és hazahoztam. Gondoltam, puhább, kényelmesebb lesz tőle az odom. Hamarosan gyermekeim születnek, nekik akartam fekhelyet készíteni.
1: Bizony ez az!
0: Rikkantotta a gyermek. Megragadta a szőrcsomót, és anélkül, hogy köszönetet mondott volna a vakonnak, lélekszakadva futott vissza a faluba, s vitte a zsákmányt a varázsló elé. A varázsló harmadszor is tüzet gyújtott a totemszobor lába előtt, harmadszor is gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormogott a lángokba. Kisvártatva füst kerekedett, és újra megszólalt a mély, dühös hang.
2: A nagy fehér bölény még nem elégedett. Mielőtt újra állatokat küldenék a vadászok elé a mezőre, mielőtt véget vetnék az éhínségnek, az asszonyok varják össze a szőröket, mindet egyenként, készítsenek nagy puha bundát belőlük, éppen olyat, mint amilyen egykorom volt, mielőtt a varjak kiásták, s a szél széjjel hordta volna.
0: Négy napon és négy éjszakán keresztül szakadatlanul dolgoztak az asszonyok, és elkészült a bunda. Akkor a varázsló megint tüzet gyújtott a totemállat szobra előtt, gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvek nyomán kerekedő füstben ismét megszólalt a mély hang, amelyet többé nem torzított el a harag.
2: A bunda ismét teljes. Most helyezzétek a bőrt a totem szoborra, és hagyjátok ott az idők végezetéig. Havakát, aki ezt a sok bajt és kínt okozta, el kell űzni a törzsből, hogy mindenkitől távol, magányosan éljen. Többé egyetlen állatra sem célozhat az íjával, alamizsnán kell élnie.
0: Úgy is lett minden, ahogy a hang mondta. Az állatok csapatostul tértek vissza a prérire. Többé senki sem szenvedett hiányt, ennivalóban. Mindenki boldog volt megint. Egyedül Havakának kellett faluról falura járnia, és alamizsnáért könyörögnie. Éppen annak a gőgös és büszke vadásznak, aki elbizakodottságában a nagy fehér bölény életére tört.

0: a hajut és a felhőfalu. Az indiánok földjének legsivárabb és legszárazabb területén hatalmas hegy magasodott, amely éppen olyan alakú volt, mint egy kukoricacső. Az indiánok kukoricahegynek nevezték. A hegy csúcsán egy sátorban élt Ahajut a nagyanyjával. Ahajut épp olyan életet élt, mint a többi korabeli kisfiú. Aludt, evett, játszott és kis állatokra vadászott. De csinált valami mást is. Álmodozott. Mindig arról álmodott, hogy valami nagy dolgot fog véghez vinni. Olyat, ami őt, magát és egész országát is híressé teszi majd. Sikerülni fog, mondogatta. Gyors vagyok, mint az antilop. Erős, mint a bölény, és mozgékony, mint a pisztolyt. Egy napon rátalálok majd arra, amit keresek, és onnantól fogva tisztelettel és csodálattal fognak emlegetni az emberek. Telt múlt az idő. Gyermekek felcseperedtek, férfivá váltak, de Ahajut még mindig csak arra várt, hogy híres legyen. Gyakran tért haza szomorúan és leverten, mert nem váltak valóra a reményei.
1: Tudom, mi gyötört téged,
0: mondta neki egy nap a nagyanyja.
1: Tudom azt is, mi segíthetne rajtad. Csak félek, túl nagy veszélybe kerülnél. Ne, jobb, ha nem mondok semmit.
0: Ahajut azonban annyira kíváncsi lett, hogy addig nem nyugodott, míg ki nem szedte nagyanyjából a titkot. Az asszony végre mesélni kezdett, olyan halk hangon, hogy szinte hallani is alig lehetett.
1: Tudnod kell, hogy réges-régen az indiánok földjének keleti részén tanyát vert a felhőfaló.
0: Felhőfaló? Kérdezett közbe Ahajut.
1: Sosem hallottam ezt a nevet. A felhőfaló óriás. Olyan hatalmas, mint a kukoricahegy. És ha kitátja a száját, abba az egész ég belefér. Felfalja az összes felhőt, amit az égen talál. Ezért esik olyan kevés eső nálunk, hogy vannak, akik szomjan halnak a földeken.
0: És senki nem próbálta még megölni őt? Csodálkozott Ahajut.
1: Sok bátor férfi indult már kelet felé, hogy szembeszálljon vele, de egyikük sem tért vissza. Te is megpróbálhatod, ha akarod, de figyelmeztetlek, hogy rettenetesen veszélyes feladatra vállalkozol,
0: suttogta a nagyanyja.
1: Az egyetlen, amivel segíthetek, neked adom ezt a négy varázserejű tollat.
0: Az asszony felnyitott egy kis fadobozt. Kivett belőle négy különböző színű puha madártollat. Az unokája kezébe nyomta őket, és így folytatta.
1: Ha a piros tollat a hajadba teszed, eljutsz a felhőfaló birodalmába. A kék toll abban segít, hogy megértsd az állatok nyelvét. A sárga toll segítségével olyan kicsivé változhatsz, hogy az egérjükbe is beférsz majd. Az utolsó, a fekete toll hatalmas erőt ad neked a harchoz.
0: A hajuknak több se kellett. Betette a piros tollat a hajába, a másik hármat gondosan elrejtette, és elindult kelet felé. Kisvártatva maga mögött hagyta a kukoricahegyet, és nem sokára elérkezett a felhőfalú birodalmába. A föld itt sivár volt és szegényes. A fű kiszáradt, a fákról csupa szágak meredeztek. Szomorú vidék volt ez, életnek alig volt nyoma, amerre a szem ellátott. Ahajut csak áldott, és éppen azon tanakodott magában, hogy mihez kezdjen, amikor megpillantott egy kis egérkét, amelyik akkor bújt elő az egérjükből, és kíváncsian figyelte az indiánt. A hajut a hajába tűzte a kék tollat, és egérnyelven szólította meg az apró állatot. Merre találom a felhőfalut?
1: Éjszakányi járásra, felelte
0: az egér.
1: De hidd el nekem, szegény vándor, meghalsz, mielőtt megpillantod őt. Nézd csak körül! Itt minden sivár és élettelen. Olyan régóta nem esett az eső, hogy a föld is kiszáradt. Minden élőlény elpusztul itt. Csak én vagyok képes életben maradni, mert a föld alatt lakom.
0: Valóban? Kérdezte a hajót. És a sárga tollat is a hajában tűzte. Egyszerűen zsugorodni kezdett. Egyre kisebb és kisebb lett. Míg végül épp akkora volt, mint az egér. Na, így már én is végig tudom járni a föld alatti egérjáratokat, mondta. A felhőfalú nem fog meglátni. Így veszély nélkül eljuthatok hozzá.
1: Ó, úgy látom, nem csak bátor vagy, hanem még ravasz is,
0: mondta az egérke.
1: Eddig még senki se kérte a segítségemet, aki a felhőfalóhoz akart eljutni. Hát nem is tért vissza senki. Neked azonban szívesen megmutatom az utat a birodalmáig.
0: A hajót lehajolt, belépett az egérjükbe és ment az egérke után. Eleinte semmit sem látott. Aztán, ahogy a szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez, kezdett megnyugodni. Sokáig mentek. Az egérnek éléskamrái voltak a föld alatti járatokban. Időnként így megálltak, hogy egyenek valamit és egy kicsit pihenjenek. Aztán az út egyszerűen kanyarogni kezdett, kacskaringósá vált. Ekkor így szólt az egér.
1: Na, most járunk a felhőfalú lakhely alatt. Ha figyelmesen hallgatsz, érezni fogod, ahogy remeg a föld.
0: Az egér igazat beszélt. Mozgott a föld, potyogtak körülöttük a kövek a föld alatti járatokban. Aztán egyszer csak még erőteljesebben megremegett fölöttük a föld.
1: A felhőfalú alszik, és morog álmában,
0: mondta az egér, de látszott rajta, hogy egyáltalán nem fél.
1: Na, menjünk tovább!
0: Végre valahára a járat végébe értek. Még tettek néhány lépést, és akkor egyszerűen jóval tágasabb helyiségben találták magukat. A hajót visszaváltozott emberi méretére, de azonnal be is kellett húzni a fejét, mert a mennyezet fölleringott, ütemesen hullámzott.
1: Ez a felhőfalú szívének dobogása,
0: súgta az egér.
1: Minden erődet össze kell szedned, ha el akarod találni őt a nyiladdal.
0: A hajót az utolsó, a fekete tollat is a hajába tűzte. És abban a pillanatban megérezte, hogy hatalmas, ember feletti erő növekszik benne. Megfogta az íját, elővette a leghosszabb és legélesebb nyilát, a mennyezetre célzott, arra a helyre irányította az íjat, ahol a legmélyebben süppett be a föld. És kilőtte a nyílveszőt. Hatalmas üvöltés rázta meg az egér járatait. A hajót úgy érezte, mintha az egész földkerekség ráomlana. Aztán elsötétült előtte a világ. Mikor újra magához tért, hanyott fekve hevert a földön. Az egér a port törölgette a homlokáról. Valamivel arrább ott feküdt a felhőfalú hatalmas teste.
1: Sikerült!
0: Sikerült! Kiáltotta az egér ugrándozva és táncolva.
1: Megölted a felhőfalút! Megölted a felhőfalút! Mielőtt meghalt volna, köveket zúdított ránk. Az egyik el is talált téged. A többi pedig elzárta az egérjük bejáratát. De én ástam egy másik kijáratot, bizony, amin kiukapunk. Igazán hatalmas dolgot tettél. A szikárvidék indiányai örökké emlékezni fognak a nevezre.
0: A hajót oda ment az óriáshoz, és szemügyre vette a tetemét. Aztán felpillantott, duzzadt esőfelhők közeledtek. Alacsonyan szálltak az égen. Ezek a felhők életet és üdes zöld színt hoztak a kiszáradt földnek, és meghozták az üzenetet is. A hajó felnőtt férfivá érett.

0: a görény, meg a gonosz lény. Egyszer régen az indiánok lakta vidék határában élt egy gonosz lény. Hosszú karomnak hívták, mert hosszú, éles, vörös karmai voltak, amelyekkel bárkit, embert, állatot képes volt megölni. Ránézésre medvére hasonlított, és az ereje is a medvével vetekedett. Az egyetlen, amiben hosszú karom nem jeleskedett, az úszás volt. Az sehogyan sem ment neki. Ezért aztán az állatok, meg az emberek, ha csak messziről is meglátták, azonnal a víz felé iramodtak, s a mélybe vetették magukat. És attól kezdve nem volt mitől tartaniuk. Ennek ellenére mindenki fél tőle. Mindenki. Csak a görény nem. Aztán egy szép napon összetalálkozott a görény, meg hosszú karom. A görény egy fatörzsén ült az erdőben. Távol az odujától, s nagy nyugalommal pipázgatott. Hosszú karom fenyegető léptekkel közeledett felé.
1: Hé, te!
0: Kiáltott fel neki.
1: Te talán nem félsz tőlem?
0: A görény nem felelt. Rendíthetetlen nyugalommal pipázott tovább.
1: Menekülj, a kedves az életed!
0: Menny dörögte a gonosz lény, közben éles, hosszú karmaival hadonászott. A görény kivette a szájából a pipát, megvakarta a fületövét, és így szólt. Menj inkább te odébb. Éppen azt nézem, hogyan nő a fű. Nyugalomra van szükségem. Hosszú karom annyira elképett, hogy egy pillanatra a szava is elállt. Aztán amilyen hangosan csak tudta, és hát jó hangosan tudta, elordította magát.
2: Jól hallotta? Mit mondtál, te szerencsétlen? Mislikbe aprítalak és cipőt készítek a bundádból. Hát bekaplak, mint egy érett szilvát. Félned kellene tőlem, rettenetesen félned, ahogy a többiek félnek.
0: Még hogy nekem félnem kellene tőled, huncogott a görény. Eszembe sincs.
2: Milyen? Mit merészelsz? Hát szétszaggatlak, hát előlem senki nem menekülhet, ide néz!
0: Dühöngött hosszú karom, s mancsával hatalmasat vágott egy kőre, mire a kő darabokra tört. És ez a nagy tudományod, gúnyolódott a görény, és közben komótosan újra töltötte a pipáját.
2: Na, tudod mit, nem bánom.
0: Ha igazán mislikbe akarsz aprítani, állok elébe, de hogyan küzdjünk meg egymással?
2: Négy ütéssel az örök vadászmezőkre küldelek,
0: henceget hosszú karom. Legyen, láss neki, aztán én következem.
2: Aztán már alig, ha halott leszel.
0: Meglátjuk. Görény letette a pipáját, ráérősen lekászálódott a fatörzsről, és várt. Nem is kellett sokáig várnia. Hosszú karom rögvest felemelte a mancsát, és akkorát csapott rá, hogy térdig süllyedt a földbe. Még meg sem próbálhatott kikászálódni a földből, hosszú karom már is újra lesújtott, és két hatalmas ütést mért rá, hogy már csak a feje lógott ki a földből. Azután bám! Még egy ütés, és a görény eltűnt a föld alatt. De komolyabb baja azért nem esett.
3: Ezt még megkeserülöd!
0: Kiáltotta a föld alól.
3: Várj csak, amíg ki nem jövök!
1: Ugyan, mit árthatnál nekem?
0: Nevetett gúnyosan hosszú karom. A lelke mélyére azonban befészkelte magát az aggodalom, hiszen a görénynek haja szála sem görbült a négy hatalmas ütéstől. Ekkor a föld alatt ismét megszólalt a görény.
3: Na jól figyelj most rám! Én nem foglak megütni, egyetlen ujjal sem érek hozzád. Csak körbesétállak négyszer, de az is elég lesz. Így is meghalsz. Legalább többé senkinek sem árthatsz.
1: Ugyan-ugyan!
0: Nevetett nagyot hosszú karom.
1: Gyenge vagy te ahhoz, hogy megölj engem. És hogy lásd, mennyire nem félek tőled, le is fekszem ide, és szundítok egyet.
0: Azzal lefeküdt a földre, behunta a szemét, valóban el is szenderedett. A görénynek lassan-lassan sikerült kikászálódni a föld alatt. Fogta a pipáját, és a szokásos dohány helyett valamilyen sötét port töltött bele. Aztán meggyújtotta a pipát, és varázslatos szavakat duruzsolt a csőjébe. Körbejárt a hosszú karmocs, közben azt kiabálta a fülébe. Félsz tőlem?
2: Egyáltalán nem,
0: bormult a hosszú karom álmosan. A görény még kétszer körbejárt a hosszú karmot, ugyanazt kiabálta a fülébe, s mind a kétszer ugyanazt a választ kapta. A negyedik körnél egyszeriben füst felhő szállt fel a pipából, s megtöltötte a gonosz lény száját, orrát és tüdejét. Hosszú karom erre úgy elkezdett köhögni, hogy majd megfulladt, aztán menekülni próbált. De a füst annyira folytogatta, hogy csak 2-3 lépést bírt megtenni. Akkor összeesett, és hörögve ordította.
2: Megöltél!
0: Azzal holtan terült el a földön. A görény igencsak örült a győzelemnek. Kioltotta a pipáját, levágta a gonosz lény hosszú, vörös, éles karmait, és nyakláncot fűzött belőlük. Igen szépre sikeredett a nyaklánc. A görény szeretett volna eldicsekedni vele a barátai, az állatok meg az emberek előtt. De bármerre ment, mindenki hanyat homlok menekült előle, hiszen áradt belőle az a borzalmas szag, amely hosszú karommal is végzett. Na hát azóta van, hogy olyan büdösek a görények. Nincs barátjuk, azt meg kell hagyni. De ellenségük sincs.

a bíbor hattyú. Élt egyszer egy vénséges vén indián törzsfőnök, aki a halálos ágyán magához hívta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadászmezőkre indulok, de utolsó, hosszú utam előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegezt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidősebb fiának. Ebben a tegezben három varázs erejű nyílvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyílveszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket. Most pedig hagyjatok magamra, pihenni szeretnék. Másnap az öreg törzsfőnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át siratta, és az utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegezt, benne az örökséggel a három nyílvesszővel. Egy napon aztán a legkisebb fiú, Olyva, vadászat közben friss medvenyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Épp nekiveselkedett, hogy lenyúzza a medve bőrét, amikor egyszerűen bíbor színbe váltott az ég, és valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva eldobta a kését, és követte a bíbor ragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azurkék színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos, bíbor színű, hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csengett olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Olyva érezte, hogy vágy ébred a szívében. Meg kell kaparintania ezt a gyönyörű madarat, tania ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette az íját, és jó néhány nyilat

0: vízbe. Kilőtt a másodikat is. Ez már kicsivel közelebb került a hattyúhoz. A harmadik már hozzá is ért, de éppen csak, hogy megsuhintotta a bíbortollú madarat. A hattyú ekkor kitárta szárnyát, felröppent az égbe, és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva alig akarta elhinni, hogy célt évesztett íjjával. Ő, aki pedig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titok lappang a csodálatos hattyú körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban elpárolgott a mérge, amikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázserejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megillették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem. A hidegvízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúródva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után. És közben azon tűnődött, merre járhat, és vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, meg se állt, még a következő napon is úton volt. Harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért. Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntette, meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísérte a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni se állt, meg csak az éj leszálltával aztán ismét idegen faluba érkezett. Itt is kapott meleg ételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje, a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, mint a nap, elkísérte őt egy darabon. A következő éjjelen Olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt. Amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Olyva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút.
1: Már régóta várlak,
0: mondta neki.
1: Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz?
0: Igaz, felelte csodálkozva a fiú.
1: Na, az a hattyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, és azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, a hattyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt érez szenvedő bátyjával.
0: Olyva feszülten figyelt, és az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste.
1: Tudd meg azt is,
0: folytatta az öreg,
1: hogy akit eddig a hattyú szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kalpját, az mindegy szálig meghalt.
0: Én nem félek, jelentette ki Olyva. Meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek.
1: A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte,
0: figyelmeztette az öreg.
1: Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől.
0: Köszönöm. Nem fogom elfelejteni az intésedet.
1: Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós kalpját az ellenségtől, jusson eszedbe a nyiladra akadt puha, bíbor színű toll. Az segíteni fog neked. Na most pedig feküdj le és aludj. Pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat.
0: Azon az éjjel Olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg fölkeltette és elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökerezett a lába, amikor meghallotta a varázsló jajveszéket.

0: gyümölcsét. Akkor az öreg így szólt Olivához.
1: Ne innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat!
0: Olyva köszönetet mondott az öregnek. Aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Mikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfiút rettenetesen szenvedett. A feje olyan borzalmas látvány nyújtott a skalp nélkül, hogy Olyva egy pillanatig úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, hogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor hattyúra gondolt. Összeszedte minden bátorságát, a varázsló előlépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom?
1: Nagyon bátor lehetsz, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva,
0: felelte a varázsló.
1: Nem bánom, elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szállásain találom, amely innen 3 napi és 3 éjszakai járásra fekszik a levenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, visszakapod a varázserejű nyilvesszőt, amit elvesztettél. Sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőlem.
0: Én visszahozom a skalpodat, ígérte Olyva. Meg se pihent. Azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányában. 3 nap és 3 éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs tábor helyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magasodott, a rúd tetejére tűzve ott volt a varázsló skalpja. Olyva megállt, elgondolkodott. Több 100 fegyverbe öltözött harcos állt a sátrak körül. Vajon hogyan juthatna el a rúdig? Hogyan szerezhetné meg a skalpot, anélkül, hogy harc tör neki? Hiszen a harc az ő számára biztos halált jelenteni. Erősen törte a fejét, felidézte az öreg intelmeit, egyszerűen eszébe ötlött a hattyútól. Elővette a puha tollat, s lassan végig húzta rajta az ujját. És láss csodát! Olyva abban a pillanatban gyönyörű, színpompás jégmadárrá változott, s csőrében a hattyútól a nyomba oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűz fényénél, és rögves nyílzáport küldtek rá. De mindegyik nyilvessző célt évesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyet. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csőréből a hattyúdollat, és újra emberré változott. Aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló már aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy a kezébe vette, s fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta Olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme itt a varázserejű nyilad, s az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet még senki nem látott az indiánok földjén. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az éjben fekete éjszaka.
1: Én vagyok a bíbor hattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, és szívesen feleségül megyek hozzád, ha szeretnéd.
0: Ezt szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta Olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepett a szíve a nagy örömtől. Másnap Olyva és a lány elbúcsúztak a varázslótól, és hazaindultak a fiú falujába, ahol boldogan éltek együtt egy egész életen át.

0: hiavatha a bölcs. Az indiánok földjének szívében egy végtelen erdő közepén hatalmas tó terül el, amelyhez úgy járnak az emberek, mintha piac térre mennének. Messzi földről érkeztek ide az idegenek is, és a tavon megszámlálhatatlanul sok kenu állt, tele bőrrel, szövettel, zöldséggel, gyümölcsel, és a legkülönfélébb zsákmányokkal. Mint minden piac, ez a tó is hangos volt a kiabálástól, a pletykálkodástól és a veszekedéstől. Egy napon, amikor még a szokásosnál is erőteljesebb és nagyobb kiabálás hallatszott a tó körül, olyan ragyogó fehér kenu jelent meg a vízen, mint a frissen hullott hó. A kenuban magas, tekintélyt parancsoló, fenséges megjelenésű indián ült. Amikor az idegen meglátta a többiek haragtól piros arcát, halkan azt kérdezte tőlük: miért veszekedtek? Miután az emberek magukhoz tértek a csodálkozásból, melyet az idegen különös megjelenése fölött éreztek, sorolni kezdték az indokokat.
1: Hát nekem nem jó a hótprém az értékes sóért cserébe. A szövet, amit ez a vadász adni akart nekem, mojrákta, tele van lyukakkal.
2: Hát én nem adhatom oda a nyilamat ennek a férfinak, hát nekem is épp, hogy elég van belőlük. A mokaszín pedig, amit cserébe ajánl, engem nem értek el.
0: Hidegen felemelte a kezét, és csendre intette a dühös tömeget, és így szólt.
3: Adjátok abba a hangoskodást, nem vagytok sem vénasszonyok, sem kofák. Inkább hallgassatok meg, hiszen azért jöttem, hogy segítsek.
0: Nagy csönd lett, és a fenséges tekintetű indián így folytatta mondandóját.
3: Vigyétek ki a kenuitokat a partra, és húzzátok ki őket a szárazföldre, mindegyiket, az enyémet is.
0: Amikor az emberek megtették, amit kért, az idegen kilépett a partra, és az ég felé emelte a karját. A nap egyszer eltűnt a felhők mögött. Elsötétült az ég. De nem, nem! Mégsem a felhőktől lett sötét. Ezer meg ezer vadkacsa, egész madár sereg szállt le a tóra. A kacsák ígyni kezdtek. Aztán, amikor csillapították szomjukat, felröppentek, de a helyükre rögvest újabb kacsák jöttek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, mint a homokszemek a sivatagban. Egy szempillantás alatt kiitták a tóvizét. Egyetlen csepp víz nem maradt a mederben. Amikor az utolsó sereg kacsa is felröppent az égbe, és eltűnt a szemhatáron.
3: Hiavatha vagyok, mondta az idegen a többi indiánnak. Pénzérméket hoztam nektek, amiknek segítségével úgy adhatjátok majd el az áruitokat, hogy mindenki elégedett lesz. Nézzétek!
0: Azzal az indián a tóra mutatott. Ezer meg ezer ragyogó kagylófény lett a kiszáradt mederben.
3: Ezekkel a kagylókkal úgy megy majd az üzlet, mint a karikacsapás, szólt Hiavatha. Először azonban le kell csiszolnotok és le kell kerekítenetek őket. Utána fel kell őket fűzni egy láncra, mint a gabonaszemeket. Ezt a láncot vampumnak nevezik majd.
0: Az indiánok az összes kagylót összegyűjtötték. Lecsiszolták és lekerekítették, majd felfűzték egy láncra, mint a gabonaszemeket. Így mindenkinek megvolt a maga vampumja. Kezdődhetett az alkú.
2: 10 kagyló egy bölénybőrért!
1: 4 kagyló egy hótprémért!
2: Mondjuk 2 kagyló egy kukoricával teli zsákocskáért!
1: 6 kagyló egy fiatal szarvasbikáért!
0: És így tovább. Eleinte még akadtak viták. De aztán mindenki lecsendesedett. A kagyló pénzérmék csodálatosan megkönnyítették a csereberét. Egyszeriben beborult az ég. Esni kezdett az eső, és csak esett és esett. Egy percre sem állt el. Mire leszállt az ég, a tómedre újra megtelt vízzel. Az indiánok visszatértek falvaikba, Hiavatha pedig sátrat vert magának egy domb tetején. De nem sokáig volt egyedül. Bölcsességének hamar híre ment az országban, és minden nap érkeztek hozzá emberek, akik tanácsot, segítséget és megerősítést kértek tőle. Hiavatha sok mindent megtanított az indiánoknak. Többek közt azt is, hogy alkossanak egységet, hogy ne háborúzzanak egymással, és szeressék a békét. Hiavatha hosszú éveken állt az indiánokkal a domb tetején. Egy nap azonban magához hívta a kenuját. A hófehér hajó a levegőben repülve jött oda hozzá, az evezők mozdulatlanul feküdtek a mélyén. Hiavatha akkor beszállt a kenuba, és eltűnt. Az indiánok azonban örökre emlékezetükbe vésték, mennyi mindent köszönhetnek a bölcs hiabathának. A különös indián legendája apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. Történeteit a nagy prériken gyújtott tűz körül mesélik egymásnak az emberek.

a földi eper. Élt egyszer a morgó patak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka. Talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélfúvallatra felsírt, és keservesen fütyült. Hogy nem? Az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt egész állónak, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, türelmes, békés természetű asszony volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkan fel egy szarvas, ha a szarkák repültek el a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy kúny ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat. Mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak, így aztán a szarvasok messzire elkerülték a környéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. És mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még álmában is csak kiabált és morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem volt egy ilyen veszekedős férj mellett. De mást nem tehetett szegény asszony, csak hallgatott és tűrt. Nám az ő türelme sem tarthatott örökké. Egy szép napon úgy döntött, örökre faképnél hagyja zsémbes, folyvást bosszankodó férjét. Nem tudta, merre tartson. Végül aztán a morgó patak mentén indult neki, és a nap útját követte. Amikor az indián felébredt, és látta, hogy nincs otthon a felesége, botor makacs fejével úgy vélte, nem sokára bizonyosan hazaér az asszony, és már gyűjtötte is magában a szemrehányásokat, amiket majd rázúdít. Várt 3 nap, és 3 éjjel. Na és akkor végre belátta, hogy a felesége nem fog hazajönni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmutatni, merre ment az asszony, csak azt susogta. Kövesd a nap útján! Az indián azt tette, amit a patak mondott neki. De a hosszú járás után sem találta meg a feleségét. Akkor magához a naphoz fordult segítségért, mire a nap így felelt neki. A patak igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzád. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgött. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörölök vele többet. Nem tudom, sikerül-e rábeszélnem, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, és igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segítek. De addig indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd fél úton találkoztunk. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel. Kelet felé fordult, és egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mind hiába. A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap, és gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útján, gondolta. És csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig soha. Valamit, ami felkelti a kíváncsiságát. Az a nap fogta magát, és meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Ahogy az asszony ment, mendegélt az úton, egyszeriben szederbokor bújt ki a földből az út mentén. Ágai roskadoztak az édes, lédús, fekete gyümölcstől. Az asszony azonban rá se pillantott a bokorra. Akkor lássuk a kék szedret, szólt a nap. Az talán jobban tetszik majd. Ekkor gyönyörű, kék szedertől pompázó bokor tűnt fel az út szélén. De az asszony úgy ment el mellette, mintha bizony nem is látná. Most mihez kezdjek? Tűnődött a nap. Aztán egyszeriben széles mosoly terült szét nagy, meleg arcát. Persze!
eper. Hogy is felejtettem el? Az eperrel egész biztos sikerülni fog. A nap kiszemelte a legszebb növényeket, s behintette az ösvényt a piros gyümölcsre. Ellenállhatatlan édes illat szállt a levegőben. Az asszony megállt, körülnézett, és amikor meglátta az epret, nem tudott ellenállni a csábításnak. Megkóstolta az amatos gyümölcsöt. Letérdelt az úton, s egy szempillantás alatt behapzsolta a szemeket, amiket a tenyerébe gyűjtött. Ezután körülnézett, vajon talál-e még az édes illatos bogyóból. A nap rengeteg gyümölcsöt szórt szét az ösvényen. Akadt még belőle bőven. Az asszony ide-oda szaladt, szedte és ette az epret, és közben lassan, észrevétlenül elindult az úton visszafelé. Amikor már vagy 100 lépést megtett az ellenkező irányba, hirtelen eszébe ütött a férje. A közös sátor a morgópatak partján, és egyszerűen megrohant a honvágy. Akkor összegyűjtötte a férjének a legszebb, a legillatosabb eperszemeket, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szemben, és rettenetesen fáradt volt a hosszú járástól. Na hát, vajon ekkor mi történt? Az indián és a felesége összeülelkezett, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el egymást. Az indián azt is megfogadta, hogy ezután kevesebbet pöröl és morog majd. Na és az eper? Az eper tovább burjánzott az indiánok földjén, és attól a naptól fogva mindenki örömét lelhette a nap édes, illatos ajándékában.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt hallgattátok. Kokics Péter olvasott föl indián népmeséket. Reméljük, élveztétek. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorú hallgatók csak nagykorú felügyelet mellett hallgathatnak bennünket most. Jó hallgatást!
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.
2: Nem baj.
3: Tizenhetedik fejezet. Nyuszi, Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet, egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rákcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katona iskolában például a diák közösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjim, ájjim, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Clair de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt, hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik seglukába vagy szájába, vagy más dugta az övébe. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt, amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt, amelyhez a filozófus történetesen tartozott. Autokratikus, központosított kormányzatot kívánt az élén diktátorral. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett, akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni, mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Megtanult vívni, boxolni, birkózni és úszni, puskával és pisztollyal lőni, szuronnyal bánni, lovagolni, bozótban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akárcsak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, márpedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, s ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Odabenn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a nyomor negyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomor negyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomornegyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szúnyogálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak. Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra. Ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, napnyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

0: 18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideglenesen szabadlábra helyezett fekete, aki még mindig a használt autók között bujkált. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni, de Dwayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. Francine pillanatnyilag nem volt más, mint gépezet. Húsból készült írógép, kartotékozógép. Wayne Hublernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Ő arra sóvárgott, hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mindig jól lezárták éjszakára, fölöttük a drótra fűzött alumínium forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Wayne a maga módján reagálni igyekezett.
1: Jól van, szólt oda nekik, pörögjetek szépen.
0: Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején.
1: Mindenki otthon van,
0: mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap.
1: Lemegy a nap,
0: mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évül legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang, hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában, egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtön töltelék, alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A védjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra.
1: Vahjájó, mondta. Húhíjí,
0: mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosolyodott, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátására. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik-másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, hogy ezt kiáltja,
1: Gilby és Kinin!
0: Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Vagy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz?
1: Kérek egy Johnny Walker Obroyt?
0: Kiáltotta a nő.
1: Egy Mazagrant, meg egy Bloody Maryt angoszturával!
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
1: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Azaz ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Azaz ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha felismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn-ben töltöttem, ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba főbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepherdstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 pontiákot vettek tőle. Pontiákos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit.
1: Bajnokok reggelije, mondta.
0: A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak, Beatrice Kietzler a rémregény írónő és Rabo Karabekian a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek, ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világmindenség segloka, mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től egy kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabugyálta, nem mosakodott meg. Most tehát alvat vér volt az egyik fülcimpáján, és még több a bal orluka alatt. Az akúja vállán kutyaszar. A rablás után a Queensboro híd alatt kutyaszar barogyott. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt, és Lancer nevű szegény agarát egy 4x8 méteres egyszobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lancer egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Két megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, a zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lancernek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy Adaz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. A Chevrolet átugrott a középső elválasztósávon. Az utasa nem használta a biztonsági övet, egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. Most holtan feküdt a cukorpatak medréjül szolgáló betonárokban. A vezető is meghalt, őt a kormányoszlop nyárcsalta fel. A Chevrolet utasából még folyt a vér, ahogy holtan feküdt a cukorpatakban. A teljes autóból tej folyt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyén készülő bűzös pingponglabdák alkotó elemei közé. Tizenkilencedik fejezet. Ott, a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg oda kínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat, nem engedtem.
1: Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte.
0: A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam.
1: Aha,
0: mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának? Talán majd később, mondta. Visszament a bárpulthoz, és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Elvégre én teremtettem. Nevet adtam neki. Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem Burr. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel,

0: rizssel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával, csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímvesszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit. Ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizssel üzemeltek. Koktélbár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
1: Hell?
0: Igen.
1: Ned Lingemon vagyok.
0: Sok a dolgom.
1: Ne tedd le. A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl. Miért pont engem? Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
0: Miért vittek be?
1: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
0: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját előti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a napkering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott. Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, már pedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabu Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy

0: nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a Burton ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogyha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabó Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancs színű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Berrytron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 ezer dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgart Roth egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabó Karabekiannak. Borzasztóan restelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni? Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice. Tudja, mi az igazság? Felelte Karabekian. Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz? Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanulság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége. Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papír zsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És itt tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. Inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, de inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követné a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penész gomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelije. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian. Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie. Nem unja? Kérdezte Karabekian. Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat? Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie. Ha ez bűn, hát most hallom először. De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni. Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni automosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiál gumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és így tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt. Szent Atanáz, akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pelmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
1: Isten hozott a világban, testvér,
0: mondta nyájasan, fanyar kedvességgel. Mikor ettél utoljára? Reggel? Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifraruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel. Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod. Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán. Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet. Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongora pultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiánt. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér combdarabon piros harisnya kötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttalált Wayne-nek, ezért Wayne nem látta, hogy 8-szögletű, keret nélküli trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájáról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekian most éppen így szólt Bonnyhoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről. Nem tudok, mondta Bonnie. Ugyan, ugyan, mondta Karabekian. Fogadni mennék, hogy itt minden ember élete kész regény. Dwayne Hooverre mutatott. Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát. Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta. Pompás, mondta Karabekian, Beatrice-hez fordult. Biztos hasznát veheti majd valahogy. Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice. Elragadó részlet. Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekian. Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni, máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe. Kérlelte Bonnie-t, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kitzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez. Hát, mondta, ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik. Már hogy ne tartozna, mondta Karabekian, aki még életében nem hallott Shepherdstownról. Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül, és mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül? Hát, mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet. A férjem börtönőr a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. Bonnie öltözék a halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout. Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Pony, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg, még beszélni is alig tudott, megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad, Leroy Tess vesz oda bent, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamos székbe ülnie. Levágta a micsodáját, az volt a bögrében. Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondattam Bonnie-val, ténylegesen megesett. Mégpedig az Arkansas-i fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonit, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható 10 éves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött. És valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről, mivel a festők szerették jól telirakni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherdstownban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabu Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte. Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? És most következik eme könyv szellemi tetőpontja, amikor is engem a szerzőt hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjá szülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni, e szavakat adva Rabu Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabu Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 000 dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 000 dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjászületett. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hián megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabó Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabó Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából, kérdezte Karabekian Bonnie McMahontól. Bonnie McMahonból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
1: Hallja-e?
0: Mondta.
1: Hallja-e?
0: Mindenki megdermett. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
1: Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről?
0: Kérdezte Bonnie.
1: Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
0: Karabekian lecsusszant a várszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak, mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett, folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi sem tenne boldogabbá, mintha a város összes 5 évesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Boldog lennék, ha a maguk gyermekei könnyűszerrel játékosan találnák meg azt, aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ezennel becsület szavamat adom, folytatta, hogy a városok tulajdonában lévő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről. Amit az a kép ábrázol, az minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzetje. Csak ez él bennünk. Az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta? Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy sváb bogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen 2 ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól, az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban.
2: Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamos széket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? 2 rezzenetlen fénysáv.
0: Rabu Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl.
2: Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont.
0: Dwayne Hoover egyébként az egészből egy szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rábó Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művészláb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó, átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelmesen volt róla, hogy a hulladék a cukorpatakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo testvérek építővállalatot, amelynek bűnözők voltak a gazdái, hogy építsenek hulladék ártalmatlanító rendszert. Tudták, hogy a vállalatnak bűnözők a gazdái. Mindenki tudta. De általában a Maritimo testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Ők építették például Dwayne Hoover házát is, amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat műveltek. Jó példa volt rá a Beritron hulladékkezelő rendszere. Sokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. A valóságban azonban nem volt más, mint össze-vissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak álcázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a Beritronból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A Beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Trout az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyház fényűbb lett. Trout a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy tobzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótányjal. Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint. Egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Rábó Karabekiant. Figyeljetek! Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, hogy csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Trout arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött.
úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a szent csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmayernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmayer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az álom. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket. Egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STB. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevszky. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Trout belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Trout lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Trout átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos, vén teremtményt látott, térdig föltűrt nadrágban, mezít lábasa. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás. Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willie néven ismert testőrének. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztala előtt. Megjött a himalájai majomember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majomember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigát lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudná, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért, mint ő. Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt, Mr. Trout. Ön lesz a mi Leonardunk. Hogy a csodába hallhattak maguk rólam? Kérdezte elképedve Trout. Amikor fölkészültem a Midland City reneszánszra, mondta Milo, kötelességemnek tekintettem, hogy az idejövő minden művészről és művésztől elolvassak mindent, amit csak tudok. De tőlem vagy rólam sehol sincs semmi, tiltakozott Trout. Milo előjött az asztala mögül. A kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni őről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos rongylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo. Az a regény egyébként az okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életművében. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, aminek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába és az új estéi ingébe meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy negyed dollárost az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City Nőegyletek Szövetsége, a Kereskedelmi Kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehúnyta olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta.
Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irítségen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mojírtó golyócskákkal, úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo, és pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondja, milyen oda állt. Én megültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem. A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni,
0: mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt. Abe Cohen, az ékszerész, így szólt Karabekianhoz.
1: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám. Isten hozzád, bús hétfő. Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Fred Tiberi üdvözlő levele, a következő hét esemény naptára, és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tévolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon át lesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
2: És ez már hír.
0: És ez már a hír,
2: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
3: Igen.
0: És itt van velünk még Tibi is.
4: Magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy hogy meggyógyultam.
0: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztina fogjuk egy kicsit forgatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintést kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de ugye nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
1: Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
0: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
1: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
2: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
1: Igen, tehát az a 86-os törvény az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
0: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
1: nem feltétlenül.
0: Vagy politikai háttér is volt?
1: Mögötte. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
4: Na, hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
0: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a gittet.
1: Hát igen, az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
2: Ezt úgy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozásra.
0: Megérkezett az új vendégünk.
2: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Szerűz. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az mostani másik hír. Jó reggelt! Bombera Krisztina megérkezett. Krista vagy Krisztina?
5: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
2: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiból, hogy volt ilyen?
1: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
2: folyamat. Erre lett volna itt igény?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
0: Hogy? Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
5: Ez fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna igény.
2: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
1: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
2: tévedés.
5: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál, tehát össze tud hasonlítani a...
1: Mire gondolsz?
5: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami hogy
0: mi menjünk ki, átveszi.
2: De?
5: Most ez csak tök kíváncsi, nem, hogy ez érdekes, hogy...
0: Abszolút.
5: Hogy van ebben a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
2: Illetve, hogy volt-e javaslat?
1: Hát nem volt lehetőség ilyen típusú Zero. Javaslatokat tenni.
2: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy nem engedtek volna.
5: Nincs javaslat.
0: Erre rengeteg lett volna.
2: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
1: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
2: Hát csak ezt kérdés, hogy kinek lenne ez jó?
1: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
2: Csak ez nem érdekel a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
4: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
2: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
5: Ez jó, hogy ez az elején mondtad.
2: Kicsit demagóg műsor vagyunk.
0: Ez tényleg így van, és amúgy a elméletleg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
4: Szóval csak... tök ide vág.
0: Abszolút mindenki, ide.
5: Ez most egy embervédelmi téma.
4: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy
0: na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak

0: célokat, amiket a törvény megfogalmaz a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
1: Értelmezhetővé tegye?
0: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos, tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. De van, tehát létezik egy ilyen.
1: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Bombra Krisztiától kérdezem.
2: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kijegyecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
3: Mondjuk ugye egy ilyen iránymutatás? Vagy?
2: Hát egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon elég jelentős ajánlott iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működik. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk, ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Akkor az akkori hírigazgató, a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
3: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztin elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, és szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre felemehetünk, vagy...
2: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha te azt internalizálod, így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmivel nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartanunk.
4: És segítette munkátokat?
2: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni. Nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
4: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
2: Gratulálunk!
4: Köszönjük szépen!
2: Nagy szerencsét köznek!
4: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tilosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiloshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyennel.
2: De ez mekkora lehetőség egy alternatív hírtájékoztatás?
4: Igen, pont erre akarok
3: rávilágítani. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, hogy ki hogy fogja fel, hogy lehetőség vagy átok.
4: De én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy azt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
2: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
4: Igen.
0: Okay. És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor?
5: Új

0: szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk
1: kell. Amióta én benne vagyok, szerintem az ott alap, hogy ez így működik, hogy
2: naív műsor. Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
1: az is
2: fogunk
1: nagyon sok,
2: csinálni.
1: Igen, nagyon sok.
0: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön
2: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
3: Abszolút, ez most a rokonlélekkel egyetértve kikerülhetetlen. Az élet az politika.
1: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
3: Ez már nagy különbség.
1: Megfogalmaztad
3: a különbséget. Igen.
2: Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
4: Most a közszolgálati kódexre kérdezem.
2: Közszolgálati kódex, igen.
4: Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. Hát, fogalmazunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódex is.
1: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
3: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni, hogy
1: rosszul van megint a jog,
3: de cenzúra van, amiben igen. Én le vagyok gátolva abban a törekvésemben, hogy átadjak.
1: Soha nem éreztél ilyet.
3: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
1: Jó. Hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, hogy melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
3: Olyan volt, az még amikor elkezdtem, az elején volt a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert a adott szerkesztő is gondoltam, hogy én is. Csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik el. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
2: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
3: Persze.
2: Jó. Hogy az milyen? Tehát az például milyen hírszolgáltatás? Tehát ott kutyakötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy... Hát hogy persze. Te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
3: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmáról akartam egy például mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogy a helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a Nász utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
2: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami
3: hát
2: hír van.
3: Meg,
2: jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatban. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény,
3: nem
2: tudom, van-e ilyet.
3: A rendőr sem. Jó,
1: épp ezt akartam
3: mondta,
1: mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
2: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van, és persze az a jó, oké, igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
3: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
2: Vagy. Csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
3: Van nálad egy diktofon? A telefonon, igen, a jokobombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens a dolog. Jó, a férjem nehezen értette meg.
1: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket miránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
4: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
1: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
4: Nem.
1: Nem
4: feltétlenül.
1: Tehát ha mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
2: Hát te most ma azt se csináltad egyébként.
1: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ott ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Nem.
0: Jó, minden országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind a mellett tarthatod.
1: És a magyart egyáltalán.
0: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
3: Nézzük
0: csak
3: fordítva,
0: nem így értelme,
3: hogy akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bánhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
2: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
1: Halló!
5: Sziasztok! Csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
1: Uh-huh. Jó, köszönjük!
5: Nincs mit,
2: szia!
0: Hello.
1: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert pont a vendégeinkkel még nem volt rajta a füles.
2: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, ugye? El kell mondjam.
0: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addikt Facebook posztolók. Mindenről azonnal.
2: Erről akartam majd beszélni.
0: Van az ember pszichéjében valami, ami...
3: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát, hogy valamiben hasznosabb legyen ez a műsor.
0: Disztinguált, igen.
3: Hát de, fontos
0: de
3: dolgot osztott meg velünk.
0: De gondoltam, hogy mindenkiben van ez a nem szét akarom kültölni a világnak.
1: Én például azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
3: És ez nem egotrip, ez információ.
1: Igen, ez ilyen annyira információ.
0: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
1: Hello.
5: A feleségem ügyvéd, és azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
1: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatással, a gyakorlata, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele létezése is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
3: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mondtam, hogy a világ végét, de hát azt mégis mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt, most így ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, azok bűncselekmények. Tehát erre például van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen.
1: És mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőjelesen nem valós híreket mondjanak. És én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
3: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
1: Nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
4: De legalább elkezdtél rajta gondolkodni.
2: Már megbeszéltük adásba, hogy nincs Mikulás. De nincs.
1: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, áprilisi híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
4: Én nem.
1: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
4: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
1: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
3: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsejei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
2: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
3: Meg fotót,
2: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
3: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
2: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
4: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strikt szabály
3: de
4: nincs,
3: a karikák vannak, tudod, hogy karikák... vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóban mutatni, mert nekünk például ez tilos.
4: Igen, de az nem egy olyan teljesen strikt szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
3: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
4: Persze.
3: Kikockázzuk.
4: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
2: Tehát mondjuk szenzáció,
4: de az újságokban sem. Igen.
2: És innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságot, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja.
3: És de akkor... tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
4: Tehát abban az esetben, hát amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
3: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
2: Pont ezt szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, vagy azt mondod, hogy ez már durva, ez nem.
3: De most a mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai, személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
4: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a média törvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
3: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
4: Igen,
3: a
4: mert
3: szintje.
4: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta. És igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyezteni.
3: Akkor sem, ha a gondviselője vagy akkor ő maga beleegyezik.
4: Pont azért, mert hogy korábban ugye arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
3: odaálltak a
4: hogy a törvényes képviselő hozzájárult.
3: Így van.
4: És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó, hogy...
3: Nagyon, nagyon. Ez az én esetem a törvény előtt volt.
4: Igen.
2: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
3: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitölteni.
1: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hírstruktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílu, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
2: Tilososítani a híreket?
1: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulatelemeket, nem tudom, tehát így ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
3: Én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van egy gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
4: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ nincs róla.
1: Egyszerűen
4: kínlódnod kell az online térbe, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
1: lezárták a
4: például ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, egy piaci rés.
2: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez látok felmerül?
3: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a néződtől, a híradó néződtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, használni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
2: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
1: Igen, a negatív és pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
0: Várj, ez most különböző.
1: Jó,
0: oké. A Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
3: Hát ugyan, a minden... híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomott információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
2: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
3: Nincs vagy, idő, nincs rá, ez már forrás sokszor, mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megálló, és arra mondsz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
1: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma környezetvédelemben eléggé sok ilyen van, amit így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
2: Most is szeltem ki egy kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
1: De amúgy, hogy igen, meghallgatom mindeket is.
4: Hát én most csak a személyes véleményemet, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
2: És most van erre lehetőség? Vagy tud, hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
4: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
1: amúgy például
4: ott az úgy navigálni az ember.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehetne olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így aktualizálva, hogy
0: vagy ér
1: egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy az fontos?
4: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok.
1: És ez valós amúgy?
4: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televízióból tájékozódik az emberekhez.
3: Meg a közmédiából, ma már a közmédiából.
4: Is, de azért nagy részt a fő.
0: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
1: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan az online felületről nyomják az infókat.
0: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
3: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
0: Viszont a kis színes videók témaköre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal, vagy egy kis buta kamerával, és
2: taxiban
0: hazafelé megvágja a laptopját.
2: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
3: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
2: Nem lehet semmit elrejteni.
3: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették. Civilek fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
2: Halló!
5: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeiket csokolom, Cukros Imike vagyok.
2: Szia, mond.
5: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a
1: választ. Köszönjük. Hello.
2: Szia.
3: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek. Mert nem ez a dolguk.
0: A médiatörvény szerint nem is az.
4: Hát az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
1: Ez elméletleg le van írva amúgy.
3: És természetesen fölmerül.
4: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy...
2: De akkor nincs szabályozva? A dolog, tehát akkor nincs utókövetve. Szabályozva van, de utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
0: Lehet lakossági bejelentést.
4: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
3: Tényleg?
4: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt. Tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
2: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
4: Hát azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már van az egész média rendszer.
3: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül a kérdés.
4: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
3: megragadni.
1: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön ez, hogy inkább negatív hangvétel, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a híralkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
3: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabálynak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél, de ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
2: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom, mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe. A hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok, át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
3: Köszönjük.
2: Legyen jó hétvégétek.
1: Jó, szép mindennapotok.
2: Köszönjük.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

0: schwingen und jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen, eins, zwei, höher hinauf schwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécsi és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hallo, guten Tag, ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien?
2: Ich bin Hotel Wien, ja.
3: Du bist Hotel Wien, aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Budapest.
2: Ich bin Hotel, ich bin nicht Budapest.
3: Und bitteschön, ist meine sehr, ist ein... Mein Freund ist ein Hotel Wien.
2: Ja?
3: Nicht, nein. Mein Freund ist ungarisch, megrugod ugrális.
2: Hat mir ja. Ich, ja.
3: Mein Freund ist im Hotel und der ist, ich muss,
2: ja,
3: ich muss.
2: Verstehe.
3: Nein,
2: ja,
3: ich bin. Ich muss mein Freund...
2: Jöjjön
3: rád a nehézség, hát ilyen nincs.
2: Te vagy az?
3: Miért nem beszélsz magyarul, te?
2: Te lófej, mi? A hangodat.
3: Miért nem beszélsz magyarul?
2: De valaki németül brekeget.
3: Én voltam az. A németül szólaltál meg.
2: Ja, te mondtam, hogy németül beszélt valaki.
3: Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy. De
2: tudtam, hogy te beszélsz németül.
3: Hát bólintottam, nem figyel.
2: Na jó. Na figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalat.
2: Te tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogyne, persze, a titkárnőnek nagyobb füle van, mint foga, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigyek.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd.
3: Jó, te csak úgy, érts egyet vele, nem kell semmit, érted, majd én mondom,
2: hogy...
3: A Balázs, figyelj, a Kertelestrasse tudod melyik, figyelsz?
2: Igen.
3: Érted?
2: Igen.
3: Na most a Kertelestrasse, hogy kimész egész a Stefán Kirchhegot, balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedűt tokkal vonóval, érted?
2: Hol van ez?
3: Új, a Stefán Kirchhegos réjel szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszók, és ott van egy hangszerbolt.
2: Ne, ott fegyverbolt
3: van. Befognád a pofádat?

0: azt a mocskosat, figyelj ide, ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt, de te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt tokkal vonóval, érted már?
1: Nem értem, ám, hát most te zenélni tanulsz?
0: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te puputeve, ide figyelj. Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt, 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már?
1: Konyhába akarsz hegedűt?
0: Igen, az ötborsó főzeleket abban akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hónalá is be lehet tenni, érted? Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá...
1: De most nem értem,
0: figyelj,
1: hát mit vigyek?
0: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
1: Ilyen szőrös a lábad?
0: Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvas bőgésben.
1: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek?
0: Semmit. Semmit. Én nem is tudom, miért nem terepültél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél belőle.
1: Várjál, most lejár a vonal. Mit
0: de most
1: vigyek?
0: Miért kell ezt velem csinálni?
1: Mit
0: ne hozzá, hagyjál végén.
1: Ugyan
0: nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Na, figyelj ide, most hát tényleg ne idegesítsék föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC áruhászerűség, és mellette van egy kis mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát.
1: Hol van ez?
0: Mondom, ott az ABC-ra az lehet a gürtelen, tudod?
1: Mi van?
0: Könyvesbolt van ott.
1: Nem, ott videóbolt.
0: Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél. Hozol nekem egy francia impressionistát.
1: Mi kell, Baudelaire?
0: Nem.
1: Verlaine?
0: Nem.
1: Rambo?
0: Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már lát, olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni a szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni?
1: Nem értem, de most várjál, most végül is mit vigyek?
0: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
1: vagy csinálj magam. Várjál, más nem kell?
0: Na jó, figyelj Balázska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrészüzlet, érted? Egy svéd alkatrészüzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne férfiak, nők, és hozol nekem egy
1: alkatrész. Ez autó alkatrész?
0: Hát persze, hogyne. Világos, be akarok építeni az asszonybe kuplungtárcsát, na logikus. Ilyen állat nem lehet, Balázska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatba, figyelsz rám?
1: Igen.
0: Férfiak, nők ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
1: Ez valami nyári párt értekez le?
0: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
1: Várjál, most akkor mit vigyek?
0: Semmit, Balázska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozol, semmit nem hozzá.
1: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon,
0: figyelj,
1: hogy a gázpisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
0: Anyád!

0: Na, ebben jó kalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt most picsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom hogy volt, de a régi jó kocsiban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azok is a főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: mit mondtak a családtagoknak?
2: Azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Mi, aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot, magának a régi szép időnk, de milyen kocsia volt?
2: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
2: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyödve?
2: Hátul gyári karnissal el volt kátva,
0: hogy
2: és hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
3: Csipe jártam.
0: Csipe? Hát az amerikai, azt tudom.
3: Nem volt az amerikai.
0: Nem, az amerikai.
3: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
3: Lehet, hogy annak ide amerikai volt, aztán átállt hozzánk.
0: Abba jártál?
3: Hát nekem nagyon sok történetem volt oda Csipe. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentünk vadászni. Aztán, ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utának.
0: És akkor mi?
3: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős uta, de lekéstem, az előző vadászaton volt mi. Aztán néha nekem kellett beugrani az ős uta helyen.
0: Láttam, én most is tetszik
3: sárkítani. Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárhátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató, felfújható pitófa is volt benne, persze. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
2: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a mávó.
2: Milyen?
0: A mávó, mávóta most sokat, azért mondom, hogy oda jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztemére jártam nekem, volt egy gyönyörű ziszán, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Alva jártunk diszemlére, maga járt diszemlére?
2: Jártam.
0: Hol voltak
2: maga? Bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
2: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt, aki papírra le volt takarva.
3: Hát, anna. Mentjük a Jeep-be, föl akartuk avatni a Galgahévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
3: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
3: Nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Ha persze, jöttek az utat építeni, mi?
3: Nem.
0: Hát akkor?
3: Szétlőttük a város.
0: Jó. Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak, még az 50-es évektől visszafelé tagállak, volt egy jó története.
2: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy kucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám egy zseboráját.
0: Kik voltak ezek az emberek?
2: A Máté Szalkai betlemesek.
0: De mi volt ráírva az óra fedelére? Megismer az óra?
2: Hogyne,
0: mi volt ráírva a fedelére?
2: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztit.
0: Édesapját nem így hívták.
2: De az illegalitásban ez volt a fedőneve.
3: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
0: Fehér terrorista?
3: Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
0: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
2: Hülye vicc. Mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, szóval most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
0: Hülye vicc volt.
3: Maguknál volt védőital?
0: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, azt kell. Az a igazság, hogy annak idején azért rend volt. Meg kell mondani.
3: Na, de nem az, de persze, hogy rend volt. Hát hogy lehet mondani?
0: Hát, nagy rend
3: volt. Hát annak idején próbálta volna valaki gunyulni a rendőr.
0: Hát
3: másnap elvitték az egész falut.
0: Így is volt, bizony. Így volt.
3: Utána meg elvitték a rendőr.
0: Az miért?
3: Hát mégiscsak miatta vitték el a falut. Már volt szép karácsonyunk is volt.
0: Karácsony, tényleg parlamentben, hoztak a fenyőfát.
3: Berakták a nagy fenyőfát.
0: De mi volt, mi lógott rajta?
3: Hát csak mi nem lehetett rajta, ki szentecskék meg, az mi nem lehetett, ugye?
0: Mi volt rajta?
3: Hát lógtak rajta.
0: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
3: Biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
0: szteroszlát.
3: Minden szép, akkor voltak a szép.
0: Voltak a szép minden szettek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
2: Meg aztán úrtalan valakinek kivették a fogát fényeket, hogy pépestény lesz, hogy egyszer megöregszik.
0: Soha nem felejtem el, jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztuk, és mondta, ét a kolhoz, ez a falhoz. Nagyon csodálkoztuk.
2: Főnökön furcsa ember volt.
0: Hogyan, milyen volt a grupperzett szakon?
2: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemlített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
0: Az az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozom. A következőt kombináltam. A város kimegy, fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt blokkjára, és akkor nagyon jó lesz.
2: Miért?
0: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
3: Hát de te vár!
0: De ezek az idők már elmúltak.
3: Régen voltam.
0: Elmúltak ezek a jó
3: idők. Hát azért még nem múlt el.
0: Miért nem múlt
3: el? Hát, csak jönnek értünk.
0: Ugyan már miért
3: jönnek. Tehogy nézzük. Jön a két ember.
0: Ki jön?
2: Ki az?
3: A főorvos úr meg az ápoló.

0: Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként.
1: Hát Mészáros Lőrinc és élete.

kezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád, Előd, Ond, Kond, Habci, Vidor, Tud... Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról. De Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenasz Robert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jéghossz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is. Nagy Endre. Ilyen Gerő a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét,

0: Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildi Zoltán! Akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek. Például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildi estéje című ciklusban.
1: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
0: Kedves elvtársak, ugye fölvetődött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer s mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik, szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, tessék, vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem. Ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom. Most nem ezt mondom. Teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik... De tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Miről van szó? Hát felesleges, azt hiszem, a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná Isten, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: fasebbtárs. Mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost?
1: Ugye, a formában nem. Nem igaz. Tudnék, hogy a gyerek nagyon jó felfogás.
0: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
1: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-1-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
0: Bocsássa meg, arra is bizonyítékai vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-as, akkor lelöveti.
1: Ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
0: Bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkom a dráj, ugye? Mindenből 3-as drájkom a dráj.
0: Ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénk, és így nem mindig a... Könnyű, hogy ami így áll, meg amúgy áll, amikor szembe-szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye meg kell csinálni.
0: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják a...
1: Dodgem.
0: Dodgemet? Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítják most már a Dodgemet,
0: igen.
1: De arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partis nyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Értik.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De
1: sem ennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában így, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy mi nem vagyunk Pástor, ott van Sápegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozattam a szeretet, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokoltolt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van, hogy legalább adjon neki egy 2-es vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ő neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárzét, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikarevtársnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
1: No hát, ez így, ebben a formában, ugye? Nem igaz, mert megmondom, mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Majd képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villagokkal, azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kérde volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, mi az. A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát az egyébként. No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsok, végre már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökéletesen a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen pénzem, az pum, belement a vetésbe.
0: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
1: No, ez így ebben a formában.
0: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
1: No, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van, hogy egy szubjektív, egy objektív, meg abszolút és a relatív igazság. Nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íze, ez az André Rubeola.
0: Rubjo.
1: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
0: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
1: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot? Érde, hát azért olyan. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szobor, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde. Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye?
0: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
1: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsre mégsem vihettem, ugye még a gyerek. A gyereknek befelé, hát hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett volna azt ki?
0: Kérem szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
1: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. De... még liberót se engedtem, nehogy papír.
0: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
1: Ha, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%.
0: Az... de a rádió, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
1: Ami... azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy az nem volt.
0: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
1: Hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
0: dehogy nem igaz.
1: Én részt vettem a háborúban.
0: Mikor volt itt utoljára háborúra?
1: 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni az én ágyéndezésen néger, ugye? Akkor aztán azért szétferedtem a tojásokat.
0: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
1: Nem családtag. Legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag.
0: Mi más lenne, uram?
1: Bocsánat, nem én, a lányom, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megkeverik össze a dolgokat.
0: Elnézést, alkosítás, önnél most hány óra van?
1: Na, ez így ebben a formában nem igaz. Szóval, ez szöget...
0: Uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Ön egyfolytában végig hazudozott.
1: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem látom, hol van. Eszéken voltam. Ne hazudj, hogy itt voltam tegnap is, tegnap előtt is. Eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Esetleg nem tudnál megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magát. Na, mit szólna hozzá, ha azt mondanám magának, hogy amit sámlink otthon egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Na, minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld van, amennyi.
1: Az kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bével!
0: Kéményseprő.
1: Gabona az, ami a mezőn terem. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitása, hogy mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki vagy üzlet fölé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váróterem, második osztályú váróterem.
1: Hát ez hű. Ide hallgassuk, Jenci, hogy jártam ma reggel?
0: Na mesélj.
1: Felkelek reggel 7 órakor.
0: Ki kell tette?
1: Nem fontos.
0: De még? Ki.
1: Feleség.
0: Bocsánat.
1: Hacsányos asszony, feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek
0: reggel. Ki kell tette?
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval felkelek
0: reggel.
1: Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd.
0: Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják?
1: Mariska.
0: Mariska.
1: Szóval felkelek
0: reggel. Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval felkelek reggel.
0: Hova való ez a Mariska?
1: Csongrádra. Szóval
0: ő a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Tegyem meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska. Híres.
1: Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor.
0: És a Mariskát kikeltette fel a Mariska?
1: Kassák Lajos.
0: Micsoda?
1: Kassák Lajos.
0: Az ki?
1: Költő.
0: És abból él, hogy költi a Mariska?
1: Költi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguknál.
1: Igen, gyenes lakó.
0: Mi az?
1: Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én.
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariska.
1: Költse a Mariska.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, uram, megyek. Már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 1,20-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljon, ha csak
1: úr! Jó, bocsa, Jóka!
0: Mi van magával?
1: Jó, ne is kérdezze, minden este néztem a tévét!
0: Nézte a televíziót, mit látott?
1: Egy kalapot!
0: Mi csodát?
1: Kalapot!
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom!
0: Menjen a fenébe! Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségek. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél!
0: Elmegy a fenébe! A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra, 10 perc.
0: Jencikém, egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, lemégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak felső tapolcsámban maga tökkel ütött lepkevadász? Mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kéne. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaura, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon nekem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbiás.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Fantasztikus! Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás.
1: Tóbiás nem a dödöllét.
0: Nem a dödöllét szereti. Miért szeretni a Tóbiás a dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Iliás Tóbiás
0: egy tál dödöllét. Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a dödöllét?
0: Nem szereti a dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda vircsef, tudja?
0: Micsoda vircsef?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Mert Éliás Tóbiás egy tál Iza úr.
0: Fejezze be! Befejezette csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza úrát!
1: Ez se szereti a dödöllét!
0: Ez se szereti a dödöllét!
1: Fantasztikus! Micsoda
0: vírus! Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokba szereti az Iza úrát!
1: Igen! Stikába eszi a spájzben a dödöllét!
0: Nem eszik dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre dödöllőre, mert hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a dödöllőt.
0: Nem eszik a dödöllőt.
1: Nem eszik a dödöllőt.
0: Nincs dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok dödöllő, azt hagyja nem eszik meg senki, mert gyújtja a dödöllőt.
0: Mert megetetek magával egy lavor dödöllét, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülye is tudom képzelni. Maga iváshoz is dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így flancolni? Januárban nagy hideg lesz, ez kész. Hát, mondtam én magának, hogy most december.
0: Hagyjon békébe. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette
0: a névtelen levélben. Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák
0: vagyok. Maga kulák? Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: Sok dödöllétem egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Noctacu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiás.
1: Nincs.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Harski innenki felé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova még?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vett el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: Mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeillő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: mi kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem. A kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című tévéfilmsorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: Te biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Mi csodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinit. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. Csinálj forintból bikinit.
1: Hát az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit, mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jennő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza, ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello. Sajnálom, nincs benne a Béres elvtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, kér, később sem. Nem, nem tudom, Béres elvtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béres. Köszönöm.
1: Elnézést kér. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
0: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béres elvtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne, nincsen benne.
1: Béres elvtársat keresném, ha lehet.
0: Kérlek szépen, nincs benne a Béres elvtárs. A
1: Somosi elvtárs küldött a postaügyi minisztérium, a közlekedés és postaügyi...
0: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én se tudok.
1: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
0: parancsoljon, Béres Ákos vagy.
1: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
0: Tessék a sor végére.
1: De most tetszett volna, hogy Béres Ákos.
0: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
1: Kikérem.
0: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
1: Azt tessék, figyelj. Kérem szépen, én gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk Bilbaóba.
0: Spanyolországba.
1: Bilbaóba voltunk.
0: Bilbaóba
1: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körül úton. Ez a Szent Jupilis elment, kérem, vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba. A Velorex-el.
0: Gyalogost ütötted?
1: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
0: Elölült a Velorex-be.
1: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorex-nek. És kérem
0: ütes
1: szépen.
0: Burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
1: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani.
0: Hogy van megsérülve az autó?
1: Hogy van megsérülve? Lehokoplasztan ragasztottam a Velorex-et. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorex-el, és csak tolni tudtuk, és annak Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
0: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
1: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt.
0: Hát addigra én följutok.

0: Ist leid. Und dann?
1: Mhm. Kezicsókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már kezicsókolomot.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 ezer forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokat.
0: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: akkor
0: körülményeit.
1: Akkor a baleset volt, mint ide Nagykáta. Tessék.
0: Tessék. Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000-et meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzel, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 000-et azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedül ült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, én tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogyne, hát porrá égett a személyén.
0: Nem arról beszéltem. Még a kocsiba
1: hát
0: kisérült
1: a
0: meg.
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás van.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágtam, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Ha nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklömtő, azt a beütettem autóba.
0: Mi mondja, hogy ott is, mi volt még kérem a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 000 karcóra, és azt vittük.
0: 140 000?
1: Karcórát vittük.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: 1:30. Na,
0: milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy moszkvics.
0: Moszkvics,
1: ugye? Moszkvics. Most szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elé. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott az alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy, hát zsebből.

0: Balogh bácsi, maga mikor az asszonynak a vásár fiát?
1: Ha veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TS elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja
0: meg. Az a Gölcsönszekér mellett milyen csillagkép?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Baktatok is, szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Kinyi a terem buráját?
0: Esebefőtes üveg volt, Balogh.
2: De nem is az oklim hullott le.
1: De a súgban egyed is az égon, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugye rendesen, hogy kell az orzsalgót. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertné.
2: Tóth Marival.
0: Kivilágítatlanul jön egy méter magasan velem szembe valami. Zárlatos Szent János bogár, az volt.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
0: hogy mi van?
1: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe röppen, ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukósisaknak, tessék mondani?
1: Nem a bukósisaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kerületek.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukósisak.
0: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássony, itt ezek gyönnek eszeveszettenék.
1: Ki raktam a lámpát?
0: Hova tettem?
1: A tornácra.
0: Hát ötje meg a fene az egészet, egy ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukósisakja?
2: Aznak nincs a szív.
1: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni, hogy villoznak a szemeim, még kormány is volt a kezébe, oda nézze, ő van a fám mindig.
0: Hát ősz van.
2: Ősz van, látszik, mi alakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

Kominek, chiques, kominek. Véjale, beadtak egy. Írat, írat, Margit írat. Ottatak, kominélat. Hála, írat. Te végkisztány, nem lesz baj. Megjön majd a havi Zsord. Boldog új évet. Kitartam a főnökkel, mert beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Ahova is kiosztotta, hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a teherautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonon, törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergeti a saját farkát. Futka ezzel az állattal, majd a föltözseltársa. Nem. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy beszél, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. Na, oroszul beszél. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, állítólag megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságon a gyakorlatozó repülőgépek, azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söpő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásba, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon, nénike, meg a boszorkány! De hogy is édesügyem, takarítónő voltam Csernobilban.

legszebbet nem mondtam el. Hé, az volt, hogy múltkor ez az álva föltözsávtás. Legkísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. Lementünk, az előtte mentő is fő volt ötözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtás? Ez meg ott áll, leveszi a sapkát, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: Uzun ide. Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe?
1: Görcs!
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy mi az? Mi az Otto?
1: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szavázatnak megfelelően rövid sportossal leníratom a fizuráját.
0: Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör? Bödör, bödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Övödörsz.
0: Mi?
1: Mi? Ja. Mi vödrünk.
0: Ti?
1: Ti vadar.
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz?
1: A kopasz vödör három részből fejtor potro.
0: Mit tart maga a vödörbe kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú.
0: Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket berekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen. A múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összejöttünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkör, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt voltam.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Mi? Nem, fröccsesztünk.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Mint a után.
0: Mint a sántakú.
1: Nem mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sántakutyát miért kopasz?
1: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégsem zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégsem fordulja hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
0: A lóné hátra
1: fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
0: Örülök, hogy magából egységesen benne van az agyalágyultság, jó? Szóval voltak népdalszakkörök?
1: Mindenhol voltunk fölök, de nem azért, mert ugye a
0: kulturális könyvtárba
1: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
0: Minden órában jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
1: Hát ugye dolgok voltak meg a kezemben, amit vettem a könyvbe, és voltak a
0: olvasmányok. Mondj el a hét vezét!
1: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
0: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
1: Én
0: jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
1: Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
0: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
1: Hát, ha becsukom a szemem és kienged ugye az utcát.
0: Ki volt Monte Cuccoli?
1: Hát ott a bokor alján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
0: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero?
1: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
0: Római császár volt.
1: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
0: Mondjon egy török szultán.
1: Azerbajdzsán.
0: Miért? Miért Azerbajdzsán?
1: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
0: Ki volt Hannibal?
1: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
0: Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
1: Az ott volt a Naruto.
0: Na kérem, ki volt Attila?
1: Attila? Hát, jaj, a szegény láttam, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
0: Attila, Hun!
1: Hun, hát a kárt végigvált!
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: Hát tisztelten voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a...
0: Nyír!
1: Nyír, nyír, nyár, nyúl!
0: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
1: Hát a tokja volt rendesen.
0: Na, azt a tokot hogy hívták?
1: Na, hát a...
0: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegezd!
1: Csezd meg, akkor se tudok rá!
0: Mondjuk eszembe!

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Gazeli Türki ve Magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szűnhi dzsráni le dzsánudi, derdő elem. Beníter kejleme szívem, bük me szűn belümigám, jere szívem, jere lelkem, jere, éj mahiszanem. A csilub gülseni hűsznicsre bugüm sor güllerű, filemileg ibi állársas a hídán mikulun. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem. Göreli szent úti szimén is a há ikigözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, dai má budúr szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem. Sehr müsde sanema, ola lüsen hajkal már, éledim bazarumuzu, dükeli ahilezár. Ne sirast, haszretile engemet, áh, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem. Nem csodálság, geridersen szél, ej szervicsinán. De ne menj el a dzsap, ad járj le, ej rúhire van. Te kegyelmed rabja, küszre vási kín, szölj le raján. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem.

0: Szüzek, szüzek, bús szájam ezt rebegte. A Via del Pinón a bál, a farsang lelke vagy te. Ó, Mária, kis balkonod magasra építették, én nem alszom már két hete, oly lázasak az esték. A Quarnero oly hűs, oly lágy, mint gondolom a kedved. Ma reggel rád gondoltam, és ráfeküdtem. Szemembe hunytam, és a víz mellem s hasamat érte. Rád gondoltam, és üdvöm volt. Légy százszor áldott. Versek bús csavargója, én, te táncos nő, és nő vagy. Én meleg ételt nem eszem, és te szótlan öldöklő vagy. Még ifjú testem bús, mert szűz, te csókokon kövérszel, és mégis vézna csöppenként korán miattad vészel. Kapud alatt, hol buja nők árulnak rothadt dinnyét, itt éhezem én nap-nap után, s el nem mozdulok innét, amíg a sok fagrádicson föl nem kerültem hozzád. Abariendos Mária, borítsd szememre szoknyát. S lejött Mária, lejött Mária, suhogott, mint a sejmek, s rekedten szólt, ölej meg. Bezárt szemmel nézett reám, kínosan zárt öléből szent füst szállt föl a mélyből. Belém ártott a körmeit szennyes vézna húsomba, sejme csípőm súrolta, kivonszolt, piszkos földje volt a Via del Pinónak, lent fügehéjé és tökmag. Lerántott forró keblein kihasadt a ruhája, s én hanyat rogytam rája. Karolt a karja, mint a vész, karolt két izmos lába. Fuldoklottam hajába, nyelve, mint piros narancs fogam közé úgy folyt be, s nyála a keblén folyt le, és ringott, mint a tengerek, és ringtam, mint a tenger, két égő acélhenger. És vége. És vége volt. Egy úr állt a balkonon, mely sötét volt és ódon, és harsány hangon kacagott, és Mária is véle, vajon még éle? Éle.
1: Ady Endre,

Ute vandrer snakken. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In Amures du kommenden Hoch. Die Vögelein schweigen im Wald. Warte nur, bald ruhest du auch. Vandor idolo, tu tarpat fortitasa. Immár minden bércet csend ül, halklomb, alig érzed, lendül. Sóhajt az éj, már búvik a berki madárka, te is nem sokára nyugszol.

Kosztolányi Dezső fordítása. A sziklatetőn tompa csönd, elhal remegőn, odafönt a szél lehellete is. Madárka serebben a fák bogára, várj, nem sokára pihensz te is. Móricz Zsigmond fordítása. Ott nyugszik a csúcsokon a csend, és itt a lombokon alig leng szellő, ha sejted is. Az erdőn is hallgat a kis madár, várj csak, nem sokára már megnyugszol te is. Szabó Lőrinc fordítása. Csupa béke minden orom, sóhajni szinte a lombokon a szél, s megáll. A madár némán üli fészkét. Várj, a te békét sincs messze már. Vörös Sándor fordítása. Valamennyi ormon tág csend, mindannyi lombon átkereng a gyönge szél. Madár nép gunnyad az ágra. Várj, nem sokára nyughatsz, ne félj.

arab gúlya. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábjában. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre. Csak hogy el van meccve szárva. Tűnődik fél lábon állván, elelúnya egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kell. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni háta. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gúlyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja képlik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketrecébe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkuszál. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne várd. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetélik. Eldorádó. Van egy ország, el innét a nagy királyhág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termett elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss ez ráfogást, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjúra az országnak, dús lakója.
Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik. Mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adnak.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád, feléd, befeléd száll szózatom. A század vakzűr zavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereád, vég, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztó. Lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódzon. Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszogni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellése, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal? Nem fájt-e velőmi a szlávok, a sápadt szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása? Mind édes enyémek a népek a földön. Hitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, ereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égi, kemény szeretetből, és légi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonák.
0: Karinti Frigyes, Barát.

Haza a magasban. Lehet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb újhont a múlt időkben fülkészni, mint a jövendőben. Mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már védőben minden magasságnál, csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűvigéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen e biztos, titkos otthon, dörrülök testvér egy sor petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad, özönli el a tisztatájat, ha utaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban behunyt szemmel, csak mondd a szókat, mittől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konog bércek, ezt ne felejtsed, ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkba. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinket, kiásd az éjbe berzseninket. Míg a szabad mezőkön jártál, szedd össze pajtás, amit láttál, mit szívvel ésszel zsákmányoltál, vidám vitáknál, leányoknál. Mint Noé a bárkába egykor, hoz fajtát minden gondolatból, ábrándok árvult szerepét is, álmaid állat seregét is. Lapuljanak bár ezred évig némán, mint visszhang, ha nem kérdik, szavaid annál meglepőbbet dörögnek majd a kérdezőknek. Figyelj hát és tanuld a példát, a messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, mit én látok, akkor is, ha mint déli bábot, fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkelt, égbe menekszik. Áldozat.

külön világban és külön időben éltél be messze tőlem. Már vége, vége, már új idő, új rend van készülőben. Egy új teremtés, könnyű kezdet, susogja versenyt egymás mellett, egymást vidáman rábeszélve, két karóránk felé valany sötétbe. Mi egy ember, egy élet, ó, tudom csak, kehelynyi külön korszak, bevártam, várom, napunk, holdunk, egy égbolton bolyonghat, fülelem, hogy a két szív melyet egy karban tartok, hogy felelget, hogy békül mióta egymáson, majd összetört, hogy egymásra találjon. Fölriadok egy ideje, mint pásztor apái minden pirkadáskor. Mit féltek? Éltem, féltem az éjjitól vagy elmúlástól. Gyúl kint a nappal, tele széjjel, nyájként mozduló eseménnyel. Kár már mi érhet, kérdem, mióta gondom tiéd felerészem. Nagy fényben alszom el, álmomban úgy szeretlek, múltamba is már beeresztlek. Gyerekkoromban jársz föl alá velem, ha est közeleget, nevetve ránc kézen anyámnak hívó szavára. Tán anyám vagy, ismerlek, mosolyodban forogok, heverek, végre megnyugodtam.

látogatók, irok, bejön a halszag. Jó napot szól némán, orromba, tüdőmbe, egyenes szívembe köszönve. A tó küld, hogy vagy? Meg vagyok. Sürget az asztalon a munka, de nem dolgozhatom. Új vendég, gombaszag, a hegy mögötti erdő lép be az ablakon. Aztán fülig szerelmi lázban egy jegenye szinte dadog, egy szántóföld harsány vidáman tavaszra friss trágyát kapott. Venyige füstjével egy kémény, bőgve a szomszéd tehene, aztán a rét minden fűszála, ég minden fellege, s hogy testvérjen magyarázzák, hogy élni jó és kell, s lehet, hogy szemem alig tartja vissza válaszomat a könnyeket. Lányommal a lépcsőn fáradt voltam, hadd ülök.

óceánok. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összefor. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad napleveg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes égi, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, s törli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengelek. A Balaton. Zúg harsogató teg.

0: te a félgotyé. A művészet. Úgy. Szebb a mű, ha büszke formából kél elő, és küzdve. Vers, márvány, drága kő. Ne közd a léptet gúzsba, de szigorún vezesd, ó múzsa. Koturnust ölts, feszest. Fúj, ütemek lapossa, mint nagy papucs lötyög, tapossa száz kényelmes bütyök. Ó, szobrász! Kezed ujja a sárt, mely lomha lágy, ne gyúrja, ha szebbre leng a vágy. Zord márványt kalapácsosz, minőt karrára fejt, vagy párosz, szűz kontúrt méhereg. Vagy büszke vágyad vonza, szirakúza becses óbronza, kevés rajzús kecses. Vagy finom gondú kézzel vésvén agát szívét, igészt fel Apolló arcívét. Festő, vízzel ne feste, a halk szín is mohón tüzesre izzék, zománc kohó. Szirént fess, testén tarka szeszéllyel csapkod át kék farka, s száz címer rajz csodát. Fesd hármas dicsgerezdel a szűzett gyermekét, s keresztel a bűnös föltekét. Elomlunk. Gőggel állván csak egy, a mű örök. A márvány arc él a rom között, s ha régi földbe rejtett vak érmet lelapór, felejtett császárról hullapor. Az istenek is halnak, de híre sose vész a dalnak. Előbb lesz rongy az érc. Mintázz, csiszolj, faragját, hogy álmod lebbenő alakját lengje a lompa kő.
1: Charles Baudelaire, Az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk, mi kicsiny a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizen, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk véges vizen. Van, akit futni kézt megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohan. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkány. Fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps, a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek. S szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve.
2: Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni jó? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajón nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk, kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzsdanára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektrádhoz evez, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány. Horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj! Halál, fel, útra már! Bár várjon tinta szín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
3: Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég veled. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kövezet. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotba gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagy. Nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelem. Szeretőm vagy, hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratba az őszutó szelíd és sárga sugarát.
2: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz hát, különös idegen? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
3: Le Comte de Lille, az oroszlán halála.

Lätésem a lantot. Lätésem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él. Csak mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palástban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a réti rága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így, magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim. Baráti szem, művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a láng gerjelminél, és egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Zengettük a jövő reményt, elsírtuk a múlt panaszát. Dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát, minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mint hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva éneked mi vagy te? Elhunyt daloknak lelke tán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél? Hogy lelkemi fúsága. Letészem alatt. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Kiörvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal. Ha a fa élte megszakad, egy percig éli túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkemi fiúsága.

0: ez az élet egy tivornya. Inni kell, ha rád jön sorja. Az örömből, búbánatból, karcos borból, kézamatból inni hosszút és körömre, kedved búra, bút örömre, sok megissza vad őszintén, egy-kettő vigyázva, mint én. Kivel egykor én mulattam, többnyire már pad alatt van. Én, ki a mámort kerültem, helyt maradék, hol leültem. De ha végignézek romján, oly sivár dúlt ettivornyám. Miért nem ittam úgy, hogy jó rég én is a pad alatt volnék? Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Az agg színész.
1: Ki ez, aki most itt jár egyedül? Roskat vállakkal, mindenkit kerül. Zúg utcák sarkán túl oda kiér, ahol nincs más, csak fáradt esti szél dobol a bomlott szálú idegen. Ki ez a riadt szemű idegen? Gyilkos, bolond, vagy kocsmából kivert részeg, akit csak az útszéli kert magános kazla fogad éjrebe? Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt? Hol? Merre bolyongott előbb? Imádkozott-e és csókolt-e nőt? Kórház, csapszék, vagy börtön otthona? Hova tántorog az éjben? Hova? Emlékek űzik, bűn, bánat, nyomor. Ki ez, ki most mellettem kóborol, az árnyamtán, mely utamra fagyott? Ki ez? Nem én. Ugye nem én vagyok.

ideiglenes lakos, a 20. század 4., 5., 6., s 7. emeletén. Alulírott vagyona még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ő felsége, és lefoglalja majd Ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván. Alulírott, született júliusban, elkárhozott minden évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sás sötétség sustorok, csillagokat csördítenek, láthatatlan ostorok, alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott, a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjjeli őr, egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassúdó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövendő. Alulírott, alulírott, ideiglenes, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talált. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes, ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott, alulírott. A fájdalom már földig ér. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bujdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás! Nem állok sorba alázatért. Nyugodt vagyok, mint a holtak, mert a fájdalom földi. Megvámolt testemre tetoválva a jel, faltól falig lépett verslába sorsom. Homlokok cellái világítanak elvérző országutakon. Hűségem 12 jegenye. Munkába menet kihúzom magam, mint a széllel szembe gyalogolók, kendőben kenyér, szalonna, hagyma. És jönnek a szekéren szülők,
Jön a jövő szalmazsákon a sárban, kékpettyes kötényben megháborodott bányászanyák fiúk után kiabálva, ablakon benéző farkasok, drótra fagyott mosott ruha, piros tégláspadú konyhában József Attila árva verse. Gyermekkorom, gyermekkorod, akasztottak erdejében, kiűzöttek méhében forgó, megvámolhatatlan magzat, koraszülött forradalom, Európa elé kitett gyerek! Csalánnál nőttem, káromkodássá. Kútba lököttek ingét hozom.

fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformál, zikapor, madárra vagy denevérre, ezt te döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, mindenre, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos

Ott az olvasmány ingyen. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljő, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és szépen osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúg a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánja, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés, az éjszaka járó Kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre fölszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kendermagos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi a politikus akol? S Kassák Lajos, jeru, jeru, Zsálem felé gyalogol. Jaj, mi nekünk, ha nem ismerjük erőnket. És amikor megismerjük erőnket, ezerszer jaj nekünk. Minket csak a háború tud megemészteni. Tömegeink ríva fölkelnek a cafrangos vagyon erőszak tétele alól. Jaj, milyen gyönyörű lenne a mi fiatalságunk, a lenyíratlan hajú, lebírhatatlan erejű. Kezére, lábára, mikor ránéz esztendei vagyonára. Mikor a bankó susogással már nem közösül, mert sár arany haja, éveinek aranya, egymás között megosztva bibliai szapora. S jaj, mi nekünk, ha a pénz megismeri erőnket. Minket csak a háború tud megemészteni. Mondja, Lajos, mik a harcok? Mondja.

éltet a vér. Mondja, béke-e a munka? Madár-e az denevér? Maga tudja, mi a haza, s kiké a hazai kegy. Annyira tudja, hogy értük a csatába el sem megy. Tudja, a fül nem füledzik, nem orrodzik meg az orr, s koldusbottal jár a falán. Maga nem lesz matador. Éj van, éje bevetésnek. Szimfóniánk a pokol, öröm, bűvös, égi, szikra, gránátrózsává omol. És Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Susogják, miért nem hajt ez az ember? Miért nem üzletel? Miért ír? Mit ír? Miért csikorog a foga, mint aki álmodik szörnyűt? Miért nem aluszik? Miért néz? Miért rám néz? De mintha látna levegőt. Kivele az életből? Döföli a trágárul felhasznált muzsika lapjaidat, tiszta lapjaidat. És akkor ó, akkor föl kell a pihenő madár, és elszáll a madár, és Kassák Lajos naponta begyalogol, de kifordítják, de befordítják a beton felé, falra mázolják, beszélnek róla, ítélnek felőle. Te vérlakkos, te velocipét kerekes, te ilyen-olyan, te begarazsírozott, te kiguligáztatott, te garagura, te tideldúdeldej, Deus ex machina! Miből él a bús masinista, ha egyedül hengereli a műutak rengetegét? A történelmi lóra se fért föl minden történelmi osztály. Hát még az autóülésre, ahol terpeszkedni lehet. Nyomni a gumidudát, ami arra, amire hasonlít. Cicire gondolnak a férfiak, de viszont a nők. A szántóföldek, betonmezők között a vadállat nem vonul el, nem szüli meg kicsinyeit, a táplálék elosztására virágzik egy jeles vadkert, mi pedig kipusztulunk. A dogma nem akadály, noha meg vagyon írva, inkább fejlesszük, mint sem kipusztulni hagyjuk. Lajos, maga még jó lábakat örökölt, a mi visszereinkben a trombózis fázisai hatnak, maga önműködő. Mi pedig megműtetünk, minket gyújtanak, folytanak. Noha a szövétnekről meg vagyon írva, gyújtatlan, gyulladjék, oltatlan, aludjék, és így az éjben tündököljön bár csillagtejében. Madár-e az denevér? Mondja Lajos. A profánok. S a proféták közlege. Miért nem vonja kebelére? Mert tükröt tart, igaz-e? Tudja, miért tejel a prosztó? Miért kegyes a kegyszeres? Miért mosolyog a pörosztó? S a maposztó miért feles? Tudja, miért ló a poroszló? Miért keres a felperes? Tudja, miért hízik a disznó? Tudja, mi a végleges. Minden korban van egy korszer. Ez újít, vagy kiherél. Mitől korszerű az óvszer? Madár-e az denevér? Szent a maga tót kalapja. Szent maga, méltó alap. Maga gond és gondolattő. A többi csak faszkalap, sípok, sipolyok, síkok, sikolyok, sávok, sávolyok, súgok, sugarak, útak, utazok, szállok, szaladok, hálok, haladok, nyűvek, nyüvetek, sírok, siratok, ronyszedő kocsi katasztrófája, felborult luxus rongy förgetek, színes rongyhavazás, rongybarikádok,
rabomobilokban a benreket csizmalopók, munkaruha eladók, robotgépek eleganciája, vascsőr, vaspata, vascsőr, madáre noha, és madáre noha, és noha, mert ha a zsúrkiflik végén kibújnak a fullánkos puskák, e szuronyok ellen mondhatod-e tovább, csak tovább? Elegáns kutya, elegáns ajándék, világgyőztes szülőktől. Kávéházba bemehet, de anyádat oda soha. Elfárad az újságpapír. A betáplált hullámpapagályok gyöngyszemei lassan kihúnynak. Alkonyat, alkonyat, megszégyenül a munka, mert nem bírja, mert az Isten se bírja. Én meghalok, hazám! S a tömbök, a vázak, föltalált gigászok, a betonkonkrét parabolái szégyenvörösben. Hazám, hát nem kell? Hát persze, hogy nem kell, te hülye! Mégse lesz magából reménytelen szerelmes, soha. A tisztaság vizével naponta szájból keresztel, de a hitványakat lehugyozza, mivel rendszerető. Mondja Lajos, mi a közjó? Miért nem nől velünk az ing? Vagynak noha szentjeink és papi fejedelmeink. Mondja, 8 millió elszórt, miért csak magának kotol? S lesz eképpen a sok egylét egy kollektív rabomol. Miért oly kelendő a lencse, s népszerűtlen a babér? Miért adódik el az áldás? Miért adunk ezret hatér? Minden, amit föltaláltak, miért, hogy megszégyenül? Miért rohad a tudás fája, szedve is szedetlenül? Édenkertből jussolhatnánk, részünk mégis a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru Zsálem felé gyalogol. Távol Újpesten egy citera fejű öreg asszony eledelt készít a fiókba. Bizony a Lajos anyja nem hagyja kipusztulni a fiút. Halál aratáskor dolgozik a szemfödélgyárban. Törött flitter a kontyában, ősz hajában gyászvonalak. Csupa ragyogó gyász, a gazdag gyászok szemete, az újpesti pompa. Ott ragad a költő könyökén is, a stoppolás birkadatán. Már haza kéne menni az angyali földre. Mit hoz a férfi a kávéházból? Mit hoz haza? Pénzt bizonyosan nem, de a csikó húslevest megeszi. Lerakja magát az ágyra, a drogista ágybérlő helyére. Csupa szappan pacsuli a szoba, rózsaszín illat keverék. De a kiszellőzött szobában nagy locsakodással mosdani lehet laborban. Csönd egyenlő dinamika. Éljen a víz tisztája, amilyen már soha nem lesz. Teli képlettel a szoba, a szemétlapát is négyzetre emel. Éljen a mi mosdóvizünk, amíg nem válik vérré. Éljen a mi törülközőnk, amíg nem lesz forrunk, amíg nem lesz forró lobogós. Éljen, ami kibocsát tisztán, s visszafogad patyolatozva. Éljen, ami tisztít minket, s amit mi fölemelünk. Ide az angyalföldre, a Lajos hozza a miértet, s a mindennapi miértet add meg nekünk ma.
Manifestum. Koldusé ima, zsoldos kapja bért. A miénk, a mindennapi miért. Sikolyáért essék, ha felszögeznek. S Mária ne köpje le a keresztet, ám ne vérezzünk el a gondokon. Kell ámen helyett a gondolkodom.

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe vésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar részleg, mennyi szerelmes a lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő, s ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés, ragyog tenger eszedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.

freskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poront cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga, merre hajtsuk a csikót, halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas és végre megérkezett vendégünk dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hát itt már belekezdtünk a témába egy kicsit, a chat falunkon már jönnek a vélemények. Egyáltalán miről beszélhetünk, szerzőjog? Én amikor a meghívó levelet írtam, akkor azt fogalmaztam el ilyen szép költőjén, hogy beszélnénk a szerzőjog múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Persze ez nyilván meghaladja a műsor terjedelmét, de egy pár szóval szerintem föl kéne vezetni, hogy mi is ez a szerzőjog. Inkább az, hogy ez mikor jelentkezett, és ez hogyan változott így a fő vonalakba, hogyha lehet egy ilyen kérdéssel kezdeni így rögtön az elején.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. A szerzőjog maga nem olyan nagyon régi, mint a polgári jog egésze, vagy más hagyomány.

0: hogy kinek adta oda, hogy készültek a másolatok. A nyomtatás volt az első olyan eszköz, ami felvetette azt a kérdést, hogy nincs egy olyan a fizikai tulajdonjogon túli valamilyen fajta szellemi tulajdonjoga a szerzőnek, vagy nem kéne ilyet neki adni, ami az ő sajátos viszonyát az ő művével körülírja, és jogilag is körbe bástyázza. És hát Angliában indult el ez a folyamat, és aztán a francia forradalom idejében végül is Franciaországban is, és a világszerte elindultak a szerzőjogi törvények, és a 19. század végén 1886-ban született az első olyan nagy sokoldalú egyezmény, ami megpróbálta a világon azonos szintre hozni a szerzőjogi jogszabályokat. Ez a Berni Uniós Egyezmény, ami minden szerzőjogász bibliája, alfája és omegája, stb. Ennek Magyarország is tagja, meg még rajtunk kívül körülbelül 150-160 állam a világon, tehát azt lehet mondani, hogy a szerzőjog alapvető kérdéseiben többé-kevésbé egy ilyen harmonizált világszintű védelem él.
1: És mi a helyzet rögtön mindenkinek ez a kérdése a jogosultságokkal? Tehát, hogy ki kaphat a szerzőjogi termékeire védelmet, és ezt hogyan fogja materializálni, hogyan kerül a kezébe ennek a jussa?
0: Pontosan ez az említett Berni Uniós Egyezmény mondja ki azt, hogy minden fajta regisztráció, levédetéstől függetlenül a mű megalkotásának a pillanatában védett, minden országnak olyan szerző jogszabályt kell hoznia, aki tagja ennek az uniónak, ami ezt biztosítja. Vagyis ahogy én megírom a verset, vagy lejegyzem a kottát, vagy feléneklem a dalt, és az asztalfiókba akár beteszem, ez onnantól kezdve szerzőjogi szempontból védettnek minősül, tehát minden olyan legenda, ami arról szól, hogy ezt le kell védetni, vagy el kell valóban vinni, vagy rá kell ütni a bekarikázott C-betűt, az ma már nem igaz. Volt olyan időszak, amikor Amerikában ez még igaz volt, 89 előtt. Az, hogy aztán hogy tudja gyakorolni ezeket a jogait a szerző, az persze függ attól, hogy tudja bizonyítani, hogy mégiscsak ő a jogosult. Mondjuk zenében, irodalomban nincs olyan nehéz dolga, mert ugye működnek artis iussos hasonló szervezetek világszerte, nálunk van egy nyilvántartás, ha ide behozza, mi elteszünk egy példányt belőle, nyilván abból dolgozunk utána mi is, amikor a jogdíjakat felosztjuk, de innentől kezdve ő ezt tudja bizonyítani más műalkotásoknál, szoftver vagy építészeti mű, érdemes esetleg egy közjegyzőhöz elvinni, letétbe helyezni ott, vagy vannak olyan technikák is, hogy van, aki beteszi borítékba, és elküldi magának postán, és akkor az átborítékot nem nyitja föl, és rajta van a postai bélyegző, és ezzel ő azt gondolja, hogy lehet bizonyítani.
1: Tehát ez
0: azt,
1: nagyon
0: hogy...
1: misztikusnak tűnik. Nincsen egy átfogó szervezet, ami a szellemi termékek védelmére.
2: Mire vonatkozik egyáltalán, hogy szellemi termékekről van szó, hogy hallottunk könyvekről, filmekről, zenéről,
1: szoftverről, építményekről, ugye?
2: Szabadalom? Ez is ide
0: tartozik? Nem, a szabadalom az
2: vagy
0: más.
2: Hol a határ? Igen,
0: a határ ott van, hogy a szerzőjog az a szellemi alkotó tevékenység útján létrejött egyéni eredeti műveket védő az irodalom, a tudomány és a művészet területén. Ettől elválik az úgynevezett iparjogvédelem, aminek része a szabadalom, meg a védjegy, meg mondjuk a földrajzi árujelző, ahol nem alkotásokat védünk, hanem általában szabadalom területén találmányokat, ahol az a lényeg, hogy a technika adott állásához képest valami újat mutasson, nem pedig az, hogy egy egyéni kifejezésmód útján létrejött műalkotás legyen. A védjegy az egy árujelző, tehát ott is igazából nincs jelentősége annak, hogy az egy műalkotás vagy nem műalkotás, hiszen egy egyszerű szó is kaphat védjegy oltalmas, hogyha az nem mondjuk olyan általánosan használt, hogy tej például, hogy nyilván nem. A nagy különbség az, hogy a szabadalomnál is, meg a védjegynél is van egy regisztráció, tehát te akkor kapod meg a védelmet ezekre a jogi oltalmi tárgyakra, hogyha az keresztül megy egy eljáráson, amit a szabadalmi hivatalok folytatnak világszerte, ők megvizsgálják, hogy ez a találmány ez valóban új-e, megnézik a technika adott állását, és ahhoz képest meghatározzák, hogy van-e olyan feltalálói lépés e mögött, ami miatt ezt a védelmet meg kell adni.
1: Térjünk vissza a zenéhez, meg a számunkra közelebb álló, illetve kézzelfoghatóbb dolgokra, hogy van egy ilyen bizottság mondjuk Magyarországon, aki a hozzá beérkező zenéket próbálja eredet szempontból bevizsgálni, tehát hogy nem plágiumról van-e szó, illetve valóban tartalmaz-e újítást?
0: Ugye a zenénél nem annyira az újítás, hanem a megkülönböztethetőség a lényeg, és plágiumról vagy engedély nélküli felhasználásról akkor beszélünk, amikor felismerhetően

0: tartalmazza az a zenemű, vagy irodalmi mű, vagy építészetű, bármilyen szerzőjogilag védett mű, valamely más már létező műnek a felismerhető részletét.
1: És ez mennyi százalék? Ez szokott vitákra okot adni, hogy hány százalék
0: legyen? Igen, erre szoktam azt mondani, hogy 26,5, tehát nyilván erre a kérdésre nem lehet így választani, hogy mennyi százalék, ugyanis ezt egyedileg kell vizsgálni. Tehát ha vannak a szerzőjog, mondjuk én ilyen 10-13 éve foglalkozom ezzel, annyi legenda van a szerzőjog területén, legalább mint Atlantisszal kapcsolatban. Az egyik ilyen legenda, hogy X másodperc, vagy Z taktus, vagy nem tudom milyen határ alatt átszabad venni a művet, nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Ha felismerhető, akkor engedélyt kell kérni. Ez alól egy nagyon enyhe kivétel van, a zenei idézet fogalma, ami azért elég ritkán fordul elő. Ez mondjuk ilyen tribute műveknél szóba jöhet, amikor egy-egy taktust, vagy tehát valamilyen utalást beleteszek a számba egy másik
1: de műre. Ez például az én zenémet felértékeli, és ezek szerint az eredeti szerző, akitől utalok, az nem kap ezért pénzt, hiszen én mondhatom azt, hogy tiszteletből beletettem egy részletet az én számomra.
2: Itt az előbb volt már egy telefon, itt műsoron kívül azt esetleg elmondanád, hogy
1: igen, egy érdekes
2: példa, itt megmutatja.
1: Szentendrei zenekar, aki nem ad ki soha semmilyen felvételt, nem jelent meg lemeze, játszik egy Billy Cobham számot, de úgy játszom, hogy a már masszivatagféle feldolgozást is beleilleszti. Egyrészt, hogy ő most kinek fizessen jogdíjat, gondolom az Artisusnak, és ő majd szétosztja, mivel nem jelent meg tőlük semmi. Hogyan történik ez a dolog? Ezt kérdezik.
0: A zenekarnak először is nem kell jogdíjat fizetnie, hanem ahol ők koncerteznek, és ugye ez is egy ilyen gyakori legenda, hogy a saját zeném után kell fizetni az Artisusnak, és akkor innentől indul az ekézés. Megláttam, hogy az üres CD-kről is kell majd beszélni, az örökzöld téma. De a lényeg az, hogy a koncert szervező fizeti be a jogdíjat, hiszen ő az, aki ezt az egész rendezvényt összeáll. Szervezi, ő leadja a műsort az Artisiusnak, amiben megjelöli, hogy mely számok hangzottak el, és az alapján mi felosztjuk. Tehát ez a zenekar akkor azt kell, hogy ráírja az adatközlő lapjára, hogy ez a Billy Cobham szám, messzívetek fél feldolgozása, és akkor azonnantól kezdve nálunk már megtalálja a helyét. Ha szabad egy kis reklám, van nekünk most egy új koncert bejelentő rendszerünk, ez teljesen online most már, koncert online néven az interneten valaki rákeres, ezt megtalálja. Ennek az a lényege, hogy mind a zenekarok, mind pedig a fellépő helyek most már online közölhetik velünk a játszott műsorokat, meg a koncerteknek a helyszínét, stb.
1: De ez nem azért jött létre, mert hatalmas nagy probléma, hogy üres műbejelentők jönnek be, és csak általányt fizetnek, ami egy nagy kasszába megy be, ami végül is nem nevesíthetően kerül majd kiosztásra. Mert én korábban...
2: Általányt fizetnek, vagy nem fizetnek, vagy...
1: Ezt látom a legnagyobb problémának, hogy nyilvános szórakozó helyeken és koncerteken lejátszott zenéket nem nevesítenek, ezért egy általányt fizetnek be, ami őket már jogosítja azoknak a zenéknek a lejátszására. Viszont mondjuk kaszat Tibi például nem fogja megkapni a száma után a pénzt, mert nem jelentették le.
0: Igen, a kettike választani dolgot, ahol élő zene van, ott kötelező ilyen műsorközlő adatlapot leadni, és ott hát...
1: Ennek hogy megy a behajtása? Mert én azért voltam már egy-két koncerten, és nem biztos, hogy mindegyik le volt jelentve.
0: Ez így van. Igen, tehát nem mondom, hogy 100%-osan működünk, hiszen nem tudunk mindenhol ott lenni, tehát nekünk van egy bizonyos létszámunk, amivel dolgozunk, de pont ez az online rendszer is ezt akarja megkönnyíteni, hogy ez gördülékenyebben menjen, de egyébként ha szerzői reklamáció érkezik be, akkor egészen biztosan felkeressük azt a helyet. Amúgy meg van egy olyan nyilvántartásunk, amiben az összes létező hely szerepel, tehát több mint 60 ezer partner van regisztrálva az Artisiusnál, és van egy olyan nagyon szigorú belső ügyviteli szabályzat, ami kimondja, hogy minden helyre legalább 2 évente egyszer be kell, hogy tévedjen egy Artisius ellenőr. Az én egyik kedvenc statisztikám az Artisiusszal kapcsolatban az a szám, hogy ha az év összes napjának minden óráját összeadjuk, ide értve a hétvégéket, ünnepnapokat, éjszakákat, és akkor 16,41 másodpercenként benyit valahova egy Artisius ellenőr az országban.
1: És mit tudhatunk az Artisius ellenőrökről? Mert egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy hivatalos szervezet, mások azt mondják, hogy ez csak egy behajtó cég. Mi az igazság?
0: Az igazság az, hogy az Artisius egy egyesület. Ennek több mint 1700 magyar szerző, szövegíró és irodalmi szerző a tagja.
2: Én is tagja vagyok, igen.
0: És ennek az egyesület kerületnek van egy kb. 150 fős munkaszervezete, ugye ezt vezetem én, és ez a munkaszervezet hivatott arra, hogy a jogdíjakat beszedje, a jogosítást végezze, és a dokumentációt és a felosztást is végrehajtsa, és ezen a munkaszervezeten belül van egy olyan egység, akik vidéki régiókban, illetve budapesti kerületekben gyakorlatilag helyszíni ellenőrzést végeznek.
1: Tehát mindenhol, ahol zene szól, várhatnak Artisus ellenőrt, hiszen ahol másnak a szellemi tulajdonát mondjuk úgy az önálló vagyonszerzésre felhasználják, ott az Artisus megjelenhet és követelheti az illető szerzők vagy előadóknak a jussát, ugye?
0: Igen, az tény, hogy mivel nem vagyunk hatóság, tehát semmifajta plusz jogosítványunk egyébként nincsen. Ez egy ilyen magánjogi jogviszony, tehát az én, ha tetszik, az én termékemet te megvetted, illetve hát használod, ezért én nekem van egy publikált díjszabásom, hogy mennyit kellene fizetni. Én azért megyek be az üzletbe, ami egyébként nyilvános, hogy megnézzem, hogy milyen körülmények között, milyen mértékben történik ez a felhasználás. Kollégák ott felvesznek egy adatlapot, és az alapján történik a számlázás.
2: És tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha az Artisus a zenésznek mondjuk az ügyvédje lenne, vagy egyfajta?
0: Hát a közös jogkezelés, ahogy ezt nagyon precízen hívják, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy az egyedileg érvényesíthetetlen, vagy nagyon rossz alkupozícióban érvényesíthető szerzőjogokat összeadódnak tulajdonképpen a jogosultak önkéntes elhatározása útján, mert az Artisus 1907-ben maguk a jogosultak hozták létre, és világszerte az Artisushoz hasonló szervezeteket a szerzők tették, rakták össze, és utóbb került rá erre az a jogi köntös, ami most egy kicsit megkönnyíti már a jogérvényesítést, de valóban úgy kell minket tekinteni, hogy mi nem egy arctalan behajtó cég vagyunk, ahogy te fogalmaztál meg, hogy sokan szoktak fogalmazni, hanem mi azoknak az alkotó kreatívoknak a képviselői vagyunk, akik egyenként nyilván nem fognak tudni oda menni az összes kocsmához, ahol szól a rádió, és azt mondani, hogy hát valószínűleg el fog nekem hangozni a dalom a következő egy évben, és én azt gondoltam, hogy ezért mondjuk 45 forintot kérnék.
1: Tehát ez... Na de ez az, hogy úgy tudom, hogy nem is kérhet semmit, hanem ti állapítjátok meg az Artisusban, hogy mi jár neki. És ezt például, ezt a súlyozást hogyan találjátok ki? Én amikor voltam benne megkérdezni, hogy ha már zenész vagyok, hogyan tudom a lejátszott zeném után a legtöbb pénzt keresni, azt mondták, hogy a koncertek műben jelentő lapja alapján jön a legtöbb pénz, utána a rádiós, tévés lejátszások és egyéb felhasznált zenék. Így van ez?
0: Ugye mi nagyon sok területen dolgozunk, talán érdemes elmondani, hogy melyek ezek. Valóban a koncert, a rádiós tévés sugárzás után szedünk be jogdíjat, a kábeltévéktől szedünk be jogdíjat, most már az internetes tartalomszolgáltatások után szedünk be jogdíjat, mi érvényesítjük az üres hordozók után a magánmásolási lehetőségre tekintettel fennálló jogdíjat, mit hagytam ki, vendéglátóipari és kereskedelmi gépzene, háttérzene utáni jogdíjat is. Na most ennek a sok rétű összegnek, ami hozzánk befolyik, a felosztása, az egy úgynevezett felosztási szabályzat szerint zajlik, amit hála a jó Istennek nem a munkaszervezet állapít meg, hanem gyakorlatilag az Artisiusnak a közgyűlésén megszavazott.
1: De ez egy nemzetközi határozat, vagy itt egy magyar specifikus?
0: Nem, ez minden jogvédő szervezet saját magának állapít meg ilyet, nem csak a külföldiek, hanem a belföldön működő egyebek, tehát van ugye itt filmjusz, meg...
2: De mondjuk én itt pont erről akartam megkérdezni, igen.
0: Meg Mahasz és társai, tehát nem az Artisus az egyetlen közös jogkező, csak mi vagyunk mondjuk a legnagyobbak, meg a legrégebbiek, ezért általában, ha elkézni kell, akkor minket szoktak megtalálni. A lényeg az, hogy ez egy demokratikusan felépített szervezetrendszer, és magát a felosztásnak az elveit és a konkrét szabályait, tehát az algoritmust is maguk a szerzők határozzák meg. Ebbe bármikor bárki beleszólhat, és hogyha a megfelelő szerzői többséget tud maga mellé felállítani, akkor nyilván ez meg fog jelenni a
1: felosztási szabályzaton. Itt van egy konkrét kérdés, az illetőnek játsszák a Mr. 2 rádión a zenéjét, és nem kapott érte pénzt, hogyan tud utána menni? Lehet, hogy 42 forintról van szó, ez mondjuk egy teoretikus kérdés.
0: A MR2 gondolom. A MR2 természetesen fizet nekünk jogdíjat, ugye a Petőfiről van szó, és ad hozzá egy adatsort. Na most el lehet képzelni, hogy az mondjuk tudom, 1 millió elhangzás per év, negyed évente kapjuk meg ezeket az adatsorokat, és hát például erre egy külön kollégám van dedikálva, hogy az összes ilyen reklamációt, amit például ez az illető is megtehet felénk, az behajtsa a rádión, és kéri az adatok pontosítását, meg hát dolgozunk együttműködésben olyan cégekkel is, akik monitorozzák ezeket a rádióadásokat. Nyilván önmagában egyik forrásban sem lehet 100%-osan megbízni, ezért próbálunk többféle képpen adatokat szerezni, sőt, hát van nálunk egy ilyen élő real-time monitoringos, monitoring és rögzítés is, tehát ha bármi történik, akkor utána tudunk nézni, hogy valóban megtörtént-e az az elhangzás.
1: És akkor mondjuk felfedezték, hogy ő neki lejátszották, legyen az 9-szer a számát ez alatt az időszak alatt. Úgy tudom, hogy van egy kifizetési idő, tehát minden hónap májusban van
0: minden
1: a kifizetés,
0: és
1: év végén van ennek az összegyűjtése, és májusra kerül kiértékelés és kiosztásra.
0: Igen, ugye? A felosztás az mostani időszakban kezdődik el nálunk igazából, tehát körülbelül ez az időszak, ameddig lezárjuk a beérkezett adatokat, és akkor tehát ez egy elég bonyolult algoritmus, tehát ez egy darabig fut azért a számítógépeken, meg sok tényezőtől függ, de valóban májusban osztjuk föl a rádiós televíziós jogdíjakat, és a fél éves koncert jogdíjfelosztás is májusban van. A lényeg az, hogy a rádiók a reklámbevételük után fizetnek jogdíjat. Tehát a reklámbevételnek egy bizonyos százaléka az ő jogdíjuk, ezért cserébe a teljes világ repertoárból azt játszanak le, amit akarnak, és amikor ez a lejátszás megtörtént, és hozzánk elkerül az adat, akkor nyilván a felosztási szabályzat adta algoritmus szerint a pénzt összehozzuk a lejátszott művekkel.
1: Ez megtörténik-e? Tehát rengeteg előadót ismerek, aki panaszkodik azon, hogy ő hallott a rádióban, és még arról 42 forintról se kapott értesítést, feltétlenül 5000 forintig azért ez gyűlik, tehát hogy nem minden 42 forintot postáztam.
0: Igen, van egy limit, ami azt hiszem 1000 vagy 2000 forint, de ugye te előadókról beszélt, és itt talán ezt is tegyük rendbe, hogy az Artisius zeneszerzőket és szövegírókat képvisel, tehát az előadóknak megvan egyébként a saját maguk szervezete, az előadó művészi jogvédő iroda, és a rádiókkal ők is kapcsolatban vannak, tehát érdemes nekik az EI-nél keresni a pénzüket. Ami a mi felosztásunkat illeti, mindig van reklamáció, mi azért évente 6 és 7 ezer közötti magyar jogosultnak fizetünk ki jogdíjat, tehát egészen biztosan nem állítom azt, hogy mi 100%-osan minden egyes percnyi elhangzást megtaláltunk és azonosítottunk.
1: De azt mondod, hogy reklamációnak van helye, tehát hogyha a számunk
0: természetesen, és hogyha
1: utólag
0: ki is derül az, igen, hát persze nyilván kell, hogy legyen műbejelentés.
1: És akkor hogy történik az, amit te mondtál, az ideális helyzet, hogy én írtam az asztalfiókomnak, ám viszont hallom ezt a számot, és bemegyek reklamálni, hogy...
0: Hát akkor célszerű egy műbejelentéssel a honod alatt érkezni, amihez kottát vagy hanganyagot kérünk, nem kell.
1: És én az eredetiségemet hogyan fogom tudni igazolni abban az esetben, ami most van, mondjuk ez a példa esetén, hogy megírtam ezt a zenét, talán elfütyültem valahol, valaki talán meghallott, utána írt belőle egy számot, én mégis hogyan tudnám jogosítani, mondjuk nincsen pecsét a fiókomban, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez korábban készült.
0: Hát ugye abban az esetben, hogyha te azt állítod, hogy egy mondjuk nálunk már bejegyzett mű az igazából a te korábbi alkotásod, vagy annak a felhasználásából készült,
2: akkor nehéz lesz.
0: Nem feltétlenül, mert létezik természetesen ilyenkor polgári peres út. Tehát az Artisius ilyenkor azt csinálja, hogyha valaki ezt bejelenti hozzánk.
1: Volt akkor, már ilyenre például?
0: Hát hogyne. Hát azért ez nem azt mondom, hogy nagyon nagy nagyságrendben, ez egy előfordul, tehát minden évben több ilyen eset van. Erre van nekünk egy eljárásunk, ami körülbelül úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki bejelenti, hogy az X mű az az övé, és nem pedig az, aki nálunk nyilván van tartva, akkor mi felfüggesztjük a jogdíjaknak a kifizetését, úgynevezett függőszámára tesszük, beszedés, azt természetesen folytatjuk. És van egy határidő, amin belül annak, aki azt mondja, hogy ez az ő műve, bizonyítania kell felénk, hogy ő valamilyen lépéseket tett, tehát mondjuk polgári peres eljárást indított. Mert nyilván csak egy ilyen egyszerű bejelentésre nem lehet a világ végéig függőre tenni mondjuk akármilyen szerzőnek a művét. És ha elindított ezt az eljárást, akkor az eljárás végéig mi függőbe tartjuk a kifizetéseket, és ahogy a bíróság aztán határoz, az alapján pedig utána feloldjuk ezeket a pénzeket. A bíróság pedig ilyen esetben
1: Milyen döntéseket ismersz, hogyha kérdez?
0: Hát általában a szerzőjogi szakértő testületnek szokta a segítségét hívni, ami egy olyan körülbelül 200-300 főből álló testület, a szabadalmi hivatal mellett működik. Ebben kétféle figurák vannak, egyrészt szerzőjogászok, másrészt pedig művészek.
1: Alkotóművészek,
0: az alkotóművészet minden területéről, szoftvertől, építészeten át zenéig.
1: És ez azért nagyon szép, hogy a szoftver írást, ezt alkotóművészetnek tekintjük immár.
0: Hát szerzőjogi oltalommal esik. Egyébként Magyarország világszínvonalon a legrégebbi olyan országok közé tartozik, ahol ez egyértelműen eldőtt már a 80-as években, 83-ból származik az első ítélet, amikor már kimondták, hogy a szoftver is szerzőgi oltalom alá kerüljön. Volt ebbe egy kis vita, mert volt, aki szabadalmat szeretett volna, de most ebben nem menjünk be bonyolult kérdést. A lényeg az, hogy ez a szerzőgi szakértő testület, ez önkor összeül, meghallgatja a két felvételt, megvizsgálja a keletkezés körülményeit, művészi jelleget, stb. És azért hát az esetek többségében el tudják dönteni, hogy most akkor kinek van igaz ebbe a vitába. Tehát nyilván...
1: És mi történik egy olyan esetben, hogyha egy rossz a karója, egy zeneszerzőnek bejelenti azt, hogy bizony ezt a magyar számot nem ez a magyar ember írta, hanem mondjuk egy német, holland, amerikai szerző, egy korábbi száma van egy-egybe átemelve. Ilyen esetben mi történik?
0: Hát ebben az esetben ugye azt lehet tenni, hogy ugye azt a holland vagy amerikai szerzőt is képviseli egy jogvédő társaság, és ilyenkor ő hozzá tovább.
1: Tehát például egy ilyen rosszakarói levél nyomán elindul
2: csak
1: el,
2: nem
1: egy nyomozás.
2: Csak nem a Bergendi ügyre gondolsz.
1: Nem feltétlenül, csak mint egy példa, tehát hogy azért a zenei plagizáció az egy működő dolog.
0: Igen, hát mi magunktól egyébként nem indítunk ilyen eljárást, hanem hogyha valaki ilyet észlel, akkor ahhoz az adott művészhez vagy az őt képviselő hasonló külföldi közös jogkezelőhöz fordulhat, és ha onnan visszajön hozzánk egy jelzés, hogy valóban ők is ezt alaposnak találják, akkor ugyanez az eljárás indul el, amit az előbb mondtam, csak nyilván a határidők ott kicsit hosszabbak, mert egy külföldi
1: perikítás. Meg úgy tűnik, hogy Magyarországról nem tudnak olyan hatalmas összegeket bekasztízni maguknak. Én nem tudom, hogy milyen kifizetések zajlanak, lassan át kell térnünk arra például, hogy az általánydíjas befizetések hova kerülnek, mert ez mindenkit nagyon izgat.
2: Én is hadd kérdezek egyet, hogy közben itt elhangzott egy csomóféle szerzői jogvédő szervezetnek a neve, hogy előadók, akkor filmesek, gondolom, akkor nem tudom, mindenféle...
0: Vannak
2: a lemezkiadóknak, illetve gondolom, lemezlovasoknak is biztos már van valami szövetsége, hogy osztják itt a dolgokat, mivel ugye itt elhangzott előbb, hogy az Artisius kezeli az élő koncertek utánjáró, és akkor hát szinte ez, minthogyha az előadói jogvédővel is összefüggene. Illetve hát ugye mondjak egy kérdés, hogy mire gondolok, hogy nem-e itt ilyen dupla fizetés is esetleg előfordulhat. Ugye most tegnap megkérdeztem, hogy a Tilos Rádió hogy áll itt ilyen szerző jogilag, és hát nagyon örömteli hírt hallottam, hogy az Artisiussal egy olyan szerződés kötött a Szabad Rádióknak a szövetsége, hogy kedvezményként
0: nem ingyenesen, de egy elég jelentős kedvezmény van, mert hogy egy szövetségbe tömörültek, és
2: így van. Gyakorlatilag... És tehát mindenki nagyon örül, hogy nagy kő legördült a működési feltételekről, viszont hát bejelentkezett hozzánk a Hamasz, vagy a Mahasz, és hát most nem tudom, ilyen újabb sok millió forintokat kér sok évre visszamenőleg, miközben ugye sok évvel ezelőtt még ők nem jelentkeztek be sehol. Esetleg fog még jelentkezni más is? Illetve még akkor egy kérdés, hogy alakítsunk-e mondjuk mi is egy ilyen társadalmi egyesületet mondjuk Tilos Jusz néven? Esetleg kidolgozhatunk egy olyan tematikát. Hát van-e vége ennek, vagy van-e valami fixálóztás?
1: Rögtön az a problémám, hogy mondjuk itt a Tilosban azért 90%-ban olyan zenéket játszunk, ami hát azért elég nehéz utána menni, vagy nagyon ritka egyedi felvételeket, mondjuk egy 1960-as évekbeli kambodzsai rockzenét, de ezt hogyan fogják rajtam behajtani? Hogyan kapja meg az öreg kambodzsai zeneszerző az egy forintját?
2: És ugyan hát most nagyon sok kérdését föltettünk, szóval itt, hogy...
0: Kéne lassan jegyzetelnem. Akkor talán kezdjük a többi közös jogkezelővel, tehát azért ki van ezt találva. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy minden jogosulti csoport minden jogára csak egy-egy szervezet jegyezhető be országosan, tehát az a veszély nem áll fönn, hogy hozzátok más is idejön, és azt mondja, hogy a szerzőjog címén további összegeket kérne. Az azonban tény, hogy az Artisius a Tilos Rádiótól és bármely rádiótól csak a szerzőknek járó jogdíjat szedi be. Ugyanakkor a hangfelvételek tekintetében a szerzők mellett vannak jogai a kiadónak és az előadó művésznek is. és ezt a kettőt együtt szedi be a MAHASZ és az előadó művészi jogvédő iroda, tehát akik titeket megkerestek, azok ezt a két jogcímet próbálják meg érvényesíteni. Ez párhuzamos
2: van. Ezt én értem, hogy ez egy másfajta jog, de akkor erre is van egy nevesített százalék, tehát hogy föl kell készülni, arra akkor mennyi a vége, szóval, hogy
0: tehát így, úgy néz ki a dolog, hogy az Artisjus, illetve bármely más közös jogkezelő által alkalmazható díjak, azok nem teljesen szabad árasak, mert ezeket minden évben közzé kell tenni, és közzététel előtt jóvá kell hagyatni az oktatás és kulturális tárcával. Tehát ezek megtekinthetők a közös jogkezelők honlapjain, hogy a reklámbevételnek és a költségvetési támogatásnak és az esetleges előfizetési bevételnek milyen százalékát kéri el az Artisjus. Azt hiszem, hogy az EI és a MAHASZ ugyanezt a három csatornát próbálja meg a bevétel alapjaként azonosítani, és hát nyilván nálunk működnek ilyen kedvezményrendszerek is, hogy mondjuk akik érdekképviseleti szövetségbe tömörülve együtt jelentkeznek nálunk, azok kaphatnak bizonyos kedvezményt. Ez történt ezek szerint a Tilos Rádióval is.
2: Van valami ilyen hierarchia esetleg itt ezek között, a magyarországi szervezetek között, tehát mondjuk az Artisjus nagyobb súllyal van jelen, mint mondjuk az EI?
0: Semmilyen jogszabályi hierarchia nincs, tehát őnekik párhuzamosan ugyanolyan törvényben rögzített jogosítványuk van, mint nekünk. Azt szerintem, hogy az Artisjus több mint 100 éve működik, az nem alapoz meg hierarchiát, tehát erről nincsen szó.
2: Előbb én itt viccelődtem ezzel a tilos jusszal, de ezt már kitalálták, és úgy hívják, hogy Creative Commons.
0: A Creative Commons, amiről szintén lehetne 6 napot beszélni, az azért nem pont az, amit te tilos jusz néven írtál körül. A Creative Commons az tulajdonképpen azért érdekes, mert miközben mindenki szereti a szerzőjoggal szembeállítani, ez a jelenlegi szerzőjogi rendszerben gyökerező és csak azzal együtt értelmezhető rendszer, ami azt mondja, hogy hozzunk létre a minden országban hatályos szerzőjogi jogszabályoknak megfelelő olyan kikötésrendszereket, amiket az emberek aztán egy-egy piktogrammal jelölhetnek könnyen, és azt mondják, hogy ha én ezt a piktogramot leteszem, akkor az a Creative Commons szabályzata szerint azt jelenti, hogy én a következő dolgokat megengedtem a szerzőknek. Van egy mesterséges szembeállítás a szerzőjog hagyományos gyakorlói, akár a közös jogkezelők és a Creative Commons képviselői között, amit mi minden egyes alkalommal próbálunk oldani, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ilyen nyilatkozatot a szerzők hagyományos rendszerében egyébként sokkal rugalmasabban tehet meg a szerző, mint a Creative Commons-ban, mert a Creative Commons-ban be van szorítva 4-5, nem tudom hány kategóriába, azokon belül nem variálhatja a jogokat, míg a szerzőjogi törvény leírja, hogy A-tól Z-ig milyen jogaim vannak nekem, és azokat úgy gyakorlom, ahogy akarom. Nyilván ezek között van olyan, ami közös jogkezelés útján gyakorlódik, de egyébként például az interneten az irodalmi műveim tekintetében én nem csak ilyen olyan piktogramokat tehetnék oda, hanem nyugodtan szabad szöveggel oda is írhatnám egyéb rendszer szerint, hogy én milyen felhasználásokhoz járulok hozzá, és melyekhez nem. És ami még a Creative Commons-nál egy érdekesség, és erről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy a Creative Commons-os nyilatkozat nem visszavonható. Tehát ha én utóbb meggondolom magam, benne van a Creative Commons-nak a szabályzatában, legalábbis abban a szabályzatban, ami jogi nyelven van írva, és szerintem nagyon kevesen olvassák el. Ugye van egy Commons Deed, meg egy ilyen legal valami. Abban benne van, hogy az egyszer megtett nyilatkozat nem visszavonható.
2: És jól értem, hogy akkor az Artisjusnál is akár nyilatkozhatok úgy, hogy mondjuk nem kérem valami szolgáltatást, vagy lemondok valamiről,
0: tehát vannak lehetőség? Vannak olyan lehetőségek, például a koncert és az egyéb ilyen nyilvános előadás tekintetében bárki oda jöhet hozzánk 2004. január, illetve május 1-e óta, és azt mondhatja, hogy ő igazából nem tart igényt az Artisjus szolgáltatásaira, mondjuk az internet vagy a koncert esetében, és ha ezt szeptember 30-ig felénk jelzi, akkor következő év január 1-től két joghatása van ennek. Egyrészt, hogy ő maga jogosíthatja a műveit, másrészt, hogy tőlünk nem fog jogdíjat kapni ezekre a
1: felhasználásokra. És ennek az ellentéte is érvényes, hogy valaki oda ment, hogy szeretné, hogyha jobban megfigyelnék a műveit, mert úgy érzi, hogy nincsen eléggé behajtva az a rengeteg pénz, ami járna neki.
2: Hát erre van most egy új menedzser típusra, ezt akartam is szóba hozni, hogy találkoztam vele így a zenészi pályámon során, hogy akkor most már nem koncertszervező menedzser van, hanem aki utána megy a pénzeknek, szerzői jogi pénzeknek. Mondjuk összeszed 5-10 zenekart, és az jó pörög az üzlet. Hogyha utána megy, hogyha foglalkozik vele.
0: Az Artisiusnál nagy mértékben automatizálta az egész történet, tehát én mondjuk nyilván itt kéne, hogy üljön egy ilyen menedzser, hogy elmondja, hogy pontosan mi az a plusz, amit hozzáad, de mi azért vagyunk, hogy ne kelljen ilyen menedzsert közbeiktatni a szerzők és az Artisius.
1: De például én, mint szerző, oda tudok-e menni, hogy én azt hallottam, hogy nem tudom, hány százszor játszották a rádióban koncerten az én szerzeményemet.
0: Nekünk van egy kifejezett ügyfélszolgálatunk, ahol ezt meg tudod tenni.
1: Igen. Hogyha mégsem kapok 100 forintot, hanem nullát, és azt mondják, hogy uram, önnek csak egyszer játszották a számát, míg én fotóval, videóval, barátaimmal élőben tudom bizonyítani, hogy mégis. Hogyan tovább?
0: Hát talán a barátaimmal élőben az nem biztos, hogy olyan sokat nyom alatba, de hogyha arról van szó, és erről már beszéltünk, hogy igazolható, hogy ezek a művek játszásra kerültek, akkor gyakorlatilag be fogjuk tudni hajtani az erre vonatkozó jogdíjat, akár koncertről, akár rádió tévéről van szó, és ez nem egy esetben meg is történik, hogy szerző reklamáció alapján megyünk ki egy-egy helyre, és ott derül ki, hogy itt voltak felhasználások. Azért, hogy ez könnyebb legyen, még egyszer mondom, hogy most már egy online felületet is csatasorba állítottunk itt a koncert tekintetében, és bátorítanak mindenkit, hogy regisztráljon, mert minél többen vannak ezen, annál hamarabb elérjük azt a kritikus tömeget, amikor már gyakorlatilag ez egy szabvánnyá válik.
1: Értem, én most megint egy hallgatói kérdést tennék fel, mielőtt rákanyarodnánk a legizgalmasabb és legsősebb kérdésünkre, a hova lesz a név nélkül megérkező sok milliárd forint című kérdés. De előtte azt kérdezi egy hallgató, hogy az adathordozókra kivetett mindenféle díjak hova kerülnek, illetve nem érzik-e, hogy ezzel az adathordozókkal kereskedőknek megnehezít igazítani dolgát, hiszen pár kilométerrel ide már őrületesen olcsón lehet kapni adathordozókat.
0: Összefügg a két kérdés, lehet róla együtt beszélni, mert az adathordozókra beérkező díj is egy ilyen címzés nélküli pénzösszeg, tehát mondjuk úgy, hogy ha most egy kicsit az általánydíjak felosztásáról beszélhetünk, előtte még akkor néhány szót arról, hogy az üres hordozó díj és a hazai kereskedők, stb.
1: Igen.
0: A helyzet az, hogy az Artisius által alkalmazott üres hordozó díjak, azok az európai átlagon vannak megállapítva. Ami elég szerencsétlen geopolitikai helyzetünk az, hogy ugyanakkor Szlovákia, aki mondjuk ennek az európai átlagnak az 1%-át se éri el a jogdíjak tekintetében, az pont mellettünk van. Ugye általában az azért hangzik el, hogy miért kell az Artisiusnak a szlovák jogdíjaknál nem tudom hányszor magasabb díjakat beszedni. Ezt lehet így nézni a két ország relációjába, de én meg azt mondom, hogy miért kell az egyetlen lefele kilógó európai országhoz harmonizálni a kreatív alkotók díját. A szlovákok elkövetik azt a hibát ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, hogy százalékosan állapították meg a jogdíj mértékét, méghozzá a piaci árhoz, a hordozók piaci árához. Na most attól, hogy a technika úgy alakult meg, a tömegtermelés valahol Tajvanon, hogy ezek az árak ezek csökkennek, attól még arra a kapacitásra ugyanannyi jogvédett tartalmat lehet egyébként rámásolni, tehát nem azt mondanám, hogy semmilyen korreláció van.
1: A hallgatók, hogy ennyi erővel a levegőt is meg kéne adóztatni, hiszen ott a levegőn keresztül halljuk ezeket a csodálatos dalokat.
0: Igen, vannak ilyen szuper ötletek, ha gondolják a hallgatók, akkor majd foglalkozunk ezzel is, ha tényleg ezt szeretnék, de azért itt egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ennek az üres hordozó díjnak, amit tényleg a legtöbb embernél, ha az Artisius szóba kerül, akkor ez vágja ki a biztosítékot, és azt hiszem, hogyha megkérdezik, hogy miről ismert az Artisius, akkor mindig ez merül fel. Ennek a jogalapját illeti, itt azért el kell mondani egy pár alapvető dolgot. Egyrészt Magyarországon jelenleg a magáncélú másolás szabad. Ez azt jelenti, hogy ha ebből nekem közvetett vagy közvetlen hasznom nem származik, akkor én magáncélra másolatot készíthetek zenei, irodalmi filmalkotásokból. Ezért cserébe, hogy ezt a szabadságot a magyar jog megadja, ezért egy uniós rendelkezés alapján viszont valamilyen kompenzációt kell, hogy biztosítsunk az érintett, másolással érintett alkotóknak.
1: Na de ez az, hogy itt most az összes alkotóról beszélünk, itt a fiatalember arról beszél, hogy egy üres CD-re a saját zenémet, ha kiírom, vagy a saját fotóimat.
0: Igen, minden általány megoldásnak ugye az a lényege, hogy az üres CD-n nem lehet az üres CD piacra kerülésekor elválasztani, hogy na erre Kovács Józsi saját fotói kerülnek, vagy Juszt László saját fotói, aki ugye ezt előszeretettel szokta hangoztatni, hanem erre majd valamilyen jogvédett tartalom kerül. Én ugyanakkor szeretek egy kicsit belemenni a számokba. Ma Magyarországon egy üres CD jogdíja az mondjuk a 40 forint körül alakul.
1: Maga az üres CD eleve 40 forintba kerül. Tehát, hogy ez hogy lehetséges?
2: Ha a Szlovákiából jön.
1: Hát vagy itt a sarki bóla piacon megvásárolni.
0: Hát a sarki bóla piacokat egyébként ellenőrizzük, és az idei évtől büntető eljárás lehetősége
1: is. Nem irreális ez, hogy ugyanannyi jogdíjat tesznek rá egy lehetőség miatt, hogy én rátehetem Enrico Palazzo.
2: Na jó, ez az általánya, hogy itt...
0: Igen, ezért szeretnék a számokba belemenni.
1: De közben nincsen meg ez a kiskapu, amit hiányolnak a hallgatók, hogy ők mondjuk saját archiválásra szeretnék csak használni.
0: Igen.
1: Viszont ők ezért nem kapnak vissza plusz 40 forintért semmit.
0: Akkor megmondom, hogy mit kapnak a 40 forintért. Tehát tegyük föl, hogy valaki vásárol 100 darab írható CD-t. Arra megfizet mondjuk 4000 forint jogdíjat plusz áfát, körülbelül annyit fizet ki, amennyiben mondjuk egy piacon lévő CD-lemez kerül egy műsoros CD. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolunk, akkor ő 100 üres CD-t vett meg, arra ő a hatályos szabályok szerint rámásolhatott 100 művet, de hogyha azt mondom, hogy tömörítve másolta, akkor legalább 100-szor 10-et, tehát 1000-et, és egyébként kiadott rá annyi pénzt, amennyibe a piacon vagy a kereskedelmi forgalomba egy darab album kerül. Na most, akkor én azt állítom, hogyha egy helikopterrel fölemelkedek a levegőbe, és mondjuk hirtelen meglátom, hogy melyik magánháztartásban hány darab írt CD van, akkor lehetséges, hogy 100 tetszőleges CD-ből mondjuk legalább egyen minden háztartásban lesz legalább egy védett zenei album. Uh-huh. És hogyha ezt elfogadjuk igazságnak, akkor azt mondom, hogy már nem bukott senki ezen az egész dolgon.
1: De annyiban nekem még mindig probléma, hogy nem látom, hogy az egy zenei album, ne adj Isten, mondjuk egy remek Madonna szám, Madonna hogyan fogja azután a lebukott felvétel után megkapni az egy forintját?
0: Ugye ez a két kérdés van. Egy, miért kell fizetni, kettő, hogy osztjuk
1: fel. A miért kell ezt fizetni, azt már azt hiszem, megvan.
0: Akkor ezt pipáltuk, ennek örülök, hogy ez belátható. Ugye még egy mondat, a szabadság ára ez a 40 forint. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy sok ez a 40 forint, az gondoljon bele mondjuk az angol rendszerbe, ahol nincs üres hordozójogdíj, viszont nem másolhatsz magáncélra. Szeretnénk ilyet, mert akkor lehet erre javaslatokat tenni. A hogyan osztjuk fel kérdés pedig, ugye, tehát egyrészt bejön hozzánk ez az üres hordozódíj, ugye, amelyek nincs megcímkézve, tehát bejön egy Bianco hatalmas összeg, reméljük hatalmas, vagy mások szemében hatalmas, és bejön még mondjuk a kereskedelmi vendéglátó ipari szférából, az ott üzemelő rádiók, tévék után szintén egy megcímzetlen összeg. Most ezt az Artisius hogyan tudja felosztani? Egy. Először is nem csak magunknak osztjuk fel ezt a jogdíjat, mármint a magunk alatt értve most a zeneszerzőket, szövegírókat, irodalmi szerzőket, hanem azért, hogy ezt hatékonyan lehessen behajtani, ezért ezt egy kézbe a jogalkotó az üres hordozóknál is, a gépzenénél pedig megállapodtunk az EI-vel és a MAHASZ-szal. És a lényeg az, hogy először is a törvény tartalmaz egy felosztást, ami konkrétan a jogszabály szövegben szerepel, hogy hány százalékát kapja ennek a jogdíjnak a Filmjusz, az Előadóművész Jogvédőiroda, a MAHASZ és a Hungert.
1: Ahhoz képest, hogy ez egy meglevő statisztika alapján kidolgozott súlyozás szerint van
0: volt
1: így?
0: Volt valamikor annak.
1: Tehát lehet, hogy már tök más a rendszer. Hát, mármint a gyakorlat inkább.
0: Igen, itt arról is szól a törvény, hogyha ezek a jogkezelő szervezetek úgy gondolják, akkor ettől eltérhetnek egyébként. Tehát nyilván,
1: van felülvizsgálat például, mert ahogy most mondod, így több éve már ilyen súlyozás szerint
0: ez
1: osztják ki ezeket.
0: 99 óta szerepel, de most még ugye csak arról beszélek, hogy a beérkező összeg szétosztása, hogy történik, nem a felosztása.
1: De már a szétosztásánál is a súlyozás lehet kérdéses, hogy valóban a 99-es állapotok vannak-e mondjuk a Filmiusnál, tehát igen, hogy ugyanannyi jár ennek.
0: Hát azt tudom mondani, hogy ebben az üres hordozós témakörben még egyik közös jogkezelő sem vetette föl, hogy újra kellene gombolni a kabátot. És akkor átérünk az izgalmasabb részére, hogy mi történik a pénzzel házon belül. Ugye itt már csak arról tudok beszámolni, hogy az Artisiushoz kerülő pénzzel mi történik, azt, hogy a többiek hogy csinálják, azt pontosan nem tudom, illetve őket kellene megkérdezni. Nálunk a felosztási szabályzat tulajdonképpen azt mondja, hogy minden olyan pénzt, ami beérkezik és nincs megcímkézve, azt úgy lehet felosztani, ezt nem is a szabályzat mondja, ezt az élet mondja, hogy megnézzük, hogy milyen más adatok vannak egyébként az Artisiusnál, milyen más adatok állnak rendelkezésre. Ugye van nekünk koncertadatunk, van nekünk rádiós tévés adatunk, van nekünk internetes adatunk, és van nekünk lemezaladási adatunk. Ez az a négy adatforrás, amit egyáltalán fel tudunk használni akkor, hogyha azt mondjuk, és már pedig ezt mondjuk, hogy valamilyen a való élethez legalábbis közelítő megoldást szeretnénk alkalmazni.
1: De várj, ez alatt azt érted, hogy a bejövő hatalmas név nélküli összeget kik felé fogjátok továbbosztani? Úgy, hogy nem tudjátok, hogy ez nekik jár-e, de ti ezek szerint számok alapján meghatározottok, hogy inkább igen, ezeknek adjuk.
0: Nem mi, hanem a képviselt szerzők évről évre a felosztási szabályzatban meghatározzák, hogy a beérkező pénz hány százalékát ossza föl a munkaszervezet a lemezaladások alapján, hány százalékát a rádió-tv alapján, hány százalékát az internetes letöltések alapján, és hány százalékát a koncertadatok alapján. És az, hogy ott egyes jogosulti csoportok hogyan meccselnek, érdekérvényesítés, stb. Az már minket, ugye az Artisius technokrata munkaszervezetét nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk egy dolgunk van, leprogramozni és végrehajtani azt az algoritmust.
1: De hát a gyakorlati részt akkor azt mondjátok, hogy nem is az Artisius osztja ki a pénzeket, és nem az Artisius határozza meg, hogy milyen százalékban is kik kapják ezeket a pénzeket.
0: De az Artisius egyesület, aminek a vezetősége meghatározza a felosztási szabályzatot a hozzá beérkező inputok alapján, tehát végső soron a szerzők beleszólhatnak ebbe. Volt olyan az elmúlt időszakban például az üres hordozó díjnál, hogy érkezett a szerzői tagságtól egy olyan javaslat, hogy ne csak egy év lemezeladásait vegyük figyelembe, mert nyilván nem csak azt másolják az emberek, amit abban az évben kiadtak, amikor ezt a pénzt mi beszedtük, és akkor kialakításra került egy ilyen három évre elhúzott ilyen degresszíven, szóval tehát az előző év az felével szerepel, az az előtti év, igen, meg negyed, valami ilyesmi. Tehát itt ezer kreatív megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy tehát ezeket a pénzeket végső soron azok osztják el, akiket ez illet, a szerzői társadalom.
1: Értem.
0: És amikor ekézik ezt az egész jogintézményt, akkor arról érdemes elgondolkodni, hogy itt ugyanarról van szó, mint amikor megveszem a kenyeret, aminek van egy fogyasztói ára, és valahogy ezt meg senki nem kérdezi, hogy de a pékek hogy osztják el a lisztbeszállítókkal, meg a satöbbivel, tehát ezek egyébként nem közpénzek, szeretném itt jelezni, ezek a szerzői társadalomnak a magánpénzei. Ennek ellenére az Artisius minden évben beszámol arról, hogy mit, hogyan, mennyit szedett be, és akkor az hogyan került kiosztásra. Nyilván azt már nem tudjuk megtenni, mert ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok, hogy azt is elmondjuk, hogy konkrétan melyik szerző hány fillért kapott, mert az már egy ilyen...
1: Értem, mert én amilyen problémákat kapok legtöbbet, az, hogy a legrégebbi Artisius tagok és a legismertebb magyar zeneszerzők minden évben súlyozottan maguk számára sokkal több összeget osztanak ki, míg amit az imént elmondtál, hogy csak az egy-két évvel ezelőtti termés lehetne igazán kiosztani, tehát visszamenőleg nem biztos, hogy még mindig ugyanannyira fogy az ő lemeze. Mondjuk egy ismertebb régi zenész, vagy mondjunk egy olyat, aki már nincs között.
0: Hát, ugye az általam elmondott példa, az pont azt mondja, hogy eddig úgy volt, hogy csak az adott év lemezei, tehát ebből következően egyáltalán nem volt az igaz, hogy itt a nem tudom hány évvel ezelőtt eladások is számítottak, és egyébként pont a fiatalabb rockzenei réteg mondta azt, hogy de léci, ne csak egy év számítson. Tehát én azt mondom, hogy...
1: És miért lehetséges az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az idős Artisius alapító művészek arányaiban sokkal több pénzt visznek haza, és nem az aktuális felosztás szerint, hanem érdemeik elismerése miatt.
0: Ugye úgy teszed fel a kérdést, hogy miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki ezt gondolja. nyilván nem kérdeztél meg mindenkit, tehát ugye általában aki...
1: Csak egy legendát próbáltam fel.
0: Ez is egy ilyen legenda. Nekem minden évben megjön az az info, hogy nagy balhé van, mert mindenki kevesebbet kapott, mint tavaly. Érdekes módon a mindenki, az mindig másokból áll, tehát minden évben más a mindenki, és egy idő óta én már elkészítettem mindig azt a statisztikát, és ezt közzé is tesszük mindig, hogy hány embernek nőtt a jogdíja tavalyhoz képest, és hánynak csökkent. És állat érdekes módon mindig 50% körüli az, akinek nőtt. Ezek általában nem tartoznak a mindenki körébe, akik megjelennek nálunk, és egy 50%-nak, akinek csökkent meg, tehát nyilván van valamennyi, akinek körülbelül ugyanannyi, de ez egy ilyen természetes eloszlás, és semmi másnak nem függvénye, mint a valódi felhasználásnak. Tehát az Artisius szokás egy ilyen arctalan, fekete dobozként tekinteni.
1: Igen, mindenki várja a kinyomtatott listákat, hogy az X előadó, vagy az Y előadó ebben az évben miután és mennyi pénzt kapott.
0: Igen, szerző.
1: A szerző, bocsánat, elnézést. Tartsunk egy rövid levegővételi szünetet, és a szünet után visszajövünk betelefonálási lehetőséggel. Vendégünk az Artisius vezetője. Milyen vezető az? Mi a vezetési mód az? És mit is csinálsz az Artisiusnak?
0: Főigazgatok.
2: Főigazgatok.

0: Tilos Rádió FM 90.3 a harmadik utas című műsor vendége dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Én hát egy újabb kérdéscsoportot hagy vessek fel, ugye itt én próbáltam az elején egy kicsit ilyen történelmi távlatba helyezni a dolgot, hogy kialakult egy rendszere a dolognak, és akkor bejött a számítógép. Valamikor 20-25 évvel ezelőtt. Hagy világíts meg, hogy mire gondolok. Emlékszem, hogy olyan 1995 táján a Kecskeméti Bábszínházzal szükségünk lett volna íratni egy CD-t, és akkor azt hiszem az egész városban egy hangstúdiónak volt CD-írója. Egy hétre vállalták, mint egy 10-15 ezer forint munkadíjba került. Na most ehhez képest ugye most egy más világot élünk, tehát történt egy olyan forradalmi változás, ami hát erősen bele rondított itt a jó bevált dolgokba. Ugye hát előtte a lemezkiadás az egy olyan dolog volt, hogy hát senki nem gyártott otthon lemezt. Tehát mindenki megvette.
1: Hát még azért előtte volt az az utcáról bemegyek, ugye Elvis Presley is így csinált az első lemezét, tehát volt ilyen még Magyarországon is.
0: Persze volt akkor is kazetta, megszólalt, de jellemzően ugye a hanghordozó volt olyan formátum, amit hát nehezen lehetett úgy reprodukálni, hogy teljes minőségben jelen legyen. Ugye aztán az ipari fejlődés, meg számítástechnika gyakorlatilag hát most már fillérekért ezt lehetővé teszi számunkra. Ez nem egy új korszaknak a kihívása itt a szerzői jogi. És hát az internetről, mint YouTube és az összes többi ingyenes letöltés és fizetős, szóval, hogy
1: igen, ezek mind felmerültek.
0: Ezek így olyan dolgok, hogy hát nehezen megkerülhetők manapság, hogyha valaki zenével, bármivel, filmmel, információval foglalkozik.
2: Az biztos, hogy egy ilyen paradigmaváltás szagú időszakban élünk most a szerzőjog tekintetében legalábbis. Ugye egyrészt a digitális technika jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy mondtad, a azonos minőségű másolatokat pillanatok alatt. Másrészt ezt fokozza a globális kommunikációs hálózat, ami meg azt teszi lehetővé, hogy ezeket a másolatokat azonnal terjesszük is. A szerzőjognak erre a 90-es évek közepén született az első válasza, amikor elfogadtak egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen a hagyományos szerzőjogi rendszert majdhogy nem változatlan formában az internetre is alkalmazhatónak minősítette, és azóta azzal küzdünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, vagy küzdenek, hogy ezzel érvényt szerezzenek. Én ezt személy szerint a következőképp látom. A zene fogyasztása az teljes egészében megváltozott az utóbbi időszakban. Az, hogy a hangfelvétel eladásoknak a mértéke az mondjuk a 20-25%-kal csökken évente, most már tényleg 2-3 éve legalább, az azért jelzi azt, hogy hány év van még ebből hátra.
0: Bocsánat, mostanában vannak ilyen mindenféle jó kis ilyen popzenei tanácskozások, amin mi részt veszünk, ott ugye mindenütt azt halljuk, hogy lemezt már csak úgy szórakozásból csináljatok, zenekarok, névjegyként.
1: Koncentráljatok a koncertekre, és még arra se számítsatok, hogy az interneten vagy a rádiókban játsszák a számotokat, vagy hogy azután kaptok pénzt.
0: És akkor de erre mondom azt, hogy tíze meg azt mondták, hogy akkor felejtsétek el az élő zenét, mert akkor DJ-k voltak.
2: Régebben ez ugye úgy volt, hogy a koncert a CD promója volt, most meg a CD a koncert promója lett.
0: Így van.
2: Kvázi. Az tény, hogy nagyon átalakult ez a történet. Az alapvetően egy örvendetes tény lenne, hogy soha ennyi zenét még a társadalom nem fogyasztott, és ilyen sokfélét, mint most. Az már kevésbé örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom hajlandó fizetni a technikai eszközökért, amihez szükséges, a társadalom hajlandó fizetni a kommunikációs kapcsolatért, ami ehhez szükséges, csak éppen a társadalom az alkotók díját nem nagyon szereti megfizetni.
1: Rögtön felveti azt a kérdést, ami az ösztöndíjak, különböző pályázatok, illetve a nem is tudom, az Artisius lehetséges támogatása az alkotó művészek felé. Van-e ilyen vonal az Artisiusnak?
2: Vagy... Van ilyen vonal, bár ez nem függ azzal össze, amit az előbb mondtam. Pont arról beszéltem, hogy ha még szabad arról egy picit, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan szociológiai vagy pszichoszociális változás is van, hogy az internet korszakban felnőtt generáció az azáltal, hogy a dolog ott van, tehát hogy elérhető, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a teljes zenei repertoár az valamilyen fájcserélőn, vagy Varez oldalon az megtalálható, tehát aki akar, ezt megtalálja, nyilván ezek nem jogszerű szolgáltatások, de azzal, hogy az a tény, hogy elérhető, azzal úgy szocializálódtak, hogy különösebben az nem merül föl senkibe, hogy ezek után esetleg fizetni is kellene. Mindenki gyárt magának hangzatos ideológiákat arra, hogy ő miért nem szeretné fizetni. Általában azt mondják, hogy én csak meghallgatom, aztán utána úgyse venném ezt meg.
0: Ezt értem, viszont akkor itt közben kéne kérdeznem, hogy ugye itt beszélünk én átalakulásról, meg digitális kultúra megjelenése, meg a technikai eszközök. Én azt vettem észre, hogy az egész világ átalakult úgy, hogy ha most megnézzük a világ leggazdagabb embereit, akkor az első 10-ben nem tudom, 8 számítástechnikával foglalkozik, és nincsenek ott az orosz oligarchák, nincs ott az Anglia királynője, meg a Brunei szultána, tehát valami pénz nagyon átcsoportosítódott ide.
2: Igen, de hát oda akartam konkludálni az előző gondolatmenet végén, hogy ezek a fajta technikai és kommunikációs újdonságok és a konvergencia az megnehezíti a jogérvényesítést, és vannak olyan elképzelések, hogy úgy lehetne ezt a viszonylag felborult egyensúlyt helyreállítani, vagy legalábbis megközelíteni, hogyha a díjakat, amik egyébként megilletik a kreatív alkotókat, azt azokba a csatornákba építenék bele, amelyeket az emberek egyébként kénytelenek megfizetni vagy megvenni. Ugye úgy, ahogy korábban a CD-be, kazettába volt beépítve a díj, fölmerültek olyan elképzelések, hogy az accessbe, tehát az internet hozzáférésbe építsenek be valami fajta díjat, és akkor ezek szerint az elképzelések szerint akkor többé nem lenne a fájcsere jogellene, hanem mondjuk lehetne kétféle csomagot választani az internet szolgáltatónál. Az egyik az tartalmaz egy ilyen szerzőjogi díjat, és lehetővé teszi, hogy azt csinálják, amit akarjak, a másik meg azoknak szól, akik azt mondják, hogy ők az életben nem fognak semmit letölteni, vagy megosztani, és akkor nekik ezt nem kellene fizetni. Nyilván ezer technikai és jogi buktatója van ennek, de hogyha akarunk egy valamilyen fajta megoldást, akkor ez nyilván az egyik a sok közben a pakliba benne
0: van. Ez jó hangzik, de közben amiről olvasni lehet itt egy nemrégi akta konferencia, ami valamilyen jogvédő szervezeteknek a szövetsége, te biztos jobban tudod.
1: Netes, azt hiszem.
0: Nem, ez talán ilyen amerikai, ugye, illetve hát Franciaországból, Svédországból hallani büntetőjogi példákat, vagy esetleg ilyen irányú tendenciákat, melyik fog győzni?
2: Nem tudom megmondani. Hát mi az Artisiusban általában nem szeretjük a büntetőjogi utat választani, a magánszemély fogyasztókat, letöltőket vagy fájcserélőket nem is nagyon szoktuk ilyen módon gyakorlatilag megtámadni, vagy veszélyeztetni. Mi valami konszenzuális megoldásba reménykednénk, ehhez az kell, hogy a társadalom belássa, hogy azért szükség van zenére a jövőben is, és ahhoz, hogy zene legyen, ahhoz valamilyen ösztönzést azért kell adni, aminek egy anyagi eleme is kell, hogy legyen. De visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy akár egy ilyen globális díj bevezethető legyen, ahhoz az kell, hogy azzal a szektorral, aki jelenleg uralja ezt a terepet, vagyis az IT és telekom szektorral, szemben érdeket lehessen érvényesíteni. És én azt látom, vagy azt látjuk, hogy amíg az mondjuk a 80-as, 90-es évekig igaz volt az, hogy a szórakoztatóipar, tehát a zenefilm együtt mondjuk, az egy olyan globális üzletág, aminek iszonyú nagy súlya van, és akár a jogalkotásra is. Igen, nagy lemezkiadók, filmstúdiók, zeneműkiadók, stb., hogy akár a jogalkotásban is egy nagyon erős lobby csoport lehet. Addigra én most azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek még maradt annyi ereje, hogy ezt a internet szolgáltatói hardware, szoftver összekapcsolt telekom lobbyt ezt lenyomja, és végső soron beszéltünk mi bármilyen szép elvekről, valahol fönt az Európai Unió jogalkotásában ez szerintem ilyen lobbiharcok eredményeképpen fog eldőlni.
0: És elképzelhető, mondjuk, hogy ez a lobbyharc mondjuk a nagyvállalatok javára fog eldőlni mondjuk az állampolgárok millióival szemben?
2: Hát ez tehát kérdés, mondjuk, hogy drasztikus, az állampolgárok...
0: Hát hogy mondjuk itt nem tudom, megvalósul valami rosszabb forgatókönyv, mert úgy rosszabb, hogy tehát, hogy
2: Szerintem az állampolgárok milliója...
0: Mondjuk az internettől való eltiltás, hogy miket is mondanak, ami ugye még nem a legrosszabb, de
2: nem, tehát a jogosulti oldal, tehát az előbb említett ilyen szórakoztató, stb., az dolgozik azon, hogy amellett, hogy jogszerű alternatívákat teremtsen a fájcserének, és ezerféle ilyen új tarifa születik meg, meg rugalmas együttgondolkodás a hangfelvétel kiadók, szerzői, jogvédők között a piaci szereplőkkel. Emellett az is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájcsere egyébként nem jogszerű, tehát pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez nagyon elterjedt már, hogy mivel van, ezért mindenki csinálja. És ennek az egyik ága az, hogy például Franciaországban elfogadtak egy olyan törvényt, ami egy ilyen három csapással, ilyen fokozatos válasszal eljuthat odáig, hogy a végén majd esetleg egy bíróság döntése alapján valakit megfosztanak az internet kapcsolattól, tehát itt már nincs arról szó, hogy ezt valamilyen jogvédő szervezet vagy hatóság róná ki ezt a büntetést, hanem ezt egy bíróság fogja majd a francia rendszerben is megvalósítani. Mondom, én hosszabb távon abban hiszek, hogy inkább tárgyaljuk újra ezt a felborult szerzőjogi egyensúlyt.
0: Na, egy telefont is kaptunk itt a vége fele. Halló?
3: Halló?
0: Halló, telefonáló?
3: Én vagyok.
1: Tessék!
3: Sziasztok! Na, azt akarom megkérdezni például, hogy például az fölmerült-e már, amit ugye az előbb szerintem te is pedzegettél, mint a Péter, hogy ezek a nagy szolgáltatók, vagy nagy rendszerek, mint a Facebook és az összes többi, a YouTube, hogy tulajdonképpen ők ebből élnek, hogy folyamatosan mennek a megosztások, tehát gyakorlatilag az ők lennének az a szolgáltató, akiknek ezért miért nem kell fizetniük. Tehát az ő rendszerük attól él, attól fejlődik, attól mozog, hogy a megosztások történnek. Az a gyakorlatilag most, ahogy nézem a Facebookot, szóval folyamatosan a megosztás az egyik motorja a Facebooknak, hogy képeket nyomnak föl. Miért nem őket kötelezik arra, hogy ők élből...
1: A szolgáltatókat?
3: Hát a Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
1: Igen, meg a YouTube
3: egy szolgáltatónak
1: is,
3: gondolom. Az ő létének az alapja az, hogy megosztások történnek, ezt látjuk, úgyhogy ezt kéne meggondolni, vagy nem tudom, ezt már nyilván meggondolták, nem?
1: Jó, köszönöm a kérdést, nézzük.
3: Na jó, van, hello.
1: Cső.
2: Igen, hát természetesen könnyű belátni, hogy ezek a típusú szolgáltatások mondjuk ilyen jellegű forgalmat nem nagyon bonyolítanának, hogy

0: azért írja ki, tehát elsőre, amikor ráklikkoz, kiírja, hogy jogdíj ügyek miatt, tehát angolul van a felirat, most nem tudom idézni, ez a link nem...
1: Igen, de mire vonatkozik a kérdésed?
0: Formában nem nézhető, hanem tovább kell mennem a YouTube-ra, és ott megnézni.
1: De mire vonatkozik a kérdésed most az artisztus
2: szakapcsolatban? Hát inkább egy észrevételnek fogjuk fel, így van.
0: Hozzászólásához mondtam ki.
1: Ja, értelem. Köszönjük szépen a Facebook használatot.
3: Szóval az a lényeg, hogy nálunk nyugatabbra már megtalálták ezeket, és volt olyan is, olyan hír is, hogy például az angol jogvédő olyan vitába keveredett a Google-lel, hogy a YouTube miatt nem tudtak megállapodni a díjakban, hogy a YouTube egy rövid időre nem is volt elérhető az angolai felhasználók számára. Most ebből olyan írtózatos botrány lett, ami szerintem pont azt illusztrálja, amit az előbb elmondtam, hogy az embereket nem az érdekelte, hogy most fizet-e jogdíjat a YouTube, vagy nem, hanem az, hogy nem elérhető, és mi az, hogy nem elérhető.
4: Na itt akkor a kalózpárttal folytatjuk majd esetleg. Telefonáló, haló.
5: Haló, haló. Szia, várjál, előbb a másikat.
4: Köszönjük.
5: Későben három gyors kérdésem lenne. Az egyik az csak egy ilyen költői, hogy amíg egy CD-re van egy teljes áru jogár, akkor mondjuk MP3-ra, ami mondjuk legjobb esetben is 320-nál egy 1/4-es minőség romlás, ott miért nem kevesebb a jogdíj, illetve lenne egy olyanom, hogy van nekem itt egy pakli 100-as DVD-m csak saját felhasználású képeimmel, stb. Szeretném mondjuk visszakapni a 40 forintot lemezenként, vagy...
2: Erről sajnos beszéltünk már, az az igazság, és igen, elhangzott egy korrekt válasz,
5: hogy miért nem lehet mondjuk egy hivatalt, vagy valamit, hogy én bemutatom fizikailag, hogy itt van nekem lezárt, nem újraírható lemezem, saját tudszal, erre kifizettem, de mivel nem azt raktam rá, én ezt szeretném vissza.
4: Az a baj, tényleg pont erről konkrétan is szó volt, hogy minek-e az ára ez a 40 forint esetleg.
5: Jó, mindegy.
1: De az MP3-as kérdésed az elég érdekes a minőségromlással kapcsolatban.
5: Hát de nem, mert most, ha flagba rakom ki, vagy akármi, akkor az mondjuk lúz lesz.
2: És hogyha jobb lesz a minőség, akkor meg többet?
5: Hát de mondjuk meghatározunk egy limitet, hogy mondjuk, hogy...
4: Akkor a bakerit lesz a legdrágább.
5: Igen, így van, jó. Így van. De mondjuk most erre még csak egy gyors megjegyzést, hogy kellett a világnak a digitális ipar, ameddig a bakelitet nem lehetett otthon házilag nyomatni, a legjobban szól, arra nincs alternatív, ott lemezgyár van, ott a jogdíj megvan fogva.
4: CD-t se lehetett házilag nyomatni, amíg nem volt minden gépben.
5: Hát mi, acetát lemez?
4: Na, oké, köszönöm szépen.
5: Ja, várj, még egy izé, hogy szó volt itt az ellenőrökről, hogy nem hatóság maga a cég. Mi van akkor, hogyha én egyszerűen a szórakozó helyemről elhajtom az ellenőrt? Tehát egyszerűen azt mondom, hogy itt elkezd a... Mert hogy én mondjuk fizettem a szórakozó helyen a sarcot, de mondjuk egyik kollégám azt mondta, hogy ők egyszerűen, hogy bejöttek az ellenőrök, elkezdtek ott pattogni, és kidobatta, és azóta se történt semmi, ennek már másfél éve van.
1: Na, kösz a kérdéseket, folytatjuk lassan vége a műsorunknak.
3: Kezdjük talán az utolsóval, tehát én mondjuk nem tudok arról, hogy bárkit kidobtak volna, olyanról meg biztosan nem, hogy és akkor mi oda nem mentünk vissza. Az Artisusnak olyan lehetőségei vannak, mint bármely magánszemélynek, tehát abban az esetben, hogyha minket nem engednek be, de tudható egyébként, hogy ott zene van, mert ezer más forrásból, hirdetésből, vagy ebből abból nyilvánvaló, hogy ott egyébként zenét használnak fel, mert mondjuk az egy diszkó, akkor egy polgári pert indítunk, és hát akkor majd a per során, hogyha tényleg máshogy nem megy, akkor majd a bíróság elrendel ilyen helyszíni szemlét, meg ilyen bizonyítási eszközöket, de hát mondjuk erre az évi 1000 perünkből nem nagyon szokott egy esetben se sor kerülni. Ami az MP3-at illeti, hogy ha jól értettem, hogy miért nem olcsóbb rá a jogdíj, mert hogy rosszabb minőség bizonyos esetekben, hát erre azt tudom mondani, hogy az Artisius, van erről egy közlemény is a honlapunkon, most már olyan alacsony jogdíjakat határozott meg az utóbbi két évben az ilyen előfizetős MP3 letöltögetős, meg streamelős piaci modellekre, amik messze alá mennek a hangfelvételen terjesztett művek esetén a jogdíj.
4: Mégis nagyon főháborodtak rajta.
3: Érdekes módon nem. Tehát nem ezen háborodtak föl, hanem azon, hogy egyáltalán létezik ez a díj, mert hogy sokaknak ez új volt, miközben egyébként ez 10 éve van. És mondjuk, akit igazán érint ez a dolog, az nem háborodott föl, mert azzal konkrétan megállapodtunk. Tehát ugye, ahogy az előbb mondtam, mi próbáljuk azt elősegíteni, hogy életben maradhassanak olyan üzleti modellek, amiket most próbálnak ki. Ehhez az szükséges, hogy élhető jogdíj körülményeket teremtsünk nekik, és ezt úgy gondolom, hogy a mi oldalunkra ez megtörtént.
1: Búcsúzóul, én tényleg még azt kérdezném meg, hogy van-e esély a Artisus részéről a

0: fiatal feltörekvő generáció, illetve a még támogatásra szoruló alkotóművészek Artisius bevételein keresztül való támogatására?
1: Igen, van. Az Artisiusnak létezik egy zenei alapítványa, meg egy irodalmi alapítványa is van, ugyanis a jogszabály és ami általunk kötött nemzetközi szerződések lehetővé teszik azt, hogy bizonyos típusú jogdíjakból 10%-ot levonva, elkülönítve egy kulturális alapba tegyünk, és ennek a sorsáról pedig szintén szerzőkből álló bizottságok döntenek minden évben. Itt van egyedi támogatásra lehetőség, és minden évben sok-sok millió forintot kioszt így az Artisius zenei és irodalmi alapítvány.
2: Értem. Szóval mondjam el, hogy ma bár nincs semmi összefüggés, mi az Uzgünüver zenekarra éppen ilyen támogatott csapat vagyunk most.
0: Ez egy rendszeres támogatás?
2: Köszönhet az Artisius, nem egy egyedi kérelemre.
0: Értem.
2: Úgyhogy tényleg hát egyébként más kevesen adnak pénzt, szóval ez mindenképpen az Artisius javára kell mondani. Itt paradigmaváltásról beszélgettünk egy kicsit, hogy mi lenne ez a, én ezt próbálom itt feszegetni, hogyha most nem is tudjuk még mi lesz mondjuk 10 év múlva, vagy főleg inkább 50 év múlva, hogy mi lenne a, szerinted a legjobb út, melyik irányba kellene elindulni, mint megoldás?
1: Hát ugye nem könnyű a kérdés, én megpróbáltam az ez irányú gondolataimat összefoglalni egy cikkben, amit vagy föltettünk, vagy föl fogunk tenni az Artisius honlapjára, mert hogy nagyon bonyolult a történet. Az látszik, hogy itt az iparági szereplők is újra struktúrálódnak, hangfelvétel, kiadás, a publishing iparág, és hát a közös jogkezelő szervezetek is valamennyire keresik a helyüket. Én igazából csak annyit szeretnék, hogy ha egy olyan megoldás alakulna ki a végén, aminek nem az lenne a lényege, hogy a művek közönséghez juttatásának az összes szereplője egyébként ebből meg tud élni, kivéve azt a kreatív alkotót, aki létrehozta a művet, amiről egyáltalán szó van.
2: Tehát most hát sokszor érezzük egy kicsit.
0: Igen. Tehát azért van-e remény arra, hogy a következő években talán jogosabbnak érzik majd a kifizetést az alkotóművészek, és mondjuk a szórakozóhelyek nem érzik majd a terhet, mert látják a sok gazdag alkotóművészt, aki ebből a pénzből szedte meg magát.
1: Hát ugye nem biztos, hogy ugye attól jobban fognak fizetni, hogy gazdag alkotóművészeket látnak. Mi az Artisiusban most egy új kommunikációs stratégián dolgozunk. Gyakorlatilag, hát én ugye másfél éve vagyok főigazgató, és mostanára sikerült rendezni igazából a kommunikáció kérdését. Hát itt az üzenőfalon szereplő megjegyzések is azt jelzik, hogy ebbe a tekintetben nekünk azért van dolgunk. Hozzátenném, hogy nem úgy képzelem ezt a kommunikációt, hogy mostantól kezdve mi újsághirdetésekbe vagy reklámspotokba kívánjuk népszerűsíteni magunkat, hanem azt gondolom, hogy azt az egyébként korrekt és tisztességes működést, amit ez a cég megvalósít már 100 éve, és azokat az érdekviszonyokat, amelyeket mi képviselünk, azt egy kicsit nyíltabban kommunikáljuk. Bárkinek kérdése volt egyébként eddig, az megkapta rá a választ, de hát az itteni üzenetek színvonalán is azért az látszik, hogy itt igazából egy jelentős feszültséget kívánnak az emberek az esetek nagy részébe levezetni, amire eddig jó terep volt az Artisius. Most mi azon dolgozunk, hogy egy kicsit rábírni az embereket arra, hogy gondolkodjanak legalább 10 másodpercet, mielőtt valamilyen legendát elfogadnak, vagy mielőtt valamilyen mástól hallott véleményt.
0: És ugye az Artisius várja továbbra is a kérdéseket, több telefonszámon. Én kedves hölgyekkel beszélgettem, és örülök, hogy tőled is meghallhattuk ezeket a válaszokat. Az Artisius nyitottan áll a szórakozóhelyek és a alkotóművészek szolgálatában mindenféle kérdéssel is.
1: Soha senkit nem utasítottunk el, és ez így is marad.
2: Jó, hát lejártunk is időnk, úgyhogy köszönjük szépen dr. Singer Andrásnak, az Artisius főigazgatójának, hogy itt volt ma a Tilos Rádió stúdiójában. Harmadik utas műsor legközelebb 2 hét múlva, szerda délelőtt. Köszi szépen.
0: Ezt az adást visszahallgathatjátok a tilos.hu archív műsorban még egy jó fél évig legalább.
2: Hát több mint majdnem egy évig. Lehet streamelni. Sziasztok, hello!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tűzbe vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
0: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
0: Ő kérem szépen, Iván Nyikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
4: Legyen!
0: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
0: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbagarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
0: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
0: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
0: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
4: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
4: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
4: 23 éves vagyok. Panasz ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
6: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
4: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
4: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyokkal is be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
4: Miért? Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
4: Erdeget. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
4: Ismerte Berlioszt?
5: A zeneszerzőt?
4: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
0: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos a patriárka...
4: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
4: Már hogy lökte volna? Az FLI-nek nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
4: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Növér egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
4: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a ganasszal cimporám.
5: Nyugalom.
4: Igen, a sátánnal, ez kétségtelen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
4: Nos, éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
4: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Igen. Vigyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
7: Mi a címük, doktor?
4: Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják! Na jó, akkor a viszontlátás.
5: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
4: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek! Oh!
5: Rendben, Batter. Mindjárt aludni fog.
4: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
6: Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érdekel. Poncius Pilátus.
5: Fürdőt. Utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
0: Mi baja van, doktor?
5: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
8: Jaj.
9: Mi bajod?
8: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
9: Mi?
8: Kövezeten.
9: Ah.
8: Szegény Misa.
9: Na és?
8: Szörnyű.
9: Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
8: Szörnyű.
9: Igazából nem is nagyon ismerte.
10: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
9: A konzultáns?
10: Ki tudja, mit követ még el.
9: De hát mit izgultam úgy miatta?
8: Előre megmondta.
9: Mit?
8: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
9: Ugyan kérem?
10: Ez azért mégsem mindegy.
9: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
10: Mágus!
9: De hisz... Éppen ez az érdekes benne.
10: Helyben le kellett volna lőni.
9: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
10: Hazugság volt az egész história.
9: Jesua. Jesua.
10: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
9: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő. Azért alatt nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
8: Ha nem gyilkos... Akkor meg mi?
9: A konzultáns. Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
11: Csst! Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácson át. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörejnyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
9: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, és minden erkélyrácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
9: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová menne. Nos hát, üldögéljünk.
9: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg más efféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
9: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
9: Hát... meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
5: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét.
5: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
5: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
5: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei.
5: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
5: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
5: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
5: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
5: Ismeri Berlinozt?
2: A szerkesztőt.
5: És egyben a tömegírelmet.
2: Igen, ismerem.
5: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
5: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlioz-zal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
11: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
12: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
11: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valami.
2: És aztán?
5: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
11: Ásványvizet kérek.
13: Ásványvíz nincs.
11: Sör van?
13: Estére hozzák.
11: Hát mi van?
13: Kajszi barasztszörp, de meleg.
11: Jó, adjon kajszi barasztszörpöt.
5: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
11: Üljünk le arra a padra.
12: Jó. Üljünk le.

0: لباس.
1: می شده؟
0: می شوشم این رستم خیره بیستوش آسیبم کی مرورتم الفو با گوتازنی کی سلووتسک با
1: آفنه
0: اوتانیز لاتود
1: میت
0: است ات میم فورچه هوری هرگاش پپی تالاک a fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
0: Teljesen átlátszó. Nem, nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
0: Az ördög itt. De, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, de még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezést.
1: Josephus. Azt a rohadt szörpöt.
0: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annálesek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás. Hamisi...
1: Mit nézel?
0: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
3: Finom, szürke öltönyt viselt.
0: A lábán ugyanolyan színű
2: külföldi cipőt.
1: A honal
0: a keresztények nem találtak,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
0: Keleti mintára alkották.
2: Jobb szemmel fekete,
0: aki valójában soha sem élt.
2: Hogy nem? Zöld.
0: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
4: Bocsánat. És a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
0: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
5: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
5: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
0: Jól hallottak, kérem, valóban azt mondtam.
5: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
5: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
0: Igen, ateisták.
5: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
0: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
5: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
5: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
5: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
0: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
5: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
0: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
5: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
0: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
5: Nagyon szívesen. Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sírt, sárny is akár az este.
0: Levágják a fejét.
1: No, de...
0: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenciózok?
5: Nem. Egy...
0: Na, kicsoda?
5: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
0: Ez még se nagyon valószínű.
5: Én is nagyon kérem, bocsássanak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
0: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökölök.
5: Ez sajnos lehetetlen.
0: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
5: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
0: Engedjen meg! Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
5: Dehogy.
6: Mit mondott?
1: Na.
5: Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
0: Ege.
5: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
5: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, no várni csak, nem az ön fényképe? És alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
5: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hárs fák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide hallgass, Misa, ez az alak kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
0: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
5: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
0: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
5: Köszönöm.
1: Ön német?
5: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
0: Hát persze. És mi a szakmája?
5: A fekete mágia professzora vagyok.
0: A fekete mágia?
5: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
0: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta? Vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... Tavaszi Niszánomulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
6: Igen.
5: Utolsónak az a katona vált.
6: És hogy fejezte be?
5: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
0: Közben ránk este letett. Az ég volt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a telihold, de nem aranyolom, hanem fehéren. A padok megkeltek a hársvák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
6: És Berlioz mit mondott?
0: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
5: Dehogy. Van, aki megerősítheti.
7: A dolog tudnélik úgy áll, hogy
4: én magam is jelen voltam.
7: Ott. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
0: A hozzámigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson. Nem látod a szemét, őrül.
8: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
7: Most érkeztem ebben a minutában.
8: És hol a pontjász a kedves professzor?
7: Nekem? Sehol.
1: Sehol?
7: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
8: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
7: Aha! Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát valóban nincs ez az utolsó szavuk? Ez?
8: Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék. Na, ültök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
7: Tessék, csak telefonálja.
8: Igen.
7: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
8: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
2: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, hogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént mi beszélgettünk, most meg...
6: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
9: De ne fejezte!
10: Nézd már!
9: Szabályosan, ne fejezte!
10: Nézd ezt a kocsit, milyen fiatal és csinos! Biztosan komszomorka!
9: Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény, jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán, igen, egyenesen a sinekig. Ott meg anyat esett, ez a nagy kocsi meg rá. A mentők! Annuska, anuka, mi Annuskánk innen a Szadovájáról?
2: Annuska.
9: Miatta történt?
1: Ne beszélj már!
9: Én úgy éjek, napraforgóolajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
1: Napraforgóolaj.
9: A szikjája is csupa olaj lett, ki mit káromkodott miatt az a szegény ember, és biztos az olajon csúszott le a sinekre.
0: Vajon szint? Ki maga?
7: Nem érteni. Nem beszél orosz.
2: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
6: És aztán szem elől vesztette őket.
2: Még ne. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
6: Fizetni akart? És a kalauzbő?
2: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
6: pompás, nagyon mulatságos.
2: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írók étterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
7: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
2: és végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
11: Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
2: De hát, ki az illető voltaképpen?
11: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom, maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
2: Vitathatatlanul.
11: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
12: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában.
2: De mondja meg végre, hogy ki az illető?
11: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem.
2: De kérem!
11: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
2: És miért akart vele találkozni?
11: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
2: Szóval maga semmi.
11: Beszéljünk másról.
2: De kérem!
11: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
2: Maga is?
11: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
2: Maga író?
11: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
12: De mi a neve?
11: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
12: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
11: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ér. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
2: Kicsoda?
11: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
13: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munka. Eddig miért nem hallottunk magáról?
11: Mert eddig ez? Azelőtt nem írta.
13: Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
11: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
13: Hol?
11: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
13: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
2: Ki volt ez?
11: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
2: De ki volt az a szerkesztő?
13: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmárnak. Kérem, hogy nézzen fel hozzám úgy 2 hét múlva.
11: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángolt a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyeremény. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
2: Fejsz, köpeny, vérvörös, bélés.
11: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
2: Mi történt?
11: A nő sárga virágot vitt a kezébe. Valami ronda, fertelmes sárga virágot, nem tudom minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áradt. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor... akkor...
14: Tetszenek önnek a virágai?
11: Úgy rémlem, a néptelen szűk utcában visszhang kér. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
14: Ön nem szereti a virágot?
11: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
14: Hát miért szeret?
11: A rózsát.
15: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
11: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomban. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
15: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
14: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
15: Amikor te még egy másik férfival éltél.
11: Én meg azzal a...
15: Na, szóval a...
14: Kivel?
15: Hát, na, minek is hívták?
14: Te házas voltál?
15: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégis csak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval, nem emlékszem rá.
14: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
11: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be, kinn a kertben a fák, eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyezve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
14: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
11: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
14: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
11: Augustusra elkészült a kézirat.
14: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
15: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
11: Megszer. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
15: Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
11: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
16: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
11: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
16: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
11: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
15: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
11: Az első fejezet.
15: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
11: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
15: Lehetetlen! Sátán nem létezik! Hol az a regény?
11: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
4: De az nem ég el. Kézirat sohasem ég.
17: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
18: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához boncolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Beteg vagyok. Gyere! Gyere! Gyere!
1: De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyanútlan regény.

0: van mentsét. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hajtaj.
0: Ez Ariman volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának Orftán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiájási Jézus Krisztus. Az ohit harcosak.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne!
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Elég!
1: Olvaskodjatok
0: tőle! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe! Pusztulj!
2: Add ide! Adja!
0: Pusztulj! Veszed!
2: Mi?
0: Tűz, emészd meg! A tiéd!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradónak nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
5: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
6: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
5: Vezessétek elém.
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
5: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jeruzsálemi szentélyt?
6: Hidd el, jó ember!
5: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jeruzsálemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
7: Igenis, prokurátor.
6: Ne üss meg!
7: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
6: Értem. Nem is meg.
5: Hagyd. Név.
6: Az enyém?
5: Ne tetesd magad butábbnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
6: Jézus.
5: És még?
6: Hanucri.
5: Mit jelent?
8: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
5: A lakhelyed?
8: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
5: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
8: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
5: Írni, olvasni tudsz?
8: Tudok.
5: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
8: Soha életemben, jó Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem úszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
5: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
8: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
5: Ne jázd az őrültet, te lator.
8: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
5: Kiről beszélsz?
8: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk. Eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.

0: Őt, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fűfájás elmúlt.
1: Te!
0: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére törki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnek, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be, az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak, és én örülök ennek.
1: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
0: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
1: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
0: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végig húztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
1: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
0: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
1: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
0: Mire akarod, hogy esküdjem?
1: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
0: Talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
1: Én elvághatom azt a hajszálat.
0: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
2: Ha most sem tépeti ízekre.
3: Nem.
1: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
2: Bámulatos.
1: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálembe, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát?
0: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
1: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gesztász nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
0: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
1: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
0: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
1: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdeted?
0: Igen.
1: Milyen tiszta és könnyű lett a fejem. Nos, a Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a Hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a Hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonikba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott lesz vele.
4: Mit akarsz? Még egy írás van itt, Hegemon.
1: Mutasd! Ez is őróla szól? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császáré. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, Len Jeruzsálem háztetői, helyettük Kapri kertjeinek sűrű zöldje.

0: Elvis sind. Elvis tünk. Halhatatlanság. Halhatatlanság. Ez a szó elviselhetetlen. Szörny! Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
1: Igazat mondani könnyű és kellemes.
0: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
1: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
0: Jó ember!
1: Nagyon jó ember, és igen tudnivágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
0: Lámpást gyújtott?
1: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
0: És mit mondtál neki?
1: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
0: Tovább?
1: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
0: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, tesztelen bűnöző!
1: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
0: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban számhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
1: Igen.
0: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
1: Eljő, Hegemon.
0: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
1: Egy az Isten, ő benne hiszem.
0: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
1: Nem, nincsen, magam vagyok.
0: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriátbelivel találkozol.
1: Bocsáss el, Hegemon. Engem meg akarnak
0: törni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
1: Hegemon.
0: Nem, egy szót se több. Eli, vezessétek el!
2: Hegemon!
0: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
3: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: kicsik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani? Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg. Hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide? Nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
3: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
5: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedik.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleket kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolta homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
7: Ja, Hegemon.
0: Istenek, hiszen bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
8: Estére jött meg, ahogy őszoltál.
5: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
8: Hallgatom a prokurátor parancsait.
5: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
8: Milyen fajta? Nem Falernum?
5: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Mit tud jelenteni város hangulatáról?
8: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
5: Az az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
8: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
5: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
8: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót.
5: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
8: Személyesen, helytartó.
5: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
8: Adtak, de ő nem fogadta el.
5: Kicsoda?
8: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
5: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
8: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
5: Kiket nem vádol?
8: Azt nem mondta.
5: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
8: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
5: Mire értett ezt?
8: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
5: Egyéb semmi?
8: Egyéb semmi.
5: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
8: Meg lesz, Hegemon.
5: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
8: Csak fog kapni. Ma este.
5: nagy összeget?
8: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
5: Még ön sem.
8: Sajnos még én sem.
5: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrják.
8: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
5: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
8: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
5: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, a Franius.
8: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
8: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
5: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
8: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
5: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Mihály, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: De mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Ez, amit most akarok tenni, ez a jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Amulasztom.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztom.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávaságon legrúgtad bűnök egyik.
0: Nem, nem. Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Hegemó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostantól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, igen, elfeledkezel meg rólam. Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy! Apránius! Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a kerjátbeli Judás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulást támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámad, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, ahogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad, ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
2: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen.
4: Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeus vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
0: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
6: Úgy van, prokurátor.
3: Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
2: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek újjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
2: A helyettesek tud, az ismertető jelekről.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
2: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
2: Lévi Máté?
3: Lévi Máté Hegemon.
2: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó ég.
1: Ő pedig fel fog támadni.
2: Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
7: Semmi.
2: Mi bajod?
7: Semmi.
2: Felej.
7: Fáradt vagyok.
2: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karosszékbe?
7: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
2: Mindjárt kapsz enni.
7: Nem kérek semmit.
2: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
7: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
2: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap haszonyparázós jó gyenge tavaszi bálányt ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek! A legnagyobb bűn a gyávaság.
7: Fog!
2: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
7: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
2: Miért? Talán félsz tőlem?
7: Én? Te fogsz tőlem félni, te, aki megölted őt.
2: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
7: Vedd tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg. Lesz még vérontás.
2: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
7: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
2: Ne fáradj! Júdást ma éjszaka.
7: Ki tette ezt?
2: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
7: Ki tette?
2: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadom.
1: elfogadsz tőlem valamit.
6: Adass nekem egy lap tiszta pergament.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett. Mellette aludt Banga. Így érte Nisan hó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus. Vízre a fetődik tartozása.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hé!
2: Arcosok!
1: Engem
3: meg akarnak ölni! Hegemon! Bocsáss!
0: Még! Még!
1: Ki? Hogy lehet az? Te! Te!
4: Mit csinálsz itt? A regény!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
4: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
1: Félek!
4: Nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magam rá? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen sohasem bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegényem, szegény, drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Velem baj. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka.
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. Kérem, folytassa.
1: Igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval...
0: Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda ben gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elévetem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya. Féltem a villamostól is. Féltem.
1: Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: XX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu
1: Per Radio Vamp FM XXX adását halljátok, a stream.tilos.hu-n közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat. Ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, de ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amiben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
2: mennyire, hogy mi lenne jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé csajos, eljöjjenek csak lányok.
1: Igen, mint
2: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőies dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
1: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részre is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak öltözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Blancs, Kerró Zsuzsanna a Szerinnek mondják? Szerinnek, illetve Pusztai Szabolcs a Cross Town Bex-től, hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását. Kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak. Tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál hétirétőben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik mikrofont szerzünk azonnal, kérek a
2: nem. Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
1: Úgyhogy akkor egy...
2: Ezt azt be kell viszont kapcsolni.
1: Próbálkozunk egy ilyen, nem? Hogyha ez nem fog menni, ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
2: Akkor bekapcsolós.
3: Hello.
1: Nagyon jó, köszönjük.
3: Sziasztok! Én mondjuk az Urban Legend tervezője. Ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője. Ezt köszönöm a Vampnak, hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Blancsik és a Sherin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni. Azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
1: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
3: Hát muszáj.
1: Mindent
3: muszáj, jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának azt magam csinálom.
1: Köszönöm.
4: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Blancsi képviseletében vagyok most itt. A kollégám, a Neza, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, mindegyettőnek itt van a doboz tulajdán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Neza úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenységemből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert. És így,
1: meglepően gyorsan.
4: Így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, a jacket is készítettünk, és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is
2: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel, vagy tervezéssel, ruhatervezés?
4: A Nezsal meg grafikát, és sosem ilyen intermédiás területeken tanult Pin Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk ilyen szempontból az oktatási rendszerben.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsi!
5: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Sheri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ehhez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belőle egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok, meg egy pár őrült. És gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni, teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amiket én nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
1: Ez konkrét bringás sapik?
5: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időköz képest. Mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek el nyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most ez a hátizsák vonal is az életemben.
1: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás legyen, és férfiként, vagy számomra jó sapkát találni, és hogy utána azt használni, maga funkcionális, mert nagyon nehéz,
5: Nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta, gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
1: Köszönjük. Szabolcs, te mint tilos támogató föltűntél már ebben a rádióban, kicsit mesélj majd erről is, mikor bemutatkozol.
6: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
1: Nagyon szerencsés vagy.
6: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy én megfelelő anyagokból, megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
2: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondjad.
6: Ennyit azért arról, hogy és a másik az, hogy a...
2: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyében érezni magamat úgy. Nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák. És akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát azt már a kezdetek kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
1: Meg fog ez változni.
2: Igen.
3: Szerinted, hogyha nem biciklizni, még mindig platformcipővel járna?
2: Igen.
3: Biztos?
2: Igen.
1: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
2: Dehogy élethelyzetváltás, nem.
3: Én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km-t teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit fűsarkuban és selyem szoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de ugye ez nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára. Én azt szeretném hozzátenni, van egy olyan, tehát hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el reggel.
2: Persze,
3: tehát, hogy rájöttél, hogy kell egy, most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára írandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akárhány éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
2: Nem, ez kétségtelen.
3: Illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye, meg hogy hol definiálja a saját nőiességét. És nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb. De hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns téli kabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlabból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
2: Ez így
3: tehát,
2: van?
3: Az a bérvére se jó.
2: Igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba meg cipőkbe járok.
3: De nem amikor... folyik be a hollé.
2: Micsoda?
3: Ez folyik be a hollé.
2: Igen. De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt is valahogy nem tudom, nekem olyan otrombának tűnik, vagy nem odaillőnek, és így ezt így elengedtem. De itt nem is a nőiességről van szó, hanem hogy bizonyos dolgokról le kell mondani. Bizonyos ruhadarabokról.
3: Igen, de én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy személyes történet, és én csomó embert ismerek, akinek hasonló a személyes története, mint a tiéd, és egy csomó olyat, akinek meg nem. Tehát, hogy vannak bőven tűsarkuban sok évet tekerő csajok, és vagányok.
1: Zsuzsi, Júli, mennyire találnak meg benneteket a V-ügynökhöz hasonló karakterek ilyen típusú kérdésekkel? Hogy mikor lesz minden nagyon jó?
4: Alapvetően ez a kompromisszum kérdés, ez nyilván meghatározó. Tehát én is most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani, attól függetlenül, hogy bármilyen.
1: Azt mondod, hogy van a nőiesség fogalmának?
4: Hogy alkalmazkodni kell a kerékpározáshoz.
1: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
4: is.
3: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről, vagy férfiasságéről, és hogy az ember ez után fog közlekedési eszközt választani, vagy váltogatni folyamatosan.
1: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelmények, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
3: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát hogy a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberen mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
1: Zsuzsi, téged szoktak megtalálni?
5: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani. Én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, iszonyatosan ragaszkodik hozzá. Szerintem az a legfontosabb, hogy ő maga miben érzi komfortosnak magát. Tehát van, aki egyszerűen annyira tud magas sarkúval is biciklizni, mert neki ez a világ legtermészetesebb dolga. Én biztos, hogy nem tudnék, mert szerintem kétszer volt rajtam összesen magas sarkú. Minden tiszteletem azoké, a nőtársaké, akik ezt teljesen természetesen tudják viselni. Én mondjuk nem tudnám. Mondjuk talán a Zsófi közülünk a legtapasztaltabb ebbe, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk nagyon ragaszkodunk nőiességünkhoz, annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
1: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről él egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan él egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözettek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözettek-e a kerékpáros fiúk?
4: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiúk. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák, amit én megtelepolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézünk, akkor gyakorlatilag zéróval határos azoknak a márkáknak a száma, mely kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat.

0: ott nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
1: Mit gondolsz te?
2: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
3: Annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látok a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, úgy mondjam.
4: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy, tehát, hogy az, hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozó cégek 98% az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopokban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozom, minek felveszem az sükabát, most jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétlabotot, és gyártsam a férfi ruházatot inkább.
2: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkészül, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
4: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Bláncsik és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert továbbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csal
2: minket. Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
4: Az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta, vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus, arról nem beszélve, hogy
5: egy ilyen kabátnak az előállításához egy elég nagy mennyiséget kell berendelni.

0: Tehát ezer darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
1: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
2: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
1: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők meg ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
0: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye utóbbi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót. De például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
3: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, mint, vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek. Hibáiból voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos maga a tesztelési folyamat, és az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos
1: elégedettség felmérés.
3: Hát igen, mert az ember nyilván kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk két hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így három részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabás minden 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az ötödik szállítmány az miért volt rossz, amikor az első 4 tökéletes volt.
1: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked egy ilyen másodfoglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
4: Nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatba Magyarországon ez a futár zsákát. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedál a hajtogatós, azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, amíg akkor jöttek divatba ezek a Gensport táskák Magyarországon, meg a hátizsákok, és ez nekem nagyon tetszett, de csóró egyetemista voltam, és nem volt rá pénzem, úgyhogy akkor gondoltam, hogy varrok valamit. Volt barátnőm, lenyúltam, mert nagyon megtetszett neki, és akkor így begyűrűzött ez az egész táskacsinálás, és az egyetemen meg elkezdtem biciklivel járni. És kinyílt a világ, és onnantól kezdve meg szükség volt valamire, ami a kerékpáros igényeket kielégíti. Elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy hú, hát itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, mert tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kis kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
5: De egyébként igen. Ez az egész kerékpáros termékgyártás, vagy öltözékvétrehozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők, vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
3: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
2: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.
1: Meg jó sem lenne valószínű.
0: Szerintem, tehát amit a Zsuzsi is mondott, hogy alapvetően az a tény, hogy mi a biciklis, a kerékpáros közösség tagjai vagyunk, így tudjuk, hogy mire van szükségük, és ismerjük őket. Tehát, hogy ez egy hatalmas előny számunkra, hogy mint terjesszük a márkát, akár Magyarországon, akár külföldön. Mi a Blancsikkel rendszeresen járunk ki expókra, voltunk Berlinbe, voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. De gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a, hogy is mondjam, tehát hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel. És így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már már ismernek Európában.
5: Hol pörög itt a lóvé, a showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
0: Nekünk a webshop mindenképpen.
3: A nánk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
5: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlók tömegére.
3: A személyes vásárlás. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
2: Hát nekem az elmúlt 10 évben most azt tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy. Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is. Elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon. De azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni. És az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóst itt ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
5: Szabolcs Mervi, egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkan egy-egy sapival, hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
4: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Tehát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
5: őket
4: most hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
5: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válaszul ketté.
1: Ez brandépítésről, annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy adhok történik?
4: Adhok történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem. Az csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó. És én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, de gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
1: Tilost hogy választottad ki?
4: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végül is a rádió sem ingyen szól, úgyhogy
5: ezzel sokkal többet hozzátett, mint a pénzzel, mert a tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
1: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink vannak egyébként.
5: Igen.
1: De tényleg.
2: Én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon underground, ilyen szubkultúrális eseményekre. És igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. 3, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb, az a Psycho Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
5: Barcelonából?
2: Igen. És amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze, igen. Tehát, és úgy is éreztem végig, hogy mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik kettő, az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már harmadik éve
5: ezt
2: a maratonra.
5: Ezt nem mondod,
2: igen.
5: Hát ezt nem tudtuk, az
1: előbb számunk se volt róla.
5: Senki nem tudott volna szólni.
2: Igen, ja. Mert papóval nagyon így fű alatt intézzük ez a dolgot.
5: Beszélünk el a méretekről.
2: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiú szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is a volt már a... Igen, azt ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően. Tehát...
5: És miért is elzárkózunk a szubkultúrális?
1: Nagyon jó biznisz volt akkor.
2: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
5: Ez szinte hihetetlen. Ja,
1: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van, mekkora biznisz ez egyébként?
2: Maga a szponzoráció?
5: Majd menjünk azért végig a
1: Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert ugye a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
2: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy
0: abszolút,
2: igen.
0: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
5: Úgy látom, nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok, hogy ki, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
0: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a recikli egyébként, mert ő szoktak legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
5: Hát ez a Cycle Me Home, ez tiszta ilyen spirituális út. Hogy jövök az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
0: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 km egy napon belül. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
5: Ez nagy projekt.
0: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment haza egy ember sem, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
5: Nagyon dicső.
3: Igen, azt hiszem ezt a Women's 100 szponzorációt, ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzoráció. Szóval kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál tovább vitani. És hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Flatlabben fénypont vagyunk, nekem az a Tehát, hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen. Viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem le aludni, mert tudom, hogy ez most valami óra ment, és természetesen azt is tudom, hogy óra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag vele tekerő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
5: Mennyire tartotok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekció árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
3: Mondjuk én azáltal, hogy a Moméra jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, évfolyamtársaim az egyetemről, illetve nyilván az ő általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
5: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rákérdezni, hogy van-e élet a bagabun túl?
0: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, alapvetően a hátizsák ez egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat, önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte. És nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt a dolgot ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
2: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A biciklis szubkultúrában is vannak ilyen, nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
5: Olyan nagy a piac?
2: Tessék?
5: Olyan nagy a piac, hogy nem éritek az a konkurencia?
2: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a biciklis szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan másfajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni. Tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
5: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
2: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként tényleg. Tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
3: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki design terméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és ittottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugár után, és láttam, hogy nincs egy cukorkabolt. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az 5-en, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is ittottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Studio-ban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
5: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozás zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy a múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt az óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
2: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami a másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat fellegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
5: Köszönjük szépen! Aki itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Urban Legend, Vesmás Júlia Bláncsi, Keru Zsuzsanna Sherin, Pusztai Szabolcs, Crosstown Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János kitüntette, illetve bocsánat, de hogy kitüntette, előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczyński, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczyńskit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozott, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczyński pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma. Nem az ügynöközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de az inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogy ha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit. Ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát a Lengyel Rövidítés a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországba is, de akkor az felkerül az internetre, ha ő maga ezt nem hozza nyilvánosságra. Tehát, és ennek azért van visszatartó ereje. Szerintem az utóbbi 10 évben nem nagyon volt olyan ügy, hogy ilyen, na, egy-kettő elvétve persze, de hogy ilyen prominens embereket, vagy kormányközeli embereket kineveznének, nem ebből a körből, egykori állambiztonsági körből nem nagyon volt példa, de hát Kaczyńskiról meg tudjuk, hogy ő gyakorlatilag az Iker testvérével együtt kezdetektől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve. Ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal. Megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták hát a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkat.
0: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
1: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Volt egy rövid ideig Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
0: Ami szintén egy óriási különbség, tudnék, ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, tehát, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell rakni.
1: Abszolút ott. Ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényet is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most a Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
0: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben. Tehát
1: itt is
0: nálunk
1: van konszenzus,
0: ugye az,
1: csak
0: hogy
1: másban.
0: Nehogy véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus. A másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1900 89-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz Magyarországon akár csak elhitetni. Most nem emlékszem, hogy ki posztolta, hogy a lengyel GDP, egyfőre jutó lengyel GDP 1990-ben a fele volt a görögnek, most pedig nagyobb a görögnél. Ehhez tudni kell persze, hogy a görög gazdaság közben összeomlott. Megnéztem Magyarországot, ahol a 1990-ben mondjuk ugye a kétharmada, valamivel több, mint a kétharmada volt a görögországinak. Ez azt jelentette, hogy másfélszer annyi, mint Lengyelországban, és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
1: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci...
0: Szociális piacgazdaságban.
1: Szociális piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban, amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy eszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és így ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák. Ezen ültünk az asztalnál a fordítóhölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelre fordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
0: Tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
1: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy hogy jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországban, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
0: Például hát ott van a Novocseszna, a legnagyobb ellenzéki párt az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek a
1: Nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága, olyan a rendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy sérülik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti.
0: Jobboldali.
1: Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány az egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a KDNP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban. Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt. Ugye Lengyelországban óriási volt a népesség robbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népességrobbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusban, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, meg a, tehát azt tudott ember milliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Tehát társadalmi feszültségek volt. A Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát az azt jelenti, hogy a lakosság viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1%-a a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megkönösül, stb.
0: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint.
1: Visszatérhetünk, igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem a önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzések léptek fel. Csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltban, sorba álltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnek
0: adósságmoratóriumot kérni.
1: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszki vezetésével 89. augusztusában szabadítják fel ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutott GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye ott mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutott GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
0: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Watersnek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt, mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
1: Mondhatok róla még valamit?
0: Légy szíves.
1: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma 2006-ban írták, 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt, ez a poznányi felkérés 50. évfordulója.

0: beszédében a poznai felkelés másnapján, amiben azt találta mondani, hogy semmilyen, hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle, nem fog eltűrni a népi hatalom, a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
1: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
0: volt. És az az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig. Úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyivel volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szeretem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is, úgyhogy azt hiszem ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam, tehát ez közelebb tudja fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
1: A fiatalokhoz.
0: A fiatalokhoz.

0: hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
1: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag szeretik nem elmondani manapság a különböző ünnepi beszédekben. Poznány ugye 56. június 28-án, 29-én, 30-án a poznányi felkés ezekben a napokban zajlott le. Gyakorlatilag egy felkelésnek is hívják buntnak, ritkábban hívják povstányának, ez ugye a felkelés. Ennek a ugye kétféle, a bunt az inkább a lázadás. A povstánya a lengyelben az inkább a forradalom, amire például a magyar forradalomra is azt mondják, hogy povstánya. A revolúciát nem szeretik a lengyelek, mert az kommunista, tehát az a bolsevik, a revolúcia, meg a párizsi, meg ezek. Tehát a revolúciát felbukkan 56 a magyar 56 a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyár ról van szó. Úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van. Ez egy épített...
0: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
1: Na, hát igen. Tehát ez már 50-es években is, mint a BMW Budapesten, vagy mit, Brunóban is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városból, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, sőt, elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez mi benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palota, mert nem tudom, volt Poznányban, tudja, ott most van három kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott, német császári palota, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Hát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoport, akkor már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több tízezres, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mivel nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szoktak dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtalálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió adóját zavarta, akkor fölmentek, azt leverték, majd aztán akkor következő lépés. Hát teljesen szokványos forgatókönyv, egyébként bárhol itt szokott kinézni, menjünk akkor az AVH-nak, a lengyel AVH-nak, az állambiztonsági intézménynek a börtönéhez, mert ott vannak politikai foglyok, azokat szabadítsuk ki. Azt is közben fegyvereket szereztek, stb. De már 10 órakor Varsóban, a politikai bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
0: A 20. kongresszus
1: alkalmából. Mert sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak, ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók, értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon, vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
0: De bocsánat, hogy közbeszólok, előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni az oroszokra.
1: De hát azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki,
0: vagy... Két oldalú lövöldözés, így van. Nem az, hogy sortűzzel vetett.
1: Nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon, akkor jönnek általában a munkásgyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a
0: rétegből közül, igen, de
1: kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal közül. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév összehasonlítás, hogy tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul. Egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Tehát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányba. Hát ugye az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában a egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekménye. Korábban nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba.
0: Szegénységben.
1: Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk 1-2 évet. Tehát, hogy hát ebbe talán, és akkor ez a propaganda híradókban ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is 2 központi bizottsági plénum van, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült, az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít, és reformokat fog.
0: Mint honi kommunista.
1: Mint honi, abszolút
0: lehet
1: honi.
0: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
1: Hát ezzel el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal. Bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
0: Majd a zene
1: igen,
0: után.
1: Csak a párhuzamokat akarom befejezni, ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amiben bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelem szemét dombjára kerül. Ma az emlékezett politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gomulkával, mert 70-ben belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 ezer zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezett politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gomulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-es évek végig, Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebbe az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gomulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ezt sokkal jobban szereti a nép, mint Gomulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imrék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
0: Illetve Rákosi.
1: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a Toszkvi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakat perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
0: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami ugye angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tinglitanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, ugye csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A BuzzBike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyon.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kint volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőz...
3: És nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsendesítse a társadalmat, lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 50-es évek elején a sztálinista, klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53, 54, 55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül, de a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben menni ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin között, és hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttat. Tehát ők fértek hozzá a legtöbb minden, például a Kokáér lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt, de mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát ez fontos volt igazából mindkét félnek. Na, a lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye, hogy a munkásosztály, hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal, az egy szovjet lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Ja. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akár ki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék szolidaritásukat egyrészt a lengyelekkel.
3: Nem, mondjuk voltak az egyetemistáknak voltak a pontjai, de így 56 van. Maga október 23-án ezzel kezdődik,
4: hogy ugye hát már volt Szegeden, MFSZ, Műegyetemen, már megfogalmazták, pontokat már megfogalmazták.
3: Közelebbről a Gomulka féle pártvezetés irányította Lengyelország melletti szolidaritás tüntetés.
4: A tüntetés erre szerveződött konkrétan. Egyébként a menetben elhangzó jelszavak is, hogy Lengyelország példát mutat, követjük a magyar utat. Ez is egyértelműen arra vonatkozik, hogy abban a nyelvhasználatban, hogy a lengyelek lengyel sajátosságokat figyelembe véve építsenek szocializmust, a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag a programja, nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni a nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésénektől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettség, stb. Milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel-magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul. A magyar forradalom akkor válik felkelésre, amikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána akkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
3: másnap, vagy éjszaka.
4: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet. Ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Én most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont egy nap este tartottam ennél a fejezetnél, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek, és akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk itt is Lengyelországban is, hogy Poznány, Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezetpolitika, hiszen ők Őneki Gumuk, amit már említettem, nem lehet pozitív főnökük, ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években, vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk Gumuk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, hogy ilyen szempontból Nagy Imrése, tehát hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznany marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről
3: antisztálinista.
4: Viszont antisztálinista, nyilvánvaló.
3: Na, bocsánat,
4: de most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Korvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból, de nekem végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextusával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az ELT-s diákok a BEM szoborhoz, szóval nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gumulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
3: és aztán elvonultak?
4: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gumulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, tehát 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottság.
3: Utána még elnök is lett.
4: Persze. Ott ültek a politikai bizottságba. Ugyanúgy Gumulka ott tartotta őket. Mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVÓ rá arra, hogy akkor újra... Jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át a hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, akkor lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebből biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
3: Véletlenek erre-arra eldőlünk.
4: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy... És ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszer, gyűjtöttek ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás volt. Lengyelek csak kétszer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ezzel is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
3: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantjuk a szaggat, de...
4: Azt azért nem.
3: Azt annyira nem.
4: De láttam most... már olyat, hogy valaki szaggatott.
3: Igen, na, és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol szász nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
4: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltházas stadion teli torokból elénekli.
3: Úgy is lehet mondani.
4: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy arról szól, hogy milyen gyönyörű ez a város. Még akkor is, ha egyébként az ország nem varsói része szerint egy nagyon csúnya városról beszélünk, de én szeretem, úgyhogy hallgassuk meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben a közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de gyakorlatilag senki nem akarta visszaállítani a háború előtti rendszert. Az október 23-i délutáni tüntetésnek az volt az egyik jelszava, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. A teljes út az a sztálinizmus pusztulása volt. A kommunizmus szót ilyen értelemben nem használták nagyon akkoriban, hogyha én jól emlékszem. A berendezkedést a szocializmusnak hívták. A szocializmus pedig gyakorlatilag a társadalomnak a zöme akarta. Tehát ezt tartotta természetesen a terror, meg a különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért egy lényegesen iparosodottabb területeire. Egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya. De mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország nem, 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között. Részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: Hát én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert az való igaz, hogy a régi azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Hozzászól, és, bocsánat, még nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát a első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, és az elit, meg vannak van a népség, meg a parasztok, meg akik semmibe vettek, hanem elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európában is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért, természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárfáborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonlóhatott, minden hasonló strukturálisan, gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasza alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországba.
0: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi.
1: Igen.
0: A nagy teljesítés az már Kádár alatt.
1: Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig

0: ebben is lóval szántottak, meg stb. Tehát ne, nyilván...
1: Tam, amikor autóstopos.
0: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszer kádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszerhiány. Tehát ebből a szempontból, ha azt veszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom a szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, pedig ez alapvetően hozzájárul. Hát nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
1: Viszont azt olcsón kellett adnia.
0: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszky, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja a magyarul is megjelent könyvébe, hogy azért a hatalom, aki az élelmiszer birtokol, az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
1: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
0: De minden esetre...
1: Egyébként igaz, abban a helyzetben.
0: Abban a helyzetben abszolút igazság, hiszen... Összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt. Hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
1: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor te születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a Literatúra Nasvécsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy, hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát úgy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
0: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később, 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-be választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek, látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, ahogy itt a független kisgazdapárt. Majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk, nemmel, tehát ezt ne töröljék el a szenátust, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörlését, tehát úgy, ahogy a Mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Olyan, amikor

0: A 8 vagy rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és hogy akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó Kánaánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak hogy nem ilyen volt. Tehát, még nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része ilyen szavazott, ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem. Ez nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
1: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum összeállítás jegyez a magyar-lengyel kapcsolatokról a kommunista uralom időszakából.
0: Igen, köszönöm szépen. Nagyon ebben el is olvashatta ez a beszélgetés 58 májusa, tehát másfél éve vagyunk a forradalom leverése után, és Kádár és Gomulka először jött Magyarországra, és gyakorlatilag abban arról beszélgetnek, hogy a szovjetekre nagy szükség van, mert ha kimennek, két hét alatt összeomolna itt a rendszer, és hát ebbe Gomulka is egyetért, majd még rákontráznak, hogy ez még Tito Jugoszláviájára is igaz, hogy összeomlana, pedig ott nem is volt szovjet rendszer, tehát hogy nyilván arra gondoltak, ha nem lenne Szovjetunió, akkor ott is összedőlne a szovjet, vagy a szocialista típusú rendszer, tehát azért így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Ruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
1: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
1: Szervusz.
0: Halló, halló, halló.
1: Hallasz?
2: Sziasztok, hallottok?
0: Igen.
1: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyessége az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
1: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy ide jön.
0: A köztársasági elnöknek.
1: Itt most a köztársasági elnök.
0: Igen.
2: Igen, de...
0: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benned.
0: Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elit nek a barátsága is felvett kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczyński, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő téfitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy milyennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy én nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani. Ők Orbán Viktorban egy olyan államférfi megtestesítőt látják, aki kőkeményen kiáll a nemzeti érdekekért, Brüsszellel szemben, Európai Unióval szemben, Németországgal szemben semmiféle differenciát nem látnak Lengyelországban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Németországgal szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy Merkellel szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy az Unióban éppen kivel harcol. Arról is hajlamosak elfeledkezni, hogy Orbán Viktor az pártja, a Fidesz, az Európai Néppárt tagja. Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt a orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel, hogy jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol, leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az mindenáron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
1: Halljuk a következő kérdést.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály a lengyel vezetők fejében. Az, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
1: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket, tehát bizonyos információk
2: előtt. Tehát fűzik fel magukat a Viktorra.
1: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék az akkori a lengyel kormány oldal helyett a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasbourgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kilasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Kitálok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
1: Halló? Jó, oké,
0: persze, okay, persze, szervusz. Persze.
1: Tehát rögtön befejezem, hogy Hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
0: Igen. Ezt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a Jog és Igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy ők az ideológiai vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
1: Saját érdekük ellen.
0: Például ez az abortusz totális betiltását, ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni, nagyon, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó, ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni, nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akármelyik, még teszem azt a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
1: Hát főleg, hogyha Enneplbaum mond valami
0: főleg, ha rosszat mond, akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológ. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy amely kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktornek ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzétele, oligarha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen, én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is nagyobb.
1: Van politikai képviselete.
0: És van politikai képviselete.
1: Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
0: hát igen, korábban
1: tehát
0: ugye
1: nem az államfüggő, hanem a...
0: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocseszna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocseszna népszerűbb, de azért kettő együtt most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a Jog és Igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselete, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem, ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a lényeg, hogy legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdek kell. A lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak